0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.
1: A csomagom is nehéz, a szívemen is súly. Egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Jövő héten is összeül az országgyűlés. Drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok. Nagyrészt napos időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 8 évben korlátozhatják a miniszterelnöki tisztség betöltését. Erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ülésszak utolsó rendes ülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvénymódosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Riadóztatták a gripeneket egy izraeli utas szállító miatt. A legmagasabb szintű készültséget rendelt el a NATO a Magyar Honvédségnek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, azért emelkedtek a magasba a magyar gripenek, mert a Tel Aviv-Prága járat nem vette fel a kapcsolatot a légirányítással. A vadászgépek jeleztek az utas szállító pilótáinak, akik pótolták a hiányosságot. A gripenek légtérhatárig kísérték az izraeli járatot. Drágább lesz a rendelt pakk. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shineről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Lezárult az emelt szintű szóbeli érettségi időszaka. Országszerte csak nem 75 ezer vizsgázó adott számot tudásáról 71 tárgyból, közölte az oktatási hivatal. Az érettségi szezon a középszintű szóbelikkel folytatódik jövő héten. Több mint 1000 helyszínen vizsgáznak július 1-jéig. Még mindig nem esett elég eső, bár a talaj felső 5-15 centis rétege átnedvesedett a csapadéknak köszönhetően. A Hungaromet agrometeorológiai jelentése szerint ez néhány nap alatt el fog párologni, jövő héten ráadásul hőhullám érkezik. Júniusban eddig a legtöbb eső a nyugati, délnyugati, déli és észak-keleti területeken esett, de például a középső országrész egyes tájain szinte semmi. Sok napsütésre számíthatunk ma, csak kevés felhő lesz az égen, keleten, észak-keleten lehet borultabb idő. Arrafelé elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, általában 22-23 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap változóan felhős napos idő lesz, néha megvastagodhat a felhőzet és kialakulhat zápor, zivatar, de aztán mindenütt kiderül az ég. Szombaton 22-27 fok várható, vasárnap is hasonló idő lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Jövő héten is összeül az országgyűlés, ma lesz a mozgás éjszakája, szeles időnk lesz sok napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. 8 évre korlátozhatják a miniszterelnöki ciklusokat, erről is dönthet hétfőn az országgyűlés, a tavaszi ülésszak utolsó rendesülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvény módosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Riadóztatták a grippeneket idehaza egy izraeli utasszállító miatt. A NATO a legmagasabb szintű készültséget rendelt el a Magyar Honvédségnek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, a géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel Aviv-Prága járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A vadászgépek jeleztek az utasszállító pilótáinak, ők pedig pótolták a hiányosságot. A grippenek a légtér határig kísérték az izraeli járatot. Sokan blitzelnek a hazai autópályákon. Jogosulatlan úthasználat miatt tavaly több mint 2.400.000 esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Csaknem 90 településen rendezik meg ma a mozgás éjszakáját az ingyenes nyárindító sportfesztiválon. Pazar a sportági kínálat. A futás és a kerékpározás mellett például zumbázni, tollasozni vagy sárkányhajózni is lehet. Részletek Varó Barbarától, a nagy sportág választó ügyvezetőjétől.
3: Közel 90 vidéki helyszín is társult a rendezvénysorozathoz. Fő helyszín az ugye Budapest Hősök tere, nekünk viszont már délben kezdődik a program. Lehetőséget biztosítunk az úszás sportágra is, és a Dagályba várom minden kedves részvevőt. Központi helyszín révén én azt gondolom, hogy idén is közel 20.000 látogatóra számítunk, és ami nekünk még külön szívünk tücske, és nagyon-nagyon megmelengeti a szívünket, ugye az a kerekesztékes futam, hiszen most is lesz 20 órakor indulnak a kerekesztékesek, és nagyon várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a programhoz is.
2: Ma már sok napsütésre számíthatunk, és az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az élénk szél mellett 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt majd a nap, de futó záporzivatar bárhol kialakulhat. Akár 28 fok is lehet napközben. Vasárnap aztán egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak majd záporok, zivatarok. Hasonló idővel indul a jövő hét is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform-tól tudjuk, hogy a hajnali órákban kigyulladt egy kamion az M1-es autópályán Győr térségében Hegyeshalom felé, a 115-ös kilométernél. A forgalmat ott megállították. Közben útfelújítási munkálatok folynak Solt és Fülöp szállás között az 52-es főúton, a 34-es és az 51-es kilométer között szakaszosan irányonként váltakozva halad a forgalom. Emiatt lassulás, torlódás tapasztalható. Ugyancsak az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés megkezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 6 óra 8, jó reggelt, szevasztok! Kedves és drága hallgatók, itt van az Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett neked is.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt. Na, nem is tudom, hogy hol kezdjem. Először is van egy nagyon furcsa gyanúm, a másik pedig az, hogy tegnap képzeljétek el, az fordult elő este, meg voltunk beszélve barátokkal vacsorázni, és gondoltuk, hogy taxival megyünk, hogy azért egy pohárbor lekíséri a vacsorát, és akkor még időben hazaérjünk. Effektíven nem kaptunk taxit. És erről beszélek nektek este 6.
2: Csütörtökön. Ez csütörtök,
0: csütörtök
2: este.
0: Este 6, nem kaptunk taxit se melyik. Tehát Ubertől sem, a Bolttól sem, a City Taxitól sem nem tudtunk rendelni. Aztán a barátom mondta, hogy vélhetően azért, mert Metallica koncert van, de ugye elképzelhető, hogy azért a metallikások nem tömegesen taxival mennek oda. A taxi egyszer leáll a stadion mellett, és vár.
2: Keresik persze ott a lehetőség.
0: De hát a Metallica koncert nekem nem este 6-kor van vége.
2: Meg bőven gáz, hogyha Európa egyik
0: fővárosában
2: egy Metallica koncert, az így elszívja a taxit, akkor soha senki sehol.
0: Sehova, senki, sehol. Nem tudom hány percet, sőt, lemondási 900 forintot levont az Uber, mert vártam, és aztán már nem volt mire várnom, és azt mondtam, akkor lemondom, akkor biztos, hogy lemondod, ugye, mert befoglalja előre a 11 ezer forintot, és akkor 916 forintot, ha jól emlékszem, leemelt, mint lemondási díj.
2: Szép.
0: Szépen. Szóval, hogy nagyon durva, és nem csak tényleg fel vagyok háborodva a taxisokon, hogy amikor szükség van, tehát nem az, amikor semmi dolgotok nincs, amikor szükség van, akkor nincs taxi.
1: Oké, de egy rendezvényen gyakorlatilag elérjük azt, hogy ugye nincsen taxi. Mikor múltkor beszélgettünk ugye itt a taxizásról, akkor meg azt mondták, hogy rengeteg taxis van.
0: Így van, hát ezért.
1: És én is ezt gondolom, hogy akkor egy ilyen rendezvény nem határozhatja meg azt, hogy te tudjál közlekedni.
0: És 3 taxitársaságot hívtunk.
2: Úgy egyébként, hogy ez péntek, szombat este már standard, tehát ezt be kell kalkulálnod, hogy nem fogsz taxit kapni nagy valószínűséggel.
0: És lemondtuk, tehát otthon maradtunk, nem vicc. Tehát ez volt az első alkalom, mert akkor még törtük a fejünket, akkor valamelyikünk vezet, és akkor majd nem iszik, és akkor hol parkolunk, mert ugye a Szél Kálmán térre mentünk, hol parkolunk.

0: applikáción keresztül tudom hívni. Ezt a hármat próbáltuk, tehát fél órán keresztül biztos, hogy folyamatában.
1: Egyébként ez szerintem felháborító.
0: Ez az, mert ez nem szolgáltatás.
1: Igen, de mert hogyha a turizmust akarjuk növelni ebbe a városba, akkor legyen szolgáltatás is hozzá, nem?
0: Igen, a szolgáltatás, a taxi az nem olyan, mint a busz, hogyha jön, akkor szerencsém van. A taxi az az, hogy amikor kell, akkor jön oda, ahova én akarom. Ez a taxi. És ez nincs Budapesten.
1: Ha rendezvény van.
0: Én nem tudom, hogy
2: meg egyébként péntek szombaton.
1: Ja, mondjuk péntek szombaton, akkor meg azért nincs.
0: Hát csak az a, most a Metallica még játszik még egyet? Kettőt játszik, ugye?
3: Én úgy tudom.
0: De honnan tudod ezt úgy?
3: Mert olvastam Metallica híreket.
2: Anett feliratkozott a Metallica hírlevélre.
0: Na, akkor jó. Szóval Anett úgy tudja, hogy lesz még egy ilyen esténk. De na mindegy, ki kell találnom, mert nincs más ebben a rohadt városban, mint hogy saját autóval közleked. Nincs más. Most azt mondom, hogy a Budafoki úton is csinálnak egy buszsávot?
2: Nem tudom. Ezt nem
0: hallottam. Ez komoly? Tehát tényleg elmebetegek ülnek ott? Elmebetegek?
2: De ha meg saját autóval jössz be, akkor még nem tudsz leparkolni, tehát olyan minden.
1: És nem tudsz inni, legalább egy pohár.
0: Nem tudsz inni, legalább egy pohár, így van, tehát ez teljesen másképp kéne. Ez a város, ez meghalt. És egyébként most néztem számokat, én a jövő héten elhozom nektek, hogy hányszorozódott meg Budapesten a dugóban állás óráinak száma. Elképesztő. És persze ebben a, ezt utána nézett valaki, és kiszámolta, benne van az, hogy hányszor annyi autó van, csak összehasonlítva a más várossal, Budapest szégyen. Tényleg. Majd hozom a számokat, mert egyszerűen annyira föl... Érted is? Azért, hogy az utasok, most a buszsávra mondom, hogy az utasok, vagy hogy... tehát, hogy hat halassanak. Mennyi van egy Ikarusz buszon? 80 ember? És nézd meg, amikor lenézel az Ikarusz buszról, akkor nézd meg, hogy mennyien állnak ott. Tehát kinek az érdekét kell képviselni egy városnak?
2: Nem tudom,
0: a 80 kisebbségnek, vagy a több ezer többségnek?
2: Ami ebben az egyik legnagyobb tragédia, az a környezetszennyezés. Tehát, hogy az a
0: smog, persze, smog, az
2: amit a dugóban, és egyébként a parkolóhely keresés közben te termelsz azzal, hogy keringsz akár fél órát is, azt mind viszűjjük be tulajdonképpen.
0: Na jó, ennyit erről, majd később ezzel foglalkozunk. M1-es 115-ös kilométernél Hegyesharon felé kigyulladt kamion oltása folyik, mögötte baleset, több mentővel forgalmat a 112-es kilométernél terelik, M1-es tehát. Aztán boldog jó reggelt, ma megyek egy aranyesküvőre, egy tapsot nekik kérek szépen, süti kész, kaja kész, innentől szép az élet, minden szép, nagyon várom már a tanárulat, B. Zsó üzen, tehát az aranyesküvősöknek egy nagy taps. Tényleg ez egymás mellett kibírni jobban oszban.
3: Milyen fantasztikus dolog.
0: És tegnap este nagyon heavy volt, Avatar, Pantera, Metallica, oda szólt rendesen Jozi. Ja, te meghatottál most az aranyesküvőn?
3: Igen, hát azért ez kevés.
0: Nem fogod már megérni, tehát az 50 év, nem fogsz élni 97 éves korodig.
2: Neked egyből az aranyesküvővel kell kezdeni.
0: Aranykapu, aranyesküvő.
1: Milyen jó, hogy ilyen kollégáid vannak, nem? Felkészítenek mindenre, mi az, ami már nem lesz az életedben.
0: Gyerekek, az, amit én az elején mondtam, hogy ezt mi lenne, hogyha kivizsgálnánk, kettő SMS érkezett a McLarenestől, két különböző számról, és valószínűleg az egyik McLarenes hamis.
2: Valaki hamisítja.
0: Tudja. Az nagyon durva lenne egyébként, mert ez tényleg, ez már annyira undorító, ez az SMS függősége embereknek, és inkább mások neve, és egyébként már életműve mögé bújik, azért, hogy ő hallja saját magát perverzet.
2: És van egyébként stílusbeli különbség? Van egyébként stílusbeli különbség a kettő között?
0: Nem nagyon. Figyelj, az egyik így szól. Ars longa vita brevis. Tegnap Zalán atyával végig sétáltunk az esős időjárás okán a harmadban álló görög ciprusaim között. Megállapítottuk, hogy a sportfogadás és a gyümölcsfa nevelés között több hasonlóság, mint hinné az ember. Mindkettőnél türelem kell, aztán vagy terem, vagy nem. Most éppen a fügefák biztatóbb formát mutatnak, mint a tegnapi szelvényen. Dicsértessék Gabi bátyám, a McLarenes. Mm-hmm. Oké, következő. Ja. Gabi bátyám, jó reggelt. Most nálam minden VB-ről és a fogadásokról szól. Pár érdekes statisztika, ha érdekelne az eddigi VB-kről. A legtöbb VB-címet a brazilok szerezték, legtöbb rendezőország Mexikó, eddig 80% körül, de mindössze 80-an tudtak világbajnokok lenni. A legeredményesebb játékos Klose, 16 gól, 4 VB, most mondja hosszan. Uruguay, Brazília, Maracanai stadionban 173.850 néző volt 1950-ben. A McLarenes. Ez a másik?
2: Hát, nagyon könnyű.
0: Az első, igazi
2: az
0: McLarenes?
2: Szerintem az első az igazi.
0: Akkor hívjátok föl először az 51-es számmal végződőt. Jó. Nézzük meg. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és hogy akkor ő tud-e arról, hogy van egy hamisítványa,

0: nézzük.
1: Halló, tessék!
0: Tibikém, te vagy az?
1: Nem, én voltam a Pék.
0: Te szemét! Mondd el, miért csináltad ezt a Tibi barátunkkal?
1: Én elmondom nektek őszintén, én tavaly november környékén
0: hagytam
1: a parti hallgatásokat valamiért. Aztán most, a múlt héten beim csapott a villám, kezdet kaptam, és bevallom, hogy a Lovász Laci nosztalgia okán folytattam ott, ahol akkor abba hagytam. És tegnap
0: de Lovász Laci a november 13-áit.
1: Tessék?
0: De Lovász Laci nincs, észrevetted?
1: Tudom, persze, tehát hallottam, pusz évi neked. És azért gondoltam, hogy a november közepét folytatom.
0: Semmi összefüggés nincs a között, amit mondasz. Azt mondd meg, hogy miért hamisítod a McLarenest?
1: Azért, mert tegnapi napon jutott eszembe, hogy az a McLarenesek annyira különleges, tehát tényleg ez a történet, ez a...
0: Oké, lemásolta, de miért?
1: Ez a stílus, és a ChatGPT-be beírtam a McLarenes stílusát.
0: Az
1: a Zalán atya, vidéki, ez a gazdálkodós, éles stílus, ez a filozofikus, és akkor ezt a sportfogadással, a foci VB-vel próbáltam összekötni, és adott egy tök jót.
0: Nem vagy ügyetlen, te tűntél eredetinek. Hívjátok már fel a Tibit. Te vagy akkor Zserár a Pék, vagy ki vagy?
1: Nem, én Debrecenből egy srác.
0: Oké, megpróbáljuk felhívni a Tibit, azaz a McLarenest. Mi?
1: Ő lesz az igazi.
2: Lesz az igazi.
0: De várjál.
1: Igen.
0: Halló? Jó, várjál, maradj a vonalban.
1: Oké. Az igazi így mondja, hogy közben.
0: Halló, Tibi, itt vagy már?
1: Igazi így mondja, hogy Kelly, mire kirjetezd ezt tiszt?
0: Tibi, kémi...
1: Szerintem itt senki nem tudja elmondani.
0: Nem, hát oké, de Tibi, mit szólsz ehhez?
1: Hát meg vagyok egy kicsit lepve, de köszönöm, hogy tisztáztátok a dolgot.
0: Ugye? Hogy ez azért mégis ez egy brand, ez egy trademark, vagy hogy mondjam?
1: Igen, viszont meg kell jegyezni, hogy a mesterséges intelligencia is félrevezet titeket.
0: Félrevezetett, mert én egyébként rád tippeltem, hogy te vagy az igazi Tibi, de az összes többi Gyuri, Lacika, mindenki azt mondta, hogy az előző SMS-ező, azaz ez a debreceni srác az igazi Tibi.
1: Viszont a debreceni srác az a mesterséges intelligenciát vette alapul.
0: Tudom, hát elmondta, igen. De hát valami érzem, mert volt, novemberben érte valami sérelem, akkor kikapcsolt bennünket, aztán visszakapcsolt.
3: És rájött, hogy nincs a Laci.
0: Nincs a Laci, akkor most az Évit puszilgatja, és téged másol. Tehát, hogy furcsa dolgok ezek.
1: Jó. Hát nem haragszok már.
0: Na jó, Tibi, itt van, debreceni srác, mi az igazi neved?
1: Nekem Csabi.
0: Csabikám, mit akarsz mondani a Tibinek?
1: Az, hogy minden tiszteletem, és semmi rossz szándék, vagy ilyen negatív történet nem volt, és a vicc az, hogy most kezdtek hallgatni benneteket, most visszahallgatva elkezdtem a mait, és akkor egyből jött ez az SMS, és nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy lesz.
0: Figyelj,
1: és akkor
0: sikeres.
1: Te Bocsi mondtad, hogy van egy másik, tehát ez túl jól sikerült, én sem gondoltam
0: volna. Van egy másik, van egy eredeti, hát már a Bumerangban is ott volt a Tibi, a McLaren eset,
1: tudom,
0: ő egy klasszik.
1: Tudom. Ne haragudjatok tőle, és kérek, ez egy ilyen túl jól sikerült.
0: Nem baj, de jól sikerült a te szempontodból, jól sikerült. Köszi, hogy bevallottad, és tőled búcsúzunk, Tibi, mit szólsz?
1: Igen, köszönöm szépen, azt, hogy tisztáztátok. Bocsi, Zacsit azért, nem?
0: Na.
1: Írjál a
0: Duma Színháznak.
1: Figyeljétek ide, ha megadjátok a
2: címét,
0: Lovizacsit kapsz a Duma Színháztól.
1: Jó, figyelj!
0: Na jó, szevasztok, elbúcsúzunk!
1: Szia,
0: Tibi kém, sziasztok, hello! Tisztáztuk.
3: Szép volt, főnök. Rendezted őket, nem? Mint egy ilyen tanár, aki rendbe tette a diákokat, hogy szedjétek össze magatokat.
0: Hát igen, de hát meg kell védeni a brandet, én azt gondolom.
2: Jó. De nem tehetségtelen a Csabi, csak nem, utat tévesztett. De vannak más karakterek, akik kellenek a nevében szórakoztató SMS-eket lehet írni, ugye ezzelen a Zöldséges Zsolt is ott van.
0: Figyelj, én azt bírom Csabiban, azt bírom, hogy ő ebbe fektetett munkát, igen, ő alaposan megnézte, hogy mik a stílusjegyei a McLarenesnek, ezeket a mesterséges intelligencia részére bocsátotta, és abból kreált egy olyat, ami tényleg hihetően,
2: igen, jó
0: volt, olyan volt, mint ő. Szerintem ügyes volt.
3: És
0: egyébként
3: még fel is vette a telefont.
0: Igen.
3: Igen.
2: Na. Igen, az sem mindegy, hogy beleállt ebbe.
3: Igen, igen.
0: Bohikám. Bocsikámat érjék. Visszanyal a fagyi? Sokat cikiszter a taxi, sokat. Most erre az a baj, az a baj, hogy miért cikizés az, hogyha egy szolgáltatást, amelyet én joggal szeretnék igénybe venni, egyszerűen nem tudtok teljesíteni. Ez miért cikizés? Ezt nem értem. Én nagyon sokszor beszéltem jól a taxisokról, beszéltem arról, hogy én például nagyon sokszor kultúrált taxiban ülök, semmi bajom, de az, hogy ez a szolgáltatás, ez nálunk csak egy show, egy álca, egy sárga taxiba ült bohócok, érted? Vagy egy sárga autóba ült bohócok, akik úgy tesznek, mintha taxisok lennének, de nem azok. Mert nincsenek ott, amikor kellenek. És ez nem az egyénre szól, mert nyilván ő ott ül a taxiában, hanem ez azok a szervezetek, amelyek ezt a szolgáltatást színlelik. Nincs szolgáltatás.
2: Egyébként az észrevételek azok jók a minőségjavításra is, nem arról, hogy fegyelmezni azt, akinek van észrevétele.
0: Villám Gézával mentem volna egyébként vacsorázni. És még a Forrás Robival, tényleg jó barátokkal, uh-huh, és ja, na mindegy, a lényeg az, hogy nagyon-nagyon vártuk ezt a vacsit, nem tudtunk elmenni, nem vicc. Tehát ez, ugye lehetek ma reggel elég bosszus.
2: Ugye?
0: Lehetek talán a taxisokra mérges, ugye? Nem a Metallicára, hát, ugye? Nem James Hetfield-re kell rájunk mérgesnek lennem. Meg Lars Ulrichra.
3: Nem, rájuk semmiféleképpen.
0: Nem tudtam eljutni, és akkor Villám Géza fésztan telefonon, hogy figyelj, le kell mondanom a vacsit, menjetek el, majd találkozunk, amikor a Forrás Robi legközelebb újra hazajön. És ő mondta, hogy ő például a reptérrel nem tudott így kijutni. Mert magyar ír, vagy nem tudom milyen meccs volt.
2: Hihetetlen. Igen.
0: És nem tudod kimenni a reptérre. Hát akkor van szolgáltatás? Nincs.
3: Nincs.
0: Nincs.
3: Van, csak olyan, amilyen.
0: Igen. Visszanyal a fagyi, sokat cikiszed a taxisra. Hát mit mondjak erre? Hát én vagyok az utas.
3: Oké, de meg te vagy az, akinek lehetősége van nyilvánosságra hozni. Hány ember háborog otthon ugyanezzel a helyzettel?
0: Én ugyanezt otthon is elháborgom, csak azért teszem igen, így, mert vélhetően hasonlót más is átélt.
3: Sokan vannak, így van.
0: Sokan vannak,
3: és
0: így
3: te vagy
0: így
3: a hangjuk.
0: Így fogok majd a buszsáv ellen is kiállni.
3: Nagyon jól teszed, de nem ennyi a szombaton vacsorázni, mert akkor van a másik kontakt.
0: De megyek szombaton vacsorázni, akkor saját autóval megyek, és iszonyatosan fogom nyomni a gáz, hogy jó-jó nagy gázfröccsökkel menjek be.
3: Jaj, de így van. Menjél így.
0: Röfögni fog az AMG motor.
2: Átváltasz végre sportfokozatba?
0: Sport plus. Van sport is, meg sport plus.
3: Jó,
0: sport plusszal jövök.
3: Ne spórolj.
0: Szombat este.
3: Ne spórolj.
2: Tessék, ezt tettétek. Egyszer át fogja váltani.
3: Így
2: most
3: van,
2: meg lesz.
3: Sávot.
0: Kedves főváros, jövök.
3: És minden sávot használj.
0: Hát azért nem akarok a hoványnak büntetést. Oda fog befutni a bünti. Én nem szoktam buszsávot használni amúgy. Az a baj, hogy én egyébként törvénytisztelő vagyok. Tehát én hőbörgök, de törvénytisztelő vagyok. Meg kéne ezt változtatnom.
3: Nem, szerintem ez jó. Tartsál ki amellett, hogy törvénytisztelő vagy. De látod, nem működik. De hosszú távon majd működik, be fog ez érni.
0: Még ügyeskedni se tudok. Tehát ilyen magyarosan. Hanem egyszerűen sajnos törvénytisztelő vagyok.
3: Ez jó szerintem.
0: Nem jó viselkedés, ezzel rájöttem. Nem éri meg, nem fizetődik ki.
3: Na most ezután kíváncsi leszek, hogyha rendelsz taxit, hány áll a ház előtt. Egy ilyen, tudjátok, ugyanannyi, mint a Metallica koncerten.
0: Nincs már ilyen, hogy Bocskor Gábor betelefonál.
3: Jaj, Bocskor Gábor telefonál, küldjünk neki taxit.
0: Ez régen Márkus József, vagy kinek az idejében volt ilyen.
3: Meg Kudlik Júlia.
0: Így van, pontosan. Nem, most már applikáció van. Kudlik Júlia, egy odaállt 3002-es Lada. 2 perc alatt.
3: Azok a régi
0: már nincs ezek a megható pillanatok. Na jó, eldumáltuk az időt, gyorsan nézzük Anett időjárás jelentését. Ma már barátságosabb arcát mutatja az időjárás, felhők mögül egyre több helyen bújik majd elő a nap. Az élénk szél mellett nem lesz több 25 foknál. Változékony idővel számoljunk a hétvégén is, a szombat naposabbnak, a vasárnap felhősebbnek ígérkezik. Villő névnap van ma. És ma van a gyermekmunka elleni világnap. Halljátok Banglades. Halljátok Tájföld. Halljátok Indonézia.
3: India.
0: Halljátok Debrecen. Azt hittem a BMW gyárban gyerekek dolgok, nem? 83 éves lenne Benkő Laci, azon meg a billentyűsei. Édesem, nagyon szerettem. Aztán Daci Zsolt, a bikini gitárosa, lenne ma 57 éves. 47 éves lett viszont Gáspár Laci, és 54 éve robbant ki a Watergate botrány, amelynek eredményeképpen Nixon elnök lemondott. Hát...
3: Jól tette.
0: Hát nem, jól tette, csak azon gondolkodom, hogy amiért Nixon ma lemondott, azzal nálunk lehetett egy pár évig még kormányozni.
2: De sem más, az inger küszöb.
0: Istenem, gyerekek, hova tart a világ? Jó, időjárás Gyuritól, Nagykanizsa 13 fokos, 23 lesz napsütés, Nyíregyháza 12 fokos, 23 lesz napsütés. Kálgári 7 fokos, 11 lesz majd a csúcs, felhősen. Tamási 13 fok, 22 lesz napsütéssel, Budapest 12 fokos, 23 lesz, és nálunk is napsütéssel. Nézzük gyorsan a témáinkat. Képzeljétek el, én nem tudom, én itt most mondtam, hogy Sport Plusban nagy gázfröccsökkel fogok szombaton megérkezni a fővárosba. Ezt ígérem nektek, tényleg ez lesz. És nem törődök a fogyasztással. Nem azért, mert hú, de sok pénzem van, hanem azért, mert én így tudok tüntetni, mint törvénytisztelő állampolgár. Ugyanakkor nagyon díjazom azokat, akik egyébként, hogy is mondjam, az autó üzemanyag fogyasztását tudják ilyen vagy olyan módon mérsékelni. És ezt nyilvánvalóan a technológia is egyre inkább elősegíti, tényleg nagyon alacsony fogyasztású autók vannak, de mi van mondjuk egy 1998-as Volkswagen Passattal? Az 28 éves. Uh-huh. Ugye?
3: Igen.
0: 28 éves dízel Passat. Képzeljétek el, egy 1.9-es TDI.
2: Miért mondtad, hogy ó?
4: Hát, mert szerintem az annyira környezetkárosító lehet már.
0: Lehet, hogy lehet. Hát mit tudom én, milyen szűrők vannak abban, vagy katalizátorok. De nem ez a lényeg. Képzeljétek el, egy 30 éves német srác, egyébként youtuber, és ő egy YouTube videó kapcsán valósította ezt meg, megpróbált nagyon alacsony fogyasztást kihozni ebből a 28 éves dízel Volkswagenből, és fogta magát, és az egészet dokumentálta a YouTube videón, hogy a németországi Hildesheimból eljusson az észak-svédországi Sarkkörig. És eljutott. 2398 kilométert egy tankkal.
4: Mekkora tank? Nem akarok belekötni.
0: Nézd meg, hogy mekkora a tankja a Volkswagen Passatnak.
3: Azt hiszem egyébként 60 literes.
0: Tehát. Nincs, azt szerintem 60.
3: Akkor 50 valamelyik.
0: Szerintem ilyen 50 körül lehet. Igen. Jó. Na a lényeg, hogy egy tankkal képzeleg kb. 3 liter volt az átlag fogyasztása. És ez dokumentálta, és olyan módszerekkel, mert mindezt majd el fogom mondani, de gondoltuk, hogy hívjuk már fel jó barátunkat, autós szakértő, újságíró barátunkat, Bazsó Gábor Karottát, és arról beszélünk vele, hogy egyrészt hogy tudta ezt a srác megtenni, ugye?
3: Így van, meg hogyan lehet spórolni? Mert én is tegnap óta gondolkodom, hogy én hogy tudok egyébként a kocsimon spórolni, de hát... nem sok opció.
2: Van egy ilyen rakás minden, amit az emberek próbálnak csinálni, ez a tedd üresbe, aztán majd gurulsz, meg ilyenek, és nem lehet tudni, hogy ezek városi legendák-e, vagy tényleg valamit számít. Egy csomó ilyen van, nem?
0: De egy csomó ilyen van, és ezt tudom, hogy egy csomóan csinálták is, főleg taxisok régen, hogy mit tudom én, egy-két már látta, hogy ott 300 méterre besárgul a lámpa, már üres, és akkor becsurgott a kereszteződésig.
3: Amikor még elérted a taxit.
0: Mikor még volt taxi, így van.
3: Igen.
0: Így van. Na jó, szóval, hogy tudunk spórolni az autó fogyasztásával, ezt beszéljük meg ma Gáborral. Egy érdekes téma, így az elektromos autók világában, de hát nem minden az. Tehát, hogy lehet, hogy egy 3 litert fogyasztó régi dízel kevésbé környezetkáros, mint mondjuk egy elektromos
2: könnyen
0: autó.
2: Lehet.
0: Simán lehet.
2: Csak úgy kell használni, csak tudni kell, hogy mik azok a trükkök. Pontosan. És ezeket a Gábor elmondja.
0: Ez az egyik témánk, a másik témánk pedig Császár Előd nyilatkozott most, egyébként Anger Zsoltnak volt a műsorában, tudjátok, ez a főzős.
2: Igen, ez a popkaja, stb.
0: Popkaja, stb. Ez egy YouTube. És akkor beszélgetnek, főznek, és ugye az FLM-nek volt az egyik arca annak idején, valamikor a 90-es évek végén, és hát nagy csajozógép volt az Előd. Hát tudom, hát Szalontai Szilvi volt a nagy szerelme, és barátnője, és minden gyönyörű nő volt. Uh-huh. De hát mellette még... Na minden, a lényeg az, hogy ő...
3: De nem most mondd már el, ne áruld már el.
2: Most húzod ezt Előd múltját.
0: Előd egy picit olyan volt, mint Falkó, hogy csinált a Szilvinek egy dalt, és ezért a Szilvit megkapta. Falkó ugyanezt csinálta a Bridget Nielsennel.
2: És most hányan csapnak a fejükre? Velem is ezt csinálta az Előd.
0: Persze. De nem fognak a fejükre csapni, mert ott van a férjük, meg mellettük a gyerekük, és nem fogják soha bevallani, hogy lefeküdtek Előddel. Há?
3: Nem mondanád el?
0: Hát én amúgy sem mondanám. De azok a házi asszonyok, azok biztos, hogy nem mondják már el. És erőd viszont annak idején listázta, tehát volt egy dotesze, és minden meghódítás, vagy minden hódítását beleírta előnyeivel, hátrányaival, polaroid fotóval, minden, tehát ő könyvelt. Ő rendesen könyvelt.
2: Szépen listába szedte, és egyébként ezen elkezdtünk gondolkodni, hogy ez egy jó húzás amúgy, mert az emberek segít letisztítani a gondolatait, nem?
0: Szerintem is. És majd mi is itt listázni fogunk, neked ugye van mit listáznod, a jelenlegi pároddal, Évi, te próbálj rólunk egy ilyen pozitív, negatív listát csinálni, Gyuriról, rólam, mint férfiról, okay. Jó?
3: Jó, hogy... de nincs sértődés.
0: Nincs sértődés, de hogy van sértődés.
2: Okay. De próbálj meg nőies lenni, ne ilyen berúgom a kocsma ajtót, tudod?
0: Már a Gyuri fél. Én tőlem rám bármit mondhatsz.
4: Majd megtudod 10 után, hogy van-e sértődés.
0: Na jó, ezek lesznek, és majd aztán még mesél Gene Simmonsról is, mert neki is volt egy könyvecskéje polaroidokkal.
3: Gondolom, ennél durvább?
0: Hát nézd, a kicsi kincseket fotózta ő.
3: Tehát az aranyakat?
0: Az aranyakat neked, arany neki, aranynek kicsi kincs, kinek
2: neki,
0: mi.
2: Neki sok olimpia aranya volt abban.
0: Így van, és akkor az a polaroid klik, be a mappába.
3: És az is kiderül majd
0: akkor... Több száz.
3: És akkor azt is elmondjátok, hogy ti hogy gyűjtöttétek?
0: Mit?
3: A kicsi kincseket. Hova gyűjtöttétek?
0: Ez is érdekel téged? Hova? Vagy hogy? Vagy rendszereztük-e? Vagy
3: igen,
0: hogy érted?
3: Igen, Excel formájában, Word, vagy csak cetli.
0: Csodálás kell okozom, nem volt ilyen. Nem mondom, hogy fotó nincs, hát van. Most mit röhögsz? Mindenkinek van, minden egészséges férfinak van fotója.
3: Jó,
0: akinek nincs, az valamit elrontott az életében. Neked van a Christról? Van? Megmutatod a reggeli közben?
2: Majdnem beugrott egyébként.
3: Nagyon akartad.
2: Szinte
3: nagyon...
2: bólogatott már, és akkor kapott észbe.
0: Na jó, Évi, a tegnapi nap legjobb pillanatai.
3: Még a Vogát nem mondod el?
0: Voga, jön a Voga is.
3: Jó.
0: Tegnapi nap legjobb pillanatai.
3: Oké. Csak gondoltam, szerkeztek. Arról beszéltünk, hogy itt a nyár, és ellepik az emberek a strandokat, viszont a szabályokat kevesen ismerik, ezért átvettük őket.
5: Az előző rész tartalmából.
0: Gondolom, hogy sokan emlékeznek arra, hogy 2 évvel ezelőtt egy szörnyű tragédia következett be nyáron egy budapesti strandon, egy 5 éves kisfiú a vízbe fulladt, és ráadásul ez a baba úsztató medence volt, egy labdával beugrott a medencébe, a labda valahogy kifordult alóla, és a gyerek elmerült a vízben, és a tragédia alatt közben az anyuka, mint kiderült, a barátnőjével beszélgetett, 2 úszómester pedig félig háttal állt a medencének, és aztán amikor már észlelték a bajt, akkor nem lehetett segíteni a kisfiún. És most emeltek vádat az anya ellen is, és a 2 úszómester ellen is. És azért beszélünk erről, mert az ember mégis úgy gondolja, hogy egyrészt szülő vagyok, akkor most induljunk ki ebből, akkor látom, hogy a gyerekem hol van, ott van a baba medence, ott úgyis leér a lába, amúgy is vannak itt úszómesterek, ott ülnek a nagy magas lesen, és bármi van, David Hasselhoff szinten vágtatnak bele a vízbe, és mentik ki, aki hiszen egy egész nap nem csinálnak más, csak mint csak nézik az embereket. Az úszómesterek, először beszéljünk róluk, ők mennyire képzettek? Ezt most tényleg próbálom irónia nélkül kérdezni, de eszembe jutnak a biztonsági őrök a Tesco-kban, meg ilyen helyeken, hogy azért ők se igazi Navy Seals katonák.
2: Igen, biztonságot érted? Várunk tőlük, de általában akkor riadalom van, ha valami kell, igen.
3: Hát ezt nem tudom, hogy biztonsági őrök felvevéshez milyen képesítés kell, de biztos, hogy az úszómesternek annak van egy vizsgarendszere, tehát azt el kell végezni, és azon van egy például nagyon komoly úszástudás, tehát hogy 200 métert egy bizonyos időtartam alatt meg kell csinálni.
0: Egyben,
3: megállás, persze. Aztán ugyanezt egyébként ruhában, és nyilván fürdőruhában nem akartam mondani, hogy ruha nélkül, tehát hogy nehezített körülmények között is ugyanezt meg kell csinálniuk, aztán pedig ugye első segélynyújtásban is otthon kell lenniük. Tehát összetett azért ez a képzés, amin ők részt vesznek.
0: És a feladatuk mi?
3: Hát a feladatuk nyilván a medence őrzése. Van egy olyan szabály, képzeljétek el, hogy 10/20. 10 másodperce van felmérni azt, hogy baj van, és 20 másodperce van odaérni a bajhoz, mert alapvetően egy fulladásnál olyan 30 másodperc és 1 perc alatt megtörténik a baj, és utána vége.
0: Azt a mindenit. Én azt mondom, hogy ez percek.
3: Hát nyilván ugye azzal, hogy már benyelted a vizet, és elkezdesz merülni lefelé, ott van egy annyi időd még, hogy rendezd ezt a történetet. Tehát alapvetően nagyon-nagyon nagy feladatuk van, és nagyon nagy felelősségük van.
0: Nyilvánvalóan, és nem akarom őket bántani egyáltalán. Csak például, hogyha most egy ilyen szabad strandra gondolok, ahol azért ezrek vannak ott, és tele van, van a medence, és habzik a víz, mert az egyik labdázik, a másik vízipisztolyjal hülyeskedik, a harmadik nem tudom, micsoda, úszik, hogy ott iszonyat nehéz kiszúrni azt az egy gyereket, aki valami miatt már nem mozog annyira, valami miatt a víz alatt van, nem tudjuk, hogy hülyéskedik-e, vagy nem hülyéskedik. Szóval, hogy baromi nehéz ott ezt a 10/20 dolgot betartani.
3: Oké, de egy ilyen nagy strandon több, hát akár mondjuk nézzük a Palatinus szerintem, ami Budapest egyik legnagyobb ilyen strandja, biztos vagyok benne, hogy 100-120 úszómesternek kell lenni ennyi medencéhez.
0: Én értem, van-e joga az úszómesternek valakit kiparancsolni a vízből, aki egyszerűen csak gyengén úszik?
3: Óriási joga van.
0: A legnagyobb
3: joga az, hogy felméri azt. Tehát például egy esetet hagyd mondjak el, bejött egy külföldi vendég ittas állapotban, és ő beugrott az ötös pályára, amit úgy képzeljétek, hogy középen van, elkezdett csapkodni, valószínűleg életében nem járt még úszodába, és nem is tudott úszni, és utána kellett ugrani. És ő erőlködött, hogy ő már pedig úszni fog. És nagy nehezen rávettük, hogy a part mellett, tehát a 9-es pályán a fal mellett úszon, és ott sétáltak mellette a kollégák, hogy értse meg, hogy ő egyébként ezzel az úszás tudással csak itt lehet, és itt tud. De ez óriási vita. Itt aztán panaszkönyv, feljelentés, és mindent kapunk. Miközben mi megvédtük az ő életét, mert ő tényleg elsüllyedt volna, 2 hossz után, amit egy olyan fél óra alatt tett meg, kijött.
0: Jó, oké, az én is kijöttem volna.
2: Ilyen bánás mód után.
0: Meg egyáltalán. Nem, annyi aperol után én sem bírok már leúszni 2 hossznál többet.
2: Kifullad az ember gyorsan.
0: Nagyon gyorsan. Nem is tudod, milyen gyorsan. Na, itt valaki írta a SMS-ben még kora reggel, hogy a karúszót ő a bokájára tette, és Jézusként akart sétálni a vízen.
3: És nem jött össze.
0: Hát nem csak, hogy nem jött össze, hanem beesett a vízbe, és hát a lábánál fogva tartotta fenn.
2: Hát a mafiózok annak idején, hogy egy betont raktak így az ember lábára, hát ez most a fordított esete, de ugyanaz.
0: Ez a fordított, tehát gyakorlatilag igen, a talpait néztek kifelé a kis Jézusnak, és befelé meg ugye a víz alatt volt a Jézus teste.
2: Igen. Nehéz felhozni a fejet, igen.
3: De itthon az úszómester felelőssége.
0: Azt mondja, nagyon szenvedett. Él még, mert írt SMS-t.
2: Nem is értem.
3: Hát nem csodálom. Hát de én ilyet látnék, oda mennék, és megkérdezem, baj van? De tényleg. De
0: te azért tudsz nagy kápó lenni, nem?
3: Hát de ne viccelj!
0: Az alkohol és az úszás és a medence az milyen viszonyban vannak? Most biztos fogsz valami olyat mondani, hogy ne, de kíváncsiak, mit gondolsz?
3: Hát alapvetően nincsen jó hatással egymásra az alkoholfogyasztás, a víz és a napfény.
0: Még a napfény is?
3: Hát miért?
2: Ugyan... Igen, ezt a hármast várjuk általában egy nyaraláson.
0: Igen, erről szól egy török all-inclusive nyaralás.
3: Oké, na akkor mi van akkor, hogyha alkoholt iszol és kimész a napra? Megüt, nem? Melegben iszol vagy hidegben iszol?
0: Gint?
3: Nézd, gint és rá egy kis proszekkót, és a végén leüntve
0: nem, nem, ő, nem.
2: Az ember nem csinál nyáron, ez nem.
0: Nem tudom, én azért nem szoktam kijönni, tehát én...
2: Ott meg biztonságban.
0: Na, hogy megüssön. Jó, nem azt akarom kérdezni, Évi, hát ugye tudod, hogy az országban van egy Risztó Éva emlékmedence, és az pont nálam van. És ott az előnye ennek a medencének, hogy leír a lábad. Ha leír a lábam, akkor mehet-e a drink?
3: Saját felelősségre, de hogyha, de különben nem.
0: De miért? Hát egy kis aperol ott van a pálya szélén, mindig, mind a két oldalon amúgy, és ott...
3: Azért, mert...
2: Bármerre esik ki a labda, azért legyen ott a kéznél egy aperol.
0: Évi, egyébként erre várunk nyáron téged is.
3: Jó, de én nem iszom. Reflexeit például lassulnak.
0: Minek nekem reagálni, ott semmire nem akarok reagálni.
3: Nem akarsz, tehát olyan nem volt még, hogy mondjuk nem érezted azt, hogy például kicsúszik a lábad, amikor sétálsz a medencébe, mert csúszik az alja. Te nem. Vagy az egyetlen, akinek még nem. Vagy olyan, hogy például csúszik a medence körül.
0: Hát akkor fölállok, ha elesem a vízben, akkor fölállok. Hát leér a lábam, ez a lényeg.
3: Oké, de amikor elestél, és hirtelen te akkor veszel levegőt, akkor ugyanúgy a tüdődbe víz megy. Tehát az a baj, hogy ti azért nem hiszitek el, mert nem volt még ilyen környezetetekben. Egyszer látsz egy ilyet, soha többet nem csinálsz.
0: De nem tudom, mit kell, hogy lássak, hát én megfulled ezt, amiről én beszélek, csináltam 1000-szer. Tehát, hogy sőt, olyan is volt, hogy a voga becsapódott mellettem, és megijedtem.
2: És mondtad is, hogy vogat, most vizes lettem.
3: És vizes lett az apa.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
4: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
5: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj, egy kerti moziszett.
4: Részletek az auchancorso.hu-n. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
6: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: Július 5-én folkfesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Egy este 4 koncert. 5-től a Szalonna és bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csík zenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között táncház és gyerekprogramok. Csík zenekar július 5. Jegyek budapestpark.hu.
8: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
11: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
10: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
12: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvelyi hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
13: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
14: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
15: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. Három termék vásárlásakor az OK Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát, felkészültek a balatoni strandok, ma már többet látjuk a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, évvégéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. Döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett mintegy 3 milliárd 600 millió forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Új uniós vámszabály lép életbe júliustól az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogyha egy csomagban például ruhát, telefonokat és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedéssel csökkenteni szeretnék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok, a szolgáltatások látványosan fejlődnek. Egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
19: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízi sportok alapjaira, és már önállóan is tudnak ezekkel élni.
18: Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a hétvégén. Ma már sok napsütésre számíthatunk, és az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az élénk szél mellett 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt majd a nap, de futó záporzivatar bárhol kialakulhat. Akár 28 fok is lehet napközben. Vasárnap aztán egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak majd záporok, zivatarok. Hasonló idővel indul a jövő hét is.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Így gyulladt egy kamion az M1-es autópályán Győr térségében Hegyeshalom felé a 115-ös kilométernél. A forgalmat megállították, adta hírül az Útinform. Közben az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között, a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot az M5-ösön. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is a felhajtóág sem használható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 7 óra lesz, 9 perc múlva. Évi, mielőtt elkezdenéd, van egy csomó, amit reagáltak itt a reggeli izémre,
2: dükkítőtörésemre. Mondjon.
1: Na, bocsi, menj be tömegközlekedve Kelenföldről Káposztás megyerre. Meg tudod a különbséget. Hát ez az, hát nem, az ember nem megy. Tehát ez a tömegközlekedés, ez nem...
3: Azt az utat, amit te bejársz, ha be kéne járni, azt nekem még sosem sikerült tömegközlekedésre. Tehát mindig valahol feladtam, és hívtam egy taxit.
1: Meg vagy hívtál engem.
3: Vagy téged.
1: Igen. Ja, Csabi ügyes volt, meg gusztustalan üzeni Darus Ati, ugye a McLaren-essel. Aztán, Hali, a mai témához a Mávis hasonlóan gáz Székesfehérvárról a reptérre, Kőbányára volt, hogy nem jutottunk ki, akkor mondjuk taxival kellett megoldani húzósabb áron, ugye a többi kellemetlenségről ne is beszéljünk, nem lehet rá számítani sajnos, Jill üzeni Székesfehérvárról. Hát Székesfehérvárról a budapesti reptérre eljutni, na, az egy feladat. Én a Székesfehérvárra nem is mennék külföldre.
2: Hát jó, ezért valahogy csak meg lehet oldani, de igen, tényleg.
1: Főni katasztrófa volt, és igen, mindenki taxival akart menni, gondolom ez a tegnapi estére. Az 5-10 perces út 20-25 lett, a város be volt állva már 17 órakor, ez okozta a taxi hiányt. Én pont ezért kikapcsoltam magam, és kimentem a külvárosba, mert sem utasnak, sem nekem nem volt korrekt ez a helyzet. Üzeni Ákos. Ákos véletlen egy taxis.
2: Oké, de akkor ne legyen már a városban rendezvény, ha nem tudjuk ellátni az egészet, nem? Tehát, hogy itt volt a BL is, akkor
3: azért
2: is megkora
3: legyen rendezvény.
2: Hát, oké, Gyuri, de hát látod, beáll az egész forgalom, ráadásul olyan idősában, amikor mindenki megy haza,
3: hát
2: a Hungárián.
3: Ezt a fuvarozás történetet kéne inkább megoldani, tehát legyen rendezvény, és nőjünk fel ehhez.
1: Oké, de van, és meg kéne oldani az autós helyzetet a városban, meg kéne oldani azt, hogy igen, az tény, minden városban több autóval, mint 20 vagy 30 évvel ezelőtt, ezt megoldották, meg kell nekünk is oldani. Budapest az egyik legnagyobb dugót kreáló város jelenleg. Hát hogy? Tudod, mi van a rakparton?
2: Nem.
1: Tegnap mentem a pesti rakparton. Tudod, mi történt? Ott ugye szépen tudsz menni, az ki van építve, megépítette más. És vannak parkolóhelyek is, ott a kettes villamos
2: igen,
1: alatt.
2: Igen,
1: vannak parkolóhelyek. Tudod, mi vannak ott most?
2: Nem.
1: Leanderek!
2: És mit csinál?
1: Tudod, miben? Kukában! Egy ilyen undorító kukaszerű ládában, annál rondábbat anya nem szült.
2: De mi volt a terv?
1: Tehát ezt nem hiszed el, hogy ez a főváros, ez kukákba helyezett Leandert, és ott van néhány pad. Hogy mi a terv, azt nem tudom, egy rohadt ember nem ült a padon.
2: Ez nem az a terv,
1: de amikor... ott senki nem tud ma parkolni, akik próbálják a városból az autóikat, miközben dolgozni mennek, elrejteni a rakparton, a parkolóhelyen, a kijelölt parkolóhelyen nem leanderek vannak. Nem kevés, a Spanyolországnak nincs annyi leandere. Kukákban. Nézd meg azokat a ládákat, undorító. Akartok még bosszantani?
2: Ez nem az a program, hogy este lezárják a rakpartot, hogy tudjanak ott emberek lenni?
1: Ez fényes nappal volt.
2: De ez nem annak az előkészülete?
4: Én is azt gondolom, hogy van.
1: Hogy ne parkoljon a budapesti.
2: Hát ne parkoljon ott, mert ugye este 7 órától lezárják a pesti rakpartot, hogy ott tudjanak sétálni és grillezni az emberek.
3: Nyáron. Te tovább szítod a feszültséget, tudod?
2: Nem, csak próbálom tájékoztatni, hogy mi van a városban.
1: De bocsánat, tehát abban a városban, ahol nem lehet parkolni, nem lehet közlekedni, a legnagyobb dugószámot mi produkáljuk, Budapest. Abban a városban tényleg közutakon kell grillezni? Tényleg ez most mond már elmebeteg az, aki ezt kitalálta? Vagy mi?
2: Biztos látta valahol.
1: Biztos látta valahol, igen. Én is, én az a pech, tudod, hogy én nagyon sok külföldi városba járok. És látom, hogy mi a különbség.
2: Ők viszont egybe voltak. Azt az egy ötletet hozták.
1: Na, valaki azt mondja, nem tudok hozzászólni a taxis témához. Tavaly az akkor 82 éves öreg barátnőmmel utaztunk szervezett utazással Toszkánába. Előző nap kértem egy taxit a Petrezselyem utcába, hogy hajnalban ne kelljen 5 csomaggal végig nyúlnom a városon, vagy... Visszaigazolták, minden oké. Reggel a taxi sehol, egyeztetett időpontban, helyette jött egy SMS, hogy sajnos lemondják. Rég voltam olyan dühös, mint akkor. Végül perceken múlt, hogy a 6-os villamossal elértük a buszt, a villamosról felhívtam őket, és rám nem jellemző módon elküldtem őket a büdös francba. Soha többet taxi Budapesten, inkább megyek gyalog, vagy otthon maradok. Üdv Judit!
3: Én is teljesen tehetetlen vagy. Tehát ez a legtöbb, amit tehetsz, hogy ilyenkor jól elmondod, és kicsit sem érdekli őket.
2: És ugye kiszolgáltatott vagy, tehát hogy te igen. Azzal akarsz menni, hisz azt gondolod, hogy van ez a szolgáltatás, ők segítenek rajtad.
1: Igen.
2: És ugye a BKV-val mész, akkor nyilván, tehát sokkal nehezebb, és nem arra tervezel.
3: Persze, hát ez a baj azzal, hogyha már rákészülsz, úgy elítöd össze az időnapodat, az egész mindent, hogy te taxival fogsz menni.
2: Oké, csak akkor nem mondják itt egy héttel ezelőtt, vagy két héttel ezelőtt, hogy sok a taxis, nem? Tehát azt hallgatod végig. Hát
1: nemrég erről beszéltünk, ezért mondom.
2: Erről beszéltünk, hogy 7500 taxis van, és egymástól veszik el a munkát.
1: Valaki idézi a Vogát, hogy tudjátok, és tudod, ki küldtek a nézőtéren? Gyerekek!
3: Nagyon Natália Oreiro.
1: Natália Oreiro koncert kritikája Vogának az ez volt. Hasonló kitöréssel, mint az enyém most. Igen. Szeretném kérni az Aerosmith-től a Tomboy főni című dalt. Igen. Sárga festék sok van. Bocsi, most tiszta Voga János voltál. Igen, picit emlékeztettem magam Vogára, az igaz.
2: De ha el tudsz vele ezzel élni, és el tudunk ezzel élni valamit, akkor hívjuk fel a figyelmet.
1: Nem tudunk elérni semmit. Itt tényleg hisztizni lehet, és nagyjából semmi mást. Én nem nagyon hiszem azt, hogy itt észérvek bármit, vagy a lakosság kényelme bármit is számítana. Szerintem helyükben ragaszkodó városvezetők azok, akik presztízs harcot játszanak. Tehát, hogy ennek semmi értelme.
2: De vannak nálunk nagyobb városok. Ott van London, Berlin, Párizs, és mindenhol valahogy működik. Rómába bármikor bemegyek kocsival, nem érzem ezt, amiről itthon beszélünk. Tehát miért van az, hogy...
1: Majd hozom a számokat, esküszöm el.
2: És most ugye, amit erről
3: múlt héten vagy két hete beszéltünk, hogy megint kilátásban van az emelés is, mindezzel együtt.
1: Milyen emelés?
2: Mit emelnek?
3: Áremelés.
1: Most a taxiról beszélünk.
3: Taxi áremelés.
1: Igen, azért mondom, hogy eszement az egész. Gyerekek, nem nagyon maradt már idő, Évi, nem baj? Majd megtartott hétfőre. Vagy nagyon-nagyon szorít a valamid?
2: A valami igen, de ez a téma nem.
1: Ez a téma annyira nem jó. Jövünk vissza, képzeljétek el, autós téma egyébként, olyan értelemben, hogy van egy német youtuber, akinek van egy régi 1998-as Volkswagen Passatja, egy 1.9-es TDI, teljesen átlag autó, és kitalálta azt, hogy ő most megpróbál nagyon alacsony fogyasztással eljutni A-ból B-be, és ezt egy ilyen hosszú YouTube videóban egyébként rögzíti is. És hát megdöbbentő fogyasztást volt képes produkálni ezzel a 98-as 1.9-es TDI-vel. Képzeljétek el, a táv, amit megtett egy teljes tankkal Hildesheimtól Svédország északi sarkjáig, az 2398 kilométer volt.
3: Wow.
1: Hogy? És hát elmondta, nyilván spórolósan vezetett, tehát...
3: De hát bármilyen trükkel is, hogy viszed le 3 literes átlagfogyasztásra?
1: Igen, elképesztő. És hogy ez hogy mehetett, ezt el fogjuk mondani, meg is beszéljük drága autószakújságíró barátunkkal, Bazsó Gáborral, Karottával, és ilyen fogyasztási, meg spórolási trükkökről is fogunk vele beszélni, ugye?
2: Mindenféleképpen kell róla beszélni, mert hogy mi is azon gondolkodunk, hogy hogyan tudnánk kevesebbet fogyasztani.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
7: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
8: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márkakereskedésekben.
9: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a Háda.hu weboldalon és a Facebookon.
10: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
13: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
14: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
13: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
12: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra! Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra! Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel! THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
16: Buongiorno!
17: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
18: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
19: Mi?
18: Ne!
19: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
18: Ugrok egy bombát!
19: Szállás.hu. Úgyis tett!
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2.200.000 forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
22: Kia. Movement that inspires.
23: A reklám után...
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Rengeteg blitzelő bukott le tavaly az autópályákon. Ma lesz a mozgás éjszakája. Változékony időnk lesz a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Héj Anett vagyok. 8 évre korlátozhatják a miniszterelnöki ciklusokat, erről is dönthet hétfőn az országgyűlés, a tavaszi ülésszak utolsó rendes ülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvény módosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Riadóztatták a Gripeneket idehaza egy izraeli utasszállító miatt. A NATO a legmagasabb szintű készültséget rendelt el a Magyar Honvédségnek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, a géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel Aviv-Prága járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A vadászgépek jeleztek az utasszállító pilótáinak, ők pedig pótolták a hiányosságot. A Gripenek a légtér határig kísérték az izraeli járatot. Sokan blitzelnek a hazai autópályákon. Jogosulatlan úthasználat miatt tavaly több mint 2.400.000 esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Csak nem 90 településen rendezik meg ma a mozgás éjszakáját az ingyenes nyárindító sportfesztiválon, pazar a sportági kínálat. A futás és a kerékpározás mellett például zumbázni, tollasozni vagy sárkányhajózni is lehet. Részletek Varó Barbarától, a nagy sportág választó ügyvezetőjétől.
0: Közel 90 vidéki helyszín is társult a rendezvénysorozathoz. Fő helyszín az ugye Budapest Hősök tere, nekünk viszont már délben kezdődik a program. Lehetőséget biztosítunk az úszás sportágra is, és a Dagályba várom minden kedves részvevőt. Központi helyszín révén én azt gondolom, hogy idén is közel 20.000 látogatóra számítunk, és ami nekünk még külön szívünk csücske, és nagyon-nagyon megmelengeti a szívünket, ugye az a kerekesztékes futam, hiszen most is lesz 20 órakor indulnak a kerekesztékesek, és nagyon várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a programhoz is.
25: Ma már sok napsütésre számíthatunk, és az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az élénk szél mellett 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt majd a nap, de futó záporzivatar bárhol kialakulhat. Akár 28 fok is lehet napközben. Vasárnap aztán egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak majd záporok, zivatarok. Hasonló idővel indul a jövő hét is.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Az Útinformtól tudjuk, hogy több baleset is nehezíti a közlekedést az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Győr térségében, a 115-ös kilométernél, illetve a 113-as kilométernél. A forgalmat a 112-es kilométernél lévő Győr-Szent Iván csomópontban leterelik. Három autó ütközött össze az M3-as autópályán Budapest felé Bag és 60 között, a 48-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Közben útfelújítási munkálatokat végeznek Solt és Fülöp szállás között az 52-es főúton. A 34-es és az 51-es kilométer között szakaszosan irányonként váltakozva halad a forgalom. Emiatt lassulás, torlódás tapasztalható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra 12 perc van most, és jó reggelt! Jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk, itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: A Gyuri is.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett. És
3: jó itt reggelt,
0: az előző témánk, hogy ez az egy, egész egy óra az én dűrohamaimról szólt, ami tök oké, és most írják, hogy basszus, most úgy felhúztam magam, hogy most berakom a sportmódba a Verdát, Lacabiáról. Akkor a jelzőlámpák szándékosan lassítják Budapest forgalmát, ez kb. Bűncselekmény konkrétan. A sok 10-100-szorosára emeli a károsanyag kibocsátást, és kimutatható gazdasági kárt okoz, ez kimutatható tény. Tibi, óriási felkiáltó jelekkel, óriási indulattal írja.
2: Sokszor a kimutatható is benne van, igen.
0: Így van. Taxis írja, hallgatjuk a retrórádiót, utasaim úgy néznek rám, mint egy gyilkosra. Nem a taxis, tehát a taxis, aki ott ül az autójában, ő dolgozik, tehát ő rendes ember. Nem az ő hibája ez. Kedves Gábor, örülök, hogy hallok ellenérvet a város esztelen autótlanításáról. Valamiért sokan örülnek neki. Jó volna, ha sikerülne ezeket a hülyeségeket megszüntetni. Én ezen lennék, de hát én kevés vagyok.
1: Meg nem kérdeznek meg téged.
0: Engem, pontosan. Jó a Breaking Bad pólót főni. Hol vetted, nem? Mi az, hogy hol vetted, nem?
1: Hol vetted, nem?
0: De, hol vettél? Fecó.
2: Ezt lopom, ezzel össze tudok zavarni embereket. Hol vetted, nem? Ezt fogom sütögetni.
0: Fecó, ez Mexikóban vettem. Szóval nem? Mexikóban vettem, nem? Na jó, gyerekek, autóvásárlás. Amikor autót vásárolsz, a fogyasztás az szempont-e?
1: Hát én megnézem, de úgyse hiszek benne.
0: Miért a jó kérdés? Sokat iszik a vas?
1: Nem.
0: Mi a jó kérdés erre? Hát,
1: milyen fogyasztással működik? Én így szoktam.
0: Te így szoktál?
1: Igen, de...
0: Ja, mert te prémium, te sose sóderesnél veszel autót, hanem mindig a nagy, óriás üveges autók kereskedő szalonban, mi?
1: Nem tudom, hol veszem, de valahol hasonló helyeken.
0: Ennyit iszik a vas?
1: Nem így kérdezzük.
3: Nem.
1: Nekem
0: engem soha kezdtem. Nem érdekelt. Nem, én, ha autót vettem, egy valami nem érdekelt a fogyasztása.
2: Engem se, aztán megtanultam, hogy kell, hogy érdekeljen.
0: Miért?
2: Hát a bogár hátum, amikor evett ilyen 14-15 litereket, akkor nem vettem. Hát
0: akkor tínédzser vagy, nyilván igen. Érdekel, hogy a zseppénzedet mennyi benzínre költöd el, ez tény.
2: Bizony. Aztán utána a Mazda is valahogy úgy volt, hogy mindenki rácsodálkozott, hogy hogy ehet ez ennyit. Lehet, hogy nála nem stimmelt
3: rosszul
2: valami.
3: Rosszul vezetted.
2: Biztos, rosszul. Ebben mindig belenyúltam.
0: Akkor másképp kérdezem. Vezettetek-e úgy autót, hogy ügyeltetek arra, hogy ne fogyasszon sokat?
1: Én minden évben így vezetek, mikor
0: minden nyaralni. Évben?
1: Igen, minden évben egy utam van, amikor nyaralni megyek. Hmm. És nagyon hosszú a táv, tehát 1000-1200 kilométer, és azzal játszok, hogy hányszor kell tankolnom.
0: De ez csak egy játék, tehát nem az, hogy hú, ez most nagyon a pénztárcádra megy.
1: De nem, így játék. Azt nézem, hogy mikor fogy ki?
0: Első alkalom, amikor olyan autón voltam, hogy mutatta a pillanatnyi fogyasztás, az talán egy 140-es Merci volt, majd V140-es, és azon volt egy mutató. És emlékszem, hogyha ráléptem a gázra, 30 liter, és akkor,
2: igen.
0: És akkor próbáltam a gázpedált úgy olyan óvatosan visszaengedgetni, hogy már ilyen zöld tartományban legyen az a mutató.
2: Igen, ezt csinálta a bogárhátum is. Léptem neki egyet.
0: A bogárhátumban nincsen pillanatnyi fogyasztás.
2: Figyelj, léptem egyet, és így a benzintank mutató, az ilyen kezdett így süllyedni, tudod? És mindig megijedtem, hogy folyik a benzin el, vagy mi a túró, és akkor szépen visszaállt, de szörnyű érzés.
1: Igen, ez a pillanatnyi fogyasztás a legnagyobb átverés, nem? Tehát rálépsz.

0: mond egy ilyen 30-50 litert, és utána gyorsan leveszed, de nem tudsz lassabban, tehát bármilyen lassan indulsz, akkor is nagyon sokat mutat.
1: Akkor az előző Mercedesen meg mutatott egy ilyen grafikont. Tehát gyakorlatilag az én utamat, mondjuk innen hazamentem az agglomerációba, és akkor egy ilyen oszlopokat, ilyen grafikon mutatott, az ez szégyen teljes volt. Tehát, hogy...
2: abból lehet legalább tanulni, hogy másnap ne kövezzel azokat a hibákat. De
3: elemzel ilyen grafikonokat, szoktál?
2: Tényleg. Nem.
1: Elmondom, miért kérdezem. Képzeljétek el, most azt hiszitek, hogyha alacsony fogyasztásról beszélünk, akkor itt valami csúcs technológiás autót fogok itt mindjárt bedobni. Hát nem, mert itt van egy német youtuber. 30 éves körüli a srác, és már egyszer forgatott egy videót az 1998-as Volkswagen Passatjával, és most a követői kedvéért tette egy nagy kísérletet. Méghozzá azt, hogy ezzel a Passattal, ez egy 1.9-es TDI, 1998-as évjáratú, tehát 28 éves, a németországi Hildesheimból egészen az észak-svédországi Sarkkörig elautózott egy tank üzemanyaggal. Egy tank, ami mindegy, lehet számolni, hogy menjen, Lacikája 65 liter, ha jól tudom. 62. Na mindegy. Tehát egy tankkal ez a manus elment 2398 kilométert.
4: Hát ez rekord.
1: Ez abszolút, egy pár trükköt bevetett, de nem olyan vészes dolgokat. Ezeket mindjárt megveszik, levette a tetősíneket, levette az antennát, tehát ugye a légellenállás, akkor speciális gumiabroncsokat vett, az nem tudom milyen, és a felniket nem ilyen lyukacsos felnie volt, hanem ilyen zárt felnit rakott föl, hogy
4: a légellenállás, gondolom, az jobb.
1: Ennyi, így van. És az egész utat felvette videóra, egyszer csak néztem a videót, és mondta, hogy most pisilnie kell, de nem fog félreállni, mert ahhoz ugye le kell lassítani, le kell állítani, ki kell menni, WC, újraindítani, stb. Gázpröcs, gyorsítani, stb. Hanem hozott kacsát. És mutogatta a kacsát a kamerába. Nem mutatta tehát az egész vizelés.
4: És beszélt a kamerába, és csak ezt láttad, hogy megrázkódott.
1: Igen. Szóval, és akkor ő igyekezett kamionok mögé beállni. Tehát, hogy ment a kamion előtte 85-re, és akkor beállt a szélárnyékába.
0: Igen, mert a szélárnyékkal ott gondolom újra ugyanannyit, nagyon sokat tud spórolni.
1: Pontosan. Aztán azt is elmondta, hogy ha lejtő volt, akkor betette üresbe. Akkor ezek szerint ez egy kéziváltós autó lehetett. Uh-huh. És akkor betette üresbe, és tehát így sikerült neki elérnie azt, hogy egy 3 literes fogyasztásra jött ki, és eljutott az északi Sarkkörig.
0: Elképesztő.
1: Ugye? És arra gondoltunk, hogy beszéljünk már itt az elektromos autó korában, meg hát eleve már tényleg olyan csúcs fogyasztásokat produkálnak még a belső égésű autókat gyártó cégek is, hogy ihaj, és itt van egy 28 éves autó, amelyen lehet 3 literes fogyasztással közlekedni.
4: Csak odafigyelés kérdése mutatja mondjuk ez a példa.
1: Így van. Ezért van itt velünk Bazsó Gábor, Karotta autós szakújságíró. Szia Gábor, jó reggelt!
5: Hello, hello! Jó reggelt, jó reggelt!
1: Na mit szólsz ezekhez a trükkökhöz, hogy ez a fickó tényleg ezeknek az apró kis változtatásoknak nem sok ez, hogy leveszi a tetősint, meg a kis felnit olyan izé, nem lukacsosan valamire kicserélte, hogy ezzel tényleg el lehet érni egy ilyen régi autónál ilyen fogyasztást?
5: Igen és nem, amennyiben ezeket mind meg lehet csinálni hozzá, és ez nagyon fontos, de nem ezzel lehet megcsinálni a nagyon kevés fogyasztást, hanem azzal, amiből te is mondtál példákat, hogy a közlekedésre valójában alkalmatlan módon közlekedünk. Tehát most képzeld el, hogyha életvitelszerűen kéne úgy elmenned nyaralni, hogy először mindig be kell rendelned magad elé egy kamiont, hogy annak a szélárnyékában tudjak elmenni.
1: De Gábor, hát kamion nem kell berendelni, az van. Hát a kamion az van, az életünk része. Egy sávot elvettek az életünkből a kamionosok.
5: Igen, ez azért azon múlik, hogy az ember hova tart, mert hát, hogyha megfelelő útvonalakon, egy jó helyen veszel ugye víkendházat, mert azt is figyelembe veszed, amikor keveset szeretnél fogyasztani odafelé menet, akkor egészen sokat lehet mögötte, mondjuk egy ilyen logisztikai terminál szomszédságában, ahol amúgy is olyan hangulatosan lehet víkendőzni.
1: De hogy például a Kölnből elindulok Isztambul külsőig, ahol vannak logisztikai terminálok, ott végig tudok menni kamion mögött?
5: Jó, közelítél, tehát ha rekordot akarsz dönteni, és alapvetően az a célod, tehát nem az a célod, hogy belátható időn belül eljuss valahova épeszű módon, anélkül, hogy összevizelted volna a cipőd belsejét, akkor nyilvánvalóan igen. Itt ezek a kihívások igazából, ezek a nagyon nehezek, de egyébként zseniális a srác, és nagyon csomó, tehát rávilágít arra, hogy a fizikája milyen szép ennek az egésznek, hogy van egy autója, ami egyébként a mai fogalmaink szerint régi, a maga idejében nyilván tök modern volt, ráadásul még csak nem is az igaz, nem is a Jobbik légellenállású változat, mert ez egy kombi Passat volt,
1: igen,
5: nem a szedán, ami egy kicsit még ráadásul jobban alkalmas lenne erre a feladatra. De van benne egy nagyon legendásan hatékonyan működő klassz turbodizel motor, és ezen kívül ugye a modern tudománytól kölcsönözte az alapvetően villanyautókra fejlesztett nagyon alacsony görülési ellenállású abroncsot.
1: Bocsánat, az mi? Erről beszélj már, légy szíves, ezt nem teljesen értem. Mi ez a speciális abroncs?
5: Úgy van, hogy a gumiabroncsoknak, azoknak ugye iszonyú sokféle dolgot kell egyszerre csinálniuk. Eleve, ha végig gondolt, hogy gumiból van, tényleg, tehát így megfogod, és így érzed, hogy hát ez nem kő, meg vas, amiből, ha azt akarjuk, hogy egy kerék ne guruljon nehezen, és ne kopjon el soha, akkor ugye valamilyen vas acél ötvözetből csináljuk, és olyan van például a vonatok alatt. És az autó nem annyira jó, mert nagyon ráz.
1: Igen.
5: De bizonyos értelemben ez lenne az ideális, tehát hogyha csak azt akarnánk, hogy ne fogyasszon, akkor az ideális megoldásunk valami hasonló lenne, egy borzalmasan merev, rideg, kemény dolog, mert az gurul a legkönnyebben. Minél többet enged az oldalfala, minél inkább része a gördülésnek az, hogy van egy ilyen kis benyomódás, ami ugye körbe-körbe megy a gumin, ahogy a gumi forog körbe-körbe. Az mind emészt fel energiát, ezen kívül a mintázat maga is emészt fel energiát, ami ugye azért kell a gumira, hogy a vizet ki tudja tolni maga alól, meg a szmötyit, amikor éppen átmegy rajta, és hogy ne legyen hangos, ami szintén a mintázatot befolyásolja, hogy a surrogás, amit kelt, az milyen. Tehát ez egy szuper komplikált, sok összetevős dolog. Mindezt ráadásul nagyon hidegen és meg nagyon meleg aszfalton is bírnia kell, és mindezt úgy, hogy több 10.000 kilométeren keresztül nem kopik el. Tehát, hogy ha te magad hemperegnél 10.000 kilométeren keresztül, akár csak az aszfalton, akkor egy csontváz maradnál a végére. Akkor is, hogyha nem satúfékezel saját magadon meg ilyenek, hanem csak simán gurulsz. Most képzeld el,
1: jó, hogy... Jó, érzekletesen csinálod ezt a...
5: Na és az a lényeg, hogy ezért aztán, amikor gumit csinálnak, az mindig valamilyen típusú tulajdonságok kedvéért, a többiből egy picit rosszabb. Tehát a Forma 1-es autókon ugye iszonyatosan tapad, viszont egy futam alatt is elkopik. Az utcai autóknál pedig ki kiválaszthatja, hogy neki milyen fontos tulajdonságok kellenek. És az utóbbi időben mentek rá erősen erre az alacsony görülési ellenállás dologra, aminek meg az a lényege, hogy nagyon könnyen fut, és általában elég csendesek is, azt a belsejükkel variálva játsszák el többek között. Van bennük egy ilyen habszerű anyag, vagy szivagyszerű anyag, és a mintázatuk is olyan, és az anyaguk is olyan. És akkor ezzel lehet fogni valamennyit. És a másik dolog, amikkel játszanak, hogy ezt iszonyúan felfogják ráadásul, és mármint a hivatalosan nem szabad ilyet csinálni természetesen, hanem a gyári nyomásértéken kell közlekedni, de szokás azzal csalni, játszani, amikor valaki kifejezetten fogyasztásra optimalizál, hogy minél jobban felfújja, pont azért, mert ugye minél kevésbé roskad be a gumi, minél kevésbé puha, minél kevésbé veszi föl egyébként ilyen értelemben az aszfaltnak a felületi finomságait, amik kellenek ahhoz, hogy jól tapadjon, de hogyha ezeket lejjebb veszed azzal, hogy te nagyon felfújod, és akkor csinálsz belőle egy vonatkereket, minél inkább vonatkerekesíted, annál inkább az van, hogy könnyen fog gurulni. Ja, iszonyú sokat lehet ezzel játszani.
1: Nézzük a többi tényezőt. Itt beszéltünk ugye a kamionok szélárnyékáról, itt jött is egy SMS gyorsan. A kamionos úgy látszik, hogy eltalálva érezte magát, te majom bocskor, ha a kamion nem megy, éhen halsz.
4: Jaj, ne!
1: De ezt újra sikerült elsütnie, de mindegy, hát ki a maga szintjén. Hogy a kamion szélárnyéka, ugye mondtad azt, hogyha persze az ember ott vesz magának nyaralót, a kamion is közlekedik, de ettől függetlenül az is nagyon-nagyon hatékony. Fogyasztás szempontjából manuális kontra automata váltó, ez is egy érdekes kérdés.
5: Igen, ezek mind iszonyú fontos kérdések. A szélárnyék valójában a legfontosabb, hogyha nem mehetsz nagyon lassan, tehát Gerhard Plattner, aki a messzire fillér megtakarító autóval utazásnak a világbajnoka volt nagyon sokszor, mindenfélével csinált iszonyatos rekordokat, az ő egyik nagy titka az, hogy alapvetően lassan kell menni. Tehát az a helyzet, hogy minél gyorsabban mész, a levegőt eltolni annál nehezebb, ezt ugye mindenki tudja, nyilván te nem, mert számodra ez egy elvi kérdés, de hogy aki kerékpáron ült már életében bal szélére, az tudja, hogy, hogy azért nem tudsz végtelen sebességgel menni, mert minél gyorsabban tekersz, annál nehezebb széttolni magad előtt a levegőt, ráadásul ez egy négyzetes összefüggés, tehát egy idővel csak romlik, a sebességed csak egyre rosszabb és rosszabb és rosszabb. Tehát minél lassabban mész, annál könnyebb az életed, és ha bemész a kamion mögé, akkor ugye az van, hogy a kamion széttolja egy ilyen nagy lukat, egy alagutat csinál neked tulajdonképpen a levegőben, és nyilván a kamion mögött is van levegő ettől még, tehát nem az van, hogy ott légüres térben nem fulladnál meg egy kamion mögött egy kamionban, de valamivel könnyebb ettől is, és ez igen is kimutathatóan a fogyasztásban benne is van. Úgyhogy ezért igyekszeznek oda bemenni. Na most a váltó, amire utaltál, hogy ezek manuális, tehát kéziváltós autó volt.
1: Feltételeztem azért, mert mindig üresbe tette lejtőn, azért gondolom, hogy kéziváltó volt.
5: Igen, illetve hát ez egy, a lejtő az egy érdekes kérdés, ugye a lejtőn akkor érdemes csak üresbe tenni, hogyha nem eléggé lejtős a lejtő ahhoz, hogy lassítani is kelljen bárhogy. Mert hogyha eléggé lejt ahhoz a lejtő, hogy így is úgy is lassítanod kelljen, tehát nem gyorsulhatsz a végtelenségig, mert mondjuk leesnél a kanyarban, vagy ilyesmi, aha, akkor nem érdemes üresbe tenni, hanem akkor motorfékkel érdemes lassítani. Motorfék üzemben ezek az autók igazából nem fogyasztanak mostanra már semmit.
1: Ez hogy lehet egyébként a motorfék, bocsáss, mert a motorféknél mindig felbőg a motor. Hát látom a fordulatszámmérőn is, ha én, mit tudom én, négyesbe megyek, igen, és visszateszem hármasba vagy kettesbe, akkor a fordulatszámmérőd magyarán benzin és dugattyú, és minden, ezek hirtelen elkezdenek pörögni.
5: Ez úgy van, hogy a motor fordulatszáma nő, de ugye ez azért van, mert a motorod és a kerék, azok össze vannak egymással kötve a sebességváltón keresztül, de ilyenkor nem a motor hajtja a kereket, hanem a kerék hajtja a motort.
1: Ja, ilyen is? Aha, tehát ez egy visszahatásos sztori.
5: Ettől te ugyanazt hallod fűre, mert lényegében ugyanaz történik, de befecskendezési folyamat, tehát az, hogy megy
1: el
5: a motorba valami, az nem történik.
1: Aha.
5: És ezért igazából nincs neked ezzel, nem már személyesen semmit rendőr tulajdonképpen egy ilyen autóban. Viszont a motornak az ellenállása attól, hogy működte, tehát pont amit hallasz, hogy egy magasabb fordulatszón igazából ugyanúgy járnak benne a dugattyúk, és azok ugyanúgy összesűrítik ebben az esetben nem a keveréket, ugye, hanem csak simán a beszívott levegőt, és nem gyújtanak meg hozzá semmit sem, mert nincs hozzá befecskendezve gázolaj vagy benzin. De ugyanazt végig kell csinálni, és ezzel tudunk lassítani, és ez jó dolog is, így lassítani olyankor, amikor egyébként elég nagy a lejtő, mert ugye itt, amit ő magyarázott, és ez egyébként nyilván így van, hogy a lényeg, és az egésznek a fizikája a legfontosabb, hogy nem akarsz mozgásállapot változást, mert az az, amihez valamilyen energia kell lesz. Ugye mindenkinek megtanítják fizika órán, tehát hogyha az van, hogy az álló helyzetből el szeretné jutni odáig, hogy az autót halad, az egy mozgásállapot változás, ehhez gyorsítani kell, ahhoz energia kell valahonnan, tehát kénytelen vagy elégetni hozzá üzemanyagot. Ha mész a kamion mögött, akkor a lehető legkevesebb energiával tudod föntartani azt a 85-öt mondjuk, amennyivel a kamion megy, mert elviszi előled neked nagyjából a levegőt. Ha viszont valamiért lassulsz, mindegy miért, mondjuk azért, mert fékeztél, vagy azért, mert előtted, mit tudom én, kijött eléd egy gyerek, és hosszas mérlekedés után úgy döntöttél, hogy akkor az első lesz a rekord, édes fiam, nagyon sajnálom, és így reménykedsz, hogy elugrik onnan, és nem veszed el a lábadat a gázról, mert nem akarsz sebességet veszíteni, mert azt utána vissza kéne nyerned megint. És hát ezekkel lehet nagyon sokat variálni, plusz azzal, ami ugye szuper fontos szintén, hogy nem csak lezárta a felnit, hogy ne kavarja maga körül a levegőt, hanem az is volt még, hogy a kővé fújt kerék a zárt felni, a letakarított karosszéria, hogy amennyire lehet, ugye nem tudom belecsimpaszkodni sehol a levegő, és akkor mindezek mellé még kihaigált mindent az autóból, belétve azokat az üléseket is, amiken tudta, hogy nem fog ülni senki. Mert ugye szintén egy kimutatott összefüggés, hogy minél nehezebb az autód, azt újra meg újra föl kell gyorsítani arra a sebességre, amivel utazol. És ez elég meglepően sok. Tehát Gerhard Plattner számolta ki még annak idején, amikor nagyon sok rekordkísérletet csinált, hogy körülbelül az van, hogy egy mázsa tudsz az autóban, tehát 100 kg, az nagyjából 7 deci. 100 kilométerenként. Tehát egy jól megtervett magyar férfi, ilyen kardiovaszkuláris problémákra méretezett magyar férfi, az simán az 1 liter per 100 kilométer, úgyhogy nyugodtan el lehet kérni tőle a pénzt. Amikor mit tett, hogy akkor figyelj,
1: Jó, igen, jó, jó, ezek a praktikus tanácsok külön jók, de még gyorsan, mert két dolgot még nagyon gyorsan meg akarok beszélni. Az egyik ugye az automata kontra kézi váltó. Ugye régen azt lehetett hallani, és nekem egyszer azt mondta, hogy barátom, jó lesz neked ez az automata autó, hidd el, hogy a Mercedes gyár jobban tudja, mikor kell váltani, mint te. Tehát, hogy ez a fogyasztásra is érvényes-e?
5: Ez igaz, a modern automaták világában igen, ugye a modern automata váltók azok már jellemzően nagyon sok sebességesek, tehát régen, amikor ez megérkezett a köztudatba, akkor az automata váltó jellemzően 3-4 sebességes volt, és ehhez képest a kézi meg általában 5-6, és ugye minél több sebességi fokozatod van, annál jobb eséllyel találod meg azt, ami az adott közlekedési helyzetben pont a leggazdaságosabb tud lenni. Jellemzően egyébként, ha az ember azt akarja, hogy ne fogyasszon az autó, akkor ezt fölkapcsol minél nagyobb, a sokadik fokozatban lehetőség szerint, ahol ha lepadlózod, nem is történik semmi, mert ugye a szegény motornak olyankor még jártányérje sincs, viszont nem fogyaszt. És a modern automataváltók azok viszont sok sebességesek, mondjuk 8-9-10 is van akár, ami azért van, mert ugye ők nem zavarodnak bele, tehát egy embernek azért elég kellemetlen, de így betalálni, amikor így elgondolkodsz, hogy akkor most fölváltanék 7-esből 9-esbe, vagy merre van, hol találom, ehhez képest a 2,5-et. De az automaták azok egy nagyon nagy tartományt tudnak így mostanra átfogni, nagyon sok fokozattal, és van hozzá egy elektronikájuk, amivel azért még azt mondom, hogy manapság is előfordul, hogy az elektronika sem birkozik meg annyira könnyen azzal, hogy eltalálja azt, amit szeretnél. De ezért van az, hogy a mai automaták, a modern autók modern automatái, azok a létező felhasználásban igazából mostanra jellemzően kevesebbet fogyasztanak, mint a kézi váltóval elérhető. Nagyon sokat finomodott az a rész, és hogy feleslegesen nem kavargatnak olajat. Ez régen nem így volt. Tehát az évtizedekkel ezelőtti automataváltókban azokban volt egy ilyen hidrodinamikus elem, ami önmagában egy ilyen olajban kavargós cucc, aminek volt egy kis saját ellenállása. Ez már egy ideje nincs, hanem ezeket vagy nem használják, vagy így összezárják mechanikusan akkor, amikor csak úgy mész.
1: Úgyhogy Gábor, utolsó személyes kérdés, bármelyik belső égésű autóval, ha te közlekedsz, és felvillan, autópályán vagy, és felvillan a piros lámpa a tanknak a jelzője. És ott van éppen 700 méter egy benzinkút, a következő nem tudod, mikor jön. Mit csinálsz?
5: Hogy gyáva vagyok-e?
1: Igen, igen, ezt akarom kérdezni.
5: Én autópálya esetén ott nem szoktam kísérletezni, ha csak nem ez van, hogy fixen ismerem.
1: Jaja,
5: aha. Tehát ha fixen ismerem, akkor tovább megyek, de hogyha nem ismerem, akkor én leszoktam menni. Az emberek nagyon sokféleképpen szeretnek így packázni a sorssal, és szerintem ezek közül annyival szórakoztatóbb módjai is vannak. Tehát, hogy annyival többféleképpen tehetett szóval. Egy érdekes nemi betegséget összeszedni egy egzotikus távoli országban, vagy ilyenek, tehát, hogy végtelenül sokféle sokkal izgalmasabb lehetősége van annak, hogy az ember megszívassa magát egy hülyeséggel, mint azt, hogy elmente időben tankolni.
1: De nem, csak van egy olyan, hogy tudod, most neked is van biztos olyan, jó, hát akkor még kibírom, még egy picit, akkor visszaveszem, pontosan ezeket a most közösen megbeszélt fogyasztási trükköket alkalmazom, és még elmegyek egy ilyen 40 kilométert vele. Tehát, hogy ez benned van ez, de hát akkor ezek szerint nem.
5: Azért ezen a ponton muszáj ide szúrnom, hogy életemben több meghatározó szerelmem volt, és 2 darab feleségem is, és tulajdonképpen az van, hogy ezek közül az illető közül mindegyikkel sétáltam kannával benzinkút, és most ilyen nagy volt a szám, hogy én azért azt nem csinálnám, de szóval ez egyfajta, amolyan párkapcsolati próbatétel, egyfajta tűzkeresztség, hogy együtt barzatunk, és visszük a honunkra.
1: Én meg bevallom neked, én nagyon gyáva vagyok, én rögtön, hogyha villog a lámpa, akkor én már megyek ki az elsőnél, de Fejes Tamás barátom, a tankcsapda dobosa, aki ugye híresen ismeri Dél-Franciaország és Dél-Spanyolország összes olcsó benzinkútját, és egy simán világító benzintank lámpánál, ő még azt mondja, hogy ő pontosan tudja, hogy Hironában, ha lejössz az autópályáról, 3 körforgalom után, ott van, ahol még 1.30-ért kapsz dízelt. Tehát, hogy azt vele meg ki kell bírni, az egy ilyen orosz rulett, hogyha vele autózol. Ezt csak úgy elmeséltem.
5: A modern autó tulajdonosainak az egy fontos információ lehet, hogy ezt egyébként nem érdemes csinálni. Tehát, hogy tényleg nem csak amiken mókáztunk eddig, hanem gyakorlati része is van, hogy az van, hogy ahogy az ember használ sokat egy autót, a a gázolajnak is és a benzinnek is az a tulajdonsága, hogy a bennük lévő olyan szmötyi, ami apránként árt a rendszernek, az alulra megy. Tehát, hogy az így lent gyűlik. És minél inkább az van, hogy üres tankkal közlekedünk, annál sűrűbb, tehát annál erősebb koncentrációban etetjük a szegény autónkkal a mocskot. És ehhez képest minél inkább tele van a tank, ez annál kevésbé jelent problémát. Tehát, aki megteheti, és bírja lelkileg és anyagilag, azért az lehetőség szerint ne centízze ki a végére.
1: Mennyi jó tanács már. Nagyon szépen köszönjük, Bazsó Gábor Karotta. Szia, szia!
5: Sziasztok!
1: Köszi! Autós szakújságíró barátunk.
0: Tanultunk ma is nagyon sokat.
1: Betegé, tényleg? Ja, hát ez izgi volt. Bocsi, az automatával is lehet üresben gurulni, a lejtőn nem? Kérdezi Zotya. Bevallom, nem tudom, a modern automata váltóknál be tudom-e tenni N-be menet közben. Ezt nem tudom.
0: Soha nem mertem kivenni.
1: Úgynevezett mechanikus automata váltóknál, mint a régi Mercedeseknél, vagy nem tudom, ott nyilván át tudott tenni N-be menet közben, D-ből. Igen, az egy klik. Tehát nem mész át az R-re meg a P-n, ahhoz, hogy eljuss az N-be, hanem...
3: az kalandos lenne pedig.
0: Végigmész az egészen, bum-bum-bum, de üresben vagyok.
1: Nem tudom, nem próbálom. Nem próbáltam meg. Na jó, kérdezzük meg a hallgatóinktól, hogy nekik, vagy nektek, drága hallgatók, milyen trükkötök van a fogyasztás csökkentésére, ami a te trükköd, igazából nem is tudod, hogy működik-e, de te nagyon hiszel benne, nagyon alkalmazod, neked van nagy fogyasztási fogyasztás csökkentésére trükköd, de hogy igazán beválik-e, vagy sem, arról fogalmat sincs. De ezt mindig csinálod. 0-20-22-22-122.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
9: Szállás, biztosítás, rendben. Valami tuti, hogy hiányzik.
10: Feszülté teszi az utazás. Nem tud ellazulni. Próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
14: Nem, pont fordítva.
13: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
14: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
15: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
16: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
17: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
18: Leállt árazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
19: Buongiorno!
20: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
21: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
22: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
23: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
24: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
25: A reklám után...
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok, felkészültek a balatoni strandok. Változékony időnk lesz a hétvégén is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, évvégéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. Döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett mintegy 3 milliárd 600 millió forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Új uniós vámszabály lép életbe júliustól az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra, így például a Temuról és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogyha egy csomagban például ruhát, telefonokat és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedéssel csökkenteni szeretnék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok, a szolgáltatások látványosan fejlődnek. Egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
28: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízi sportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
27: Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a hétvégén. Ma már sok napsütésre számíthatunk, és az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az élénk szél mellett 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt majd a nap, de futó záporzivatar bárhol kialakulhat. Akár 28 fok is lehet napközben. Vasárnap aztán egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak majd záporok, zivatarok. Hasonló idővel indul a jövő hét is.
26: Retro Rádió közlekedési hírek.
27: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbútvonalakon, így az M3-os autópálya fővárosi szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Közben balesetek történtek az M1-esen Hegyeshalom felé Győr térségében a 115-ös kilométernél, illetve a 113-as kilométernél. A forgalmat a 112-es Győr-Szent Iván csomópontban leterelik. Adta hírül az útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 38 elmúlt 4 perccel. Na nézzük itt a hallgatóink fogyasztás csökkentési tippjeit. Először is nagyon sokan írták, hogy ki tudott tenni N-be az automata váltót. Van olyan variáció, ha elveszed a gázt, N-be teszi ki saját magát. Nekem is volt olyan autóm, ami gyakorlatilag elveted a gázt, akkor hirtelen a fordulatszám lement nullára is, mint hogyha tényleg csak siklana. De N-be, na mindegy, sokan írják, hogy ki be lehet tenni N-be. Mármint a modern elektronikus automatáváltókat.
2: Nem próbálom meg.
1: Én sem próbálom meg. A modern automatát is sajnos, nagybetűkkel sajnos, be tudod tenni menet közben N-be, és ha így gurulunk egy hosszú lejtőn, azzal feladjuk az utolsó kenetet neki.
3: Miért?
1: Nem tudom, nem értek hozzá. Lacika, miért?
4: Én sem értem, hogy miért adnád fel a kenetet neki. Szerintem sem baj nem lesz.
1: Oké, prémium gázolajjal tankolok csak. Állítólag jobban tisztít, ezért kevesebbet eszik, hát lehet legenda csak a Shell V-Power. Abba volt dízel is? A V-Powerből?
2: Van, mind a kettőből, nem? Mind a kettőből van prémium.
1: Prémium van. Van, jó, mindegy, jó.
2: Igen.
1: Hát igen, ugye ez a legenda, ez nem tudom, hogy igaz-e vagy sem, ez a legenda, hogy jobban tisztít a prémium üzemanyagot. A benzin és valami szakemberek elmondják, hogy a prémium üzemanyagot messze, tehát abszolút nem a gazdag, egyébként szuper prémium autókat vezető emberek veszik, hanem sokkal inkább a alacsonyabb keresetűek veszik, és ilyen régebbi autóknak.
3: Aha, amit itt nagy becsben tartanak olyan autók.
1: Ami nagy becsben tartanak, vagy nem akarják, hogy tovább romoljon, vagy valami, és az biztos ápolja a motort.
2: Igen, én a fűnyíromba veszem.
1: A prémium benzin?
2: Igen.
1: Én néha a youngtimerembe vagy oldtimerembe szoktam venni prémium benzin, pont ezért. Egyébként jobban megy. Tehát az érezhetően jobban, én érzem,
2: de
1: hogy jobban
2: elhiszed.
1: Megy. Én nem tudom.
4: Meg olyanban érdemes.
1: Placebo vagy nem, hogy én azt érzem, hogy jobban megy.
4: Nem hinném egyébként, hogy azon érezhető, hogy jobban megy, de abban érdemes.
1: Most nagyon nézel engem meg az automat.
4: Nem téged, a prémiumot. Szóval azt akartam mondani, hogy olyan autóba érdemes rakni, amelyikkel mondjuk ritkábban mész. Tehát, hogy kevesebbet használod, mondjuk akár egy hónapig is elmer.
1: Te ezt például honnan tudod?
4: Hát mert én csinálom.
1: De hát nem tudod, hát nem látsz bele a motorba.
4: De azt tudom, hogyha 95-öst simát hagyom benne, akkor mi történik mondjuk négy hónapos állás után?
1: Mi történik?
4: Hát röfög, vagy nem indul be, vagy ezért. Hogy...
1: Nekem beindul.
4: Hát oké. Okay. Lelked rajta.
5: Én viszont mindig prémiumot vásárolok, mert
1: de,
5: akkor...
1: minek?
5: Azért, mert amikor elhoztam a szalomból a kocsit, azt mondták, hogy hosszú távon jót tesz az autónak, hogyha minőségi benzintankolok vele, és én ezt tartom, nekem ezt ott szakemberek mondták.
2: De nekem magyarázza már meg, hogy hol és mivel teszek jobbat, tehát mondja, de én nem látom, és így nem
1: biztos
2: értem.
1: Le van írva, tehát, hogy olyan adalék van benne, amely jobban elégeti, nincs benne annyi kosz, tisztítja a motort valahogy, ezeket mondják állandóan. Nem tudom.
2: Oké, de engem még nem győztek meg. Tehát engem nem győzött meg az a 200 forint plusz.
1: Én érzem, hogy jobban megy. Tehát ez ugye egy 200-as benzines, tehát 2000-es benzines motor, kéziváltós, és esküszöm a prémiumnál, azt érzem, hogy jobban megy, és lehet, hogy beképzelem magamnak, lehet, hogy placebo, de akkor erről szól az egész.
2: Jó, csinálj nyugodtan.
1: Ja. Nem mindig, tehát olykor töltök bele.
2: Ja, olykor.
1: Nem mindig. Na jó, sziasztok, sok önző ember, hogy elrakta volna a pénzt. Sziasztok, tempomattal többet fogyaszt az autó. Amúgy az osztrák prémium gázolaj mínusz fél liter és jobb kenés. Tessék.
2: Hát de arról is hallottam, hogy külföldön jobb a benzin, mint nálunk.
1: Erről mindig, ezt tagadják a magyarok, azt mondják, ugyanonnan veszük a benzin, mint ők, kivéve az ÖMV, őnek is saját benzinje van, az összes többi benzin az innen jön, és ugyanaz a benzin, és mit tudom én, és egyiket csak az adalék az, ami megkülönbözteti, tehát ilyeneket hallok.
2: Igen, én sem tudom. Hát én is hallottam ezt, hogy minden benzinkútra a MOL visz, és egyébként csak a jeleket teszik át.
1: Uh-huh. Ja. Úgy tegnap pont így jártam, kivillant a sárga lámpa, és még volt előttem 69 kilométer, és bevállaltam a nullás autópályán, de nem azért, mert nem akartam tankolni, hanem nem volt nálam pénz, de hazavitt a kis Seat, üzeni Koszti. Én havi 20 ezer kilométert autózom. 3 liter körüli fogyasztással. Szerintem valamit jól csinálok. Hát valamit jól, nem tudom milyen autóval ugyan. Picit sokat autózol, ne autóz ennyi. Sziasztok, nekem nehéz lábam van, nem tudom nagyon finoman nyomni, ezért gázos autóval járok, románban 270 forint egy liter gáz, eszik hatot belőle, 1620 forintból megyek 100 kilométert. Olyan, mintha benzinből 2,5-öt enne. Hát átszámítva. Ez a gázos spórolás, és még egy, ha lejtőn vagyok, és jön az emelkedő, akkor az emelkedő előtt felgyorsulok, hogy ne az emelkedőn kínlódjon a motor. 120-al neki megyek, 80-nál vagyok, mire a tetejére érek.
2: Egyébként ilyennel én is játszottam már ilyennel. Ez jó.
1: Hát egyébként nekem ugye a Spanyolországban a 123-as merci, ami ugye mennyi? 86 lóerő, tehát valami kevéske. És ő minden, ő abszolút kedvenc, csak egy nincs benne erő. Tehát, és ugye ezt régen nem vetted észre, amikor nekem volt régen 240-es dízelem, ez egy 300-as dízel amúgy, és nem vettem észre, mert mindenki lassú volt és lomha, de most már mindenki gyors és fürge, és ugye ott vannak ezek, tudod Gyuri, amikor megyünk a reptérről hozzám, igen, ott vannak ezek a hegyes utak.
3: Bizony.
1: És nekem ott esküszöm, a lendülettel kell gazdálkodnom. Tehát én nekem fel kell gyorsulnom, mit tudom én, 130-ra, hogy az a sunyi emelkedő végén azért még a 90 meglegyen.
3: Igen. Volt, amikor ketten ültünk a Lacikával hátul, és egymásra néztünk, hogy lehet, hogy ki kell majd szállnunk, nem lehet, hogy mi lesz.
1: Nem ültetek soha ketten hátul. Ja,
3: De.
4: Az plusz másfél liter, ugye már azt mondták, hogy 7 deci egy 100
1: plusz másfél ember. Liter voltatok nekem, igen.
3: Egész héten.
1: Na jó, szóval, hogy igen, úgy autózni, hogy gazdálkodsz a lendülettel. Hogy nem, hogy nézed, hogy hátulról kijön, ki tudsz-e menni az előző sávban, mert éppen már egy kamion előtt belassulnál, viszont ha nagyon belassulsz, már nem tudsz kigyorsítani 120-ra, mert most arról az autóról igen. beszélünk, érted? És ezzel gazdálkodni, ezért egy jó játék.
2: De nem élvezetesebb úgy vezetni, hogy gondolkozol közben, mint hogy ilyen természetes, hogy rálépsz és száguld?
1: Nem tudom, melyik az élvezetesebb, bevallom. Tehát azért valamikor nagyon bosszantó, amikor beszólsz egy kamion mögé. Nem tudsz kijönni. Ki tudnál, mert volna rés, és a mai autóval kimennék, azzal nem tudsz kimenni. Tehát, hogy...
2: De nem jó úgy, hogy tudod, kinézel, visszajössz.
1: Á, nem, és felfelé, tehát sunyi emelkedők vannak. Nem az, hogy oké, most látod, hogy hegynek mész fölfelé, hanem ez sunyi emelkedő, hosszú az autópályán, és... Mondjad, Lacika.
4: Ráadásul a régi autóknál van az, hogy mész egy kamion mögött mondjuk 100-zal, igen. és akkor kimész előzni, és megjön a menetszél, mert addig a kamion mögött nem volt. És kimész, megjön a menetszél, és rájössz, hogy nem is tudod megelőzni, mert nincs benne erő.
1: Nincs benne erő, nem tudod, de nekem volt ilyen. És nincs benne erő, és közben jön a Porsche Cayenne a seggedbe, és te ott vagy, és maximum annyit tudsz, hogy ő azt mondja, hogy na jó, de cuki. Hát az olyan cuki az az autó. Érted? Jaj, apámnak is ilyen volt. Remélem, hogy ilyeneket mondanak ott.
2: Reménykedj!
3: Amikor nagyon jár a szájuk, látod a visszapillantóban, akkor bízom benne, hogy ezt mondják lelketen.
1: Sose szitkozódnak. Tehát ez az autó, ez szeretetet generál. Tényleg. Szeretetet és barátokat.
2: Reménykedsz.
1: De mit röhögsz?
3: Hát, de ezt felhúzott ablaknál gondolod, hogy így van.
1: Igen. Na mindegy, ez van. Jó, köszi mindenkinek, ez egy jó kis kör volt. Jövünk vissza, és Császár Elődnek a kis noteszáról fogunk beszélgetni. Benne vagy?
2: Persze, benne vagyok.
3: Már itt a noteszába erre volt kíváncsi.
1: Nem a sztoriban.
2: Ja, most jövök rá. Nem voltam a noteszában.
3: Azt hittem, valami váratlan irányt vesz ez a téma.
1: Én is, hogy szújra kell gombolnunk.
2: Nem ismerem.
1: Szóval, Császár Előd most nyilatkozott Anger Zsoltnak, hogy amikor ő még nagyon-nagyon menő popstár volt, akkor bizony jöttek a nők, és hát minden hétvégén volt nő, minden nap volt nő, és a lényeg az, hogy ezeket már jegyzetelni kellett. És ő csinált egy füzetet, és a füzetbe beleírta a nőt, a tulajdonságait, a pró és kontra, ő listázta őket, és sokszor egy polaroidot is beragasztott.
3: Igen, és hát tegnap, hogy beszéltünk erről, Évi meg Anett már vették a levegőket, tehát egyébként meg mit csináljon az ember? Hát valahogy nyilván kell tartani a dolgokat, nem lehet mindent fejben.
1: Ez egy jó szó, ezt úgy hívják nyilvántartás.
3: Köszönöm te. Legyünk hivatalosak.
1: Igen, hogy nem fejben koordináljuk már ezeket a dolgokat, és egyébként most itt lehettek kétségbeesve, de simán lehet az is, hogy ti valahol valamelyik noteszben szerepeltek.
2: Jó Istenem, nem akarom tudni.
1: Ez az, hogy nem akarod tudni, valószínűleg Császár Előd akkori csajai sem akarják ma tudni, vagy tudatni, hogy ők voltak, ott vannak a noteszben. Egy csaj karakán volt, és széttépte a noteszét, de addig az egy micsoda gyűjtemény volt.
3: És valószínűleg kettőbe tépve most is ott van az előtt fiókjában.
1: Na majd erről beszélünk, hogy ahogy a Gyuri mondja, hogy ennek van-e értelme egy nyilvántartásnak, és eleve csajozás, pasizás, hogy kezdtünk bele, hogy rendszereztük ezt, amikor hirtelen nagy sikerünk volt.
3: Igen, csajozás, pasizási számaink egyébként, ha már a nagy sikernél tartunk. Mindenkinek volt ilyen az életében, amikor beütött ez a sikeres időszak.
1: Számok is, meg ugye a tulajdonságok, tehát rossz és jó tulajdonságok. Tehát ha most együtt voltál mondjuk Fricivel, akkor Friciről mit tudsz leírni jókat? Külső tevékenység, ágy, rossz tulajdonságokat, külső tevékenység, ágy.
2: Én szoktam ilyet egyébként.
1: No.
2: Ha párkapcsolatban vagyok, és már nem jó, azért mondom, hogy én listázom, én listázni szoktam. Aha. Egy idő után, hogy mérlegelni akarok.
1: Melyik mérleg serpenyőben van több? Uh-huh. Oké, na ezekről fogunk majd beszélni, te is listázz majd bennünket a Gyurival, jó? Ez azért jó, mert nincs viszonyunk, és mégis lehet, hogy sokkal bátrabb vagy megítélni azt, hogy mik a jó és rossz tulajdonságai.
3: Az kell az Évinek ebben a helyzetben, bátorság az.
1: Ne bátorítsuk? Ne? Jövünk vissza mindjárt a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! Műsorajánló.

0: dobó, gigantikus show az MVM Domban.
1: Hallgass a hétvégén is a Retro Rádiót. Ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobo show-nak idén október

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: Mindennapi intim higiénia. Cicatridina Intim Tisztító Hab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina Intim Tisztító Hab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A fájdalom nem jó társaság, főleg ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról. Safe Laser készüléket most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod. Részletek safelaser.hu.
11: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár. Dönt. MyGuard. Új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Várjuk szeretettel hétvégén az Ásvány és Ékszerbőrzén Budapesten a MOM Sportban. 120 kiállító és programok 2000 négyzetméteren. www.ásványbörze.hu.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
14: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
15: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
14: Ez az!
15: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
16: A középszintű szóbelikkel folytatódik az érettségi, eseménydús volt a labdarúgó VB nyitó mérkőzése. Nem lesz nagy meleg ma sem. Köszöntöm Önöket, Hia Anett vagyok. Véget értek az emelt szintű szóbeli érettségig. Az oktatási hivatal adatai szerint országszerte csak nem 75 ezeren vizsgáztak, összesen 71 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik, ezek július 1-ig tartanak, több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta a rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
17: Ha tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménynél vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak, olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
16: Sokan blitzelnek a hazai autópályákon. Jogosulatlan úthasználat miatt tavaly több mint 2.400.000 esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Elrajtolt a 23. labdarúgó világbajnokság, a történelmi 48 csapatot felvonultatott torna 104 mérkőzéséből. Az elsőt az egyik házigazda, Mexikó vívta a Dél-Afrikai Köztársaság ellen. A hazaiak teljesítették az elvárásokat, végig nagy fölényben játszva 2-0-ra győztek. Egy kiállítás miatt azért bánkódhatnak a mexikóiak, hát még a dél-afrikaiak, akiknek két piros lap is jutott. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében zajló esemény július 19-éig tart. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a hétvégén. Ma már sok napsütésre számíthatunk, és az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az élénk szél mellett 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt majd a nap, de futó záporzivatar bárhol kialakulhat. Akár 28 fok is lehet napközben. Vasárnap aztán egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak majd záporok, zivatarok. Hasonló idővel indul a jövő hét is.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az M1-esen korábban két súlyos baleset is történt Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán. Emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat. Olvasható az útinform.hu-n. Közben az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bag és 60 között három autó ütközött össze. A 48-as kilométernél az átterelt sávban állnak a sérült járművek. A kialakult torlódás már meghaladta az 5 kilométert. Aki teheti, 60-nál tudja elhagyni a csomópontot, és a 3-as főúton keresztül kerülhet. Erős egyébként a reggeli forgalom már a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra és 13 perc van most. Jó reggel, szevasztok, drága hallgatók, itt vagyunk. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Mindenkinek jó reggelt. Itt van Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett is.
3: Jó reggelt,
0: sziasztok. Jó reggelt. Egy SMS, hallgass a szívedre, ő nem csap be. Ezekre szükségünk van néha, ezekre a mondatokra. Hallgass a szívedre, ő nem csap be. Ah, ez jó a fogyasztással kapcsolatban? Hát, hogy nagy lendülettel menjek neki az emelkedőnek?
1: Vagy előtt.
2: Nem csap be a szíved,
0: nem
2: jó
0: csap be. A szíved nem csap be. Hát a 90-nel át tudom menni ezen a buckán. Lúja Halle, ez a Hallelujának a viszontja. Micsoda tűzi játék volt ma reggel 6:08-kor? És pont ma nem keltem fel időben, most hallgattam vissza, nagyok vagytok, mint a hetes bugyi üzeni Szabi.
2: Igen. Bocskor Facebook oldalon ott van, ugye minden első megszólás live-ban tolunk, úgyhogy meg lehet nézni.
0: Igen. Na. Császár előd. Igen, megoszlanak róla a vélemények, nyilvánvalóan valaki nosztalgikusan gondol vissza az FLM-es időkre. Nyilván mindenkinek eszébe jut az a nagyon-nagyon csúnya baleset, amelyet ő valójában megúszott, és ezért a legtöbb ember haraggal gondol rá. Ő szeretné ezt az egészet elfelejteni, ami az ő szempontjából érthető is, de most gondoljunk csak az FLM-es időkre. Annál is inkább, melyiként 30 év szünet után tért tavaly talán vissza ezzel az új dallal, ez a Ráncok a szemem alatt. Egész jó dal egyébként.
1: Igen, és tegnap hallottam a rádióban itt.
0: Így van, mi néha adjuk. Aztán ő volt DJ is a 2000-es években, Shane 54, vagy Shane 54, ki hogy szereti.
2: Nemzetközi szinten sikerült neki egyébként befutni. Tényleg.
0: Mit jelent a nemzetközi szinten befutni? Mert ezzel, tudod, én mindig óvatos vagyok. Tehát ez a világhírű hegedűsünk, meg minden. Tehát, hogy ez azért, mert külföldön előadsz valamit, még nem vagy világhírű.
2: Hát ugye, őt lehet ebben az
0: olvasatában. Ezért kérdezem, lehet, hogy mondom, ő az volt. Csak
2: őt,
0: én nem...
2: őt a világ minden tájára hívták, meg egyébként nagy világsztár DJ-k is pörgették különböző...
0: De magyar lányokat is hívtak a világ minden tájára kurválkodni. Tehát, hogy az nem világsztár még, érted?
2: De nemzetközi siker volt, lássuk.
0: Igen, de nem világsztár. Tehát hát most egy...
2: Megadtad az elődnek a párhuzamot minden esetre.
0: Ezt csak tisztázni akartam. Én azt akartam, hogy hozzál képbe. Érted? Igen. Szerkesztő vagy, hozzál képbe. Tehát mint a magyar dubajozó celebek, olyan világsztár volt Shane...
1: 54.
0: 54, vagy gyakorlatilag... ha valahol elszórtad azt, hogy Shane 54, akkor mindenki tudta, hogy kiről van szó. No. Hongkongtól Dublinig.
2: Na már most ennyire nem mélyültem el a munkásságába, hogy tudjam, hogy melyik kategória. Mm-hmm. Én elhittem azt, hogy ő nemzetközi. Hogy ilyen
0: árnyalatában. A Borsnak?
2: Igen. Ja. Igen.
0: Van a forrásaidat ismertest.
2: Forrásaim azok nagyjából tényleg a barátaim, akik
0: ilyen jó. Oké, ennyi volt, ennyi, köszönöm.
2: Azok, mindegy, a dubai vonalról sikerült lehoznunk, ennyi is elég.
0: Engem lehoztál, hát én csak akartam egy hasonlatot.
2: Tehát meg volt.
0: Na mindegy. Szóval ez volt a nemzetközi karrier, igen. Aztán...
1: Tényleg.
0: Aztán volt, ugye a festészetbe is belekóstolt, és itt is lehet, itt is világsztár festő volt?
2: Erről a Lacika tud többet, nekem ő ajánlotta.
0: Igen, mert ő a mesterséges intelligencia segítségével aztán tervezett és olajjal festett is ilyen macskás képeket.
4: Igen, cicás, és voltam is a kiállításán.
0: Nem, külföldön?
4: Nem, itthon.
0: Nemzetközi sikere volt?
4: Én úgy tudom, hogy nemzetközi, a világon minden

0: ahova adja el a képeit, és nagyon nagy sikerrel, igen.
1: Vagy az olányokat is hívják a világon mindenfelé. Olyan?
0: Ezzel nem tudok vitatkozni.
1: Ehhez mérjed.
2: Na jó, de igen, én is úgy tudom, hogy ezek nagyon sikeres festmények voltak. Szóval előd éli a világát, ugye az FLM, ugye mondtam, volt egy dal. Te egyébként FLM-es voltál annak idején, amikor ez még ment, ez 90-es évek vége,
3: igen,
2: ugye?
3: Van két jó száma. Szerintem ez a megtalálnak még, ez nem ő.
2: Két jó száma, vagy két száma?
3: Tehát, ugye... Szerintem nem rossz. Két jó száma, és nem voltak benne dubajosok. Tehát két jó száma van.
2: Jó, de mindenki ismeri. Mindenki. És most ott volt Anger Zsoltnak a Popkaja stb. Című műsorában az Előd, és ott beszélt az FLM fénykoráról. És ezen egy picit megakadt a szemünk, mert ugye arról mesélt 91 körül, amikor indult a zenekara, akkor ő egy füzetben vezette a hódításait. Könnyű volt, hát, hogy egy jó külsejű srác volt, popstár volt, hihetetlen, tehát hódítani nyilván könnyű volt, és azt mondja, hogy akkor volt egy füzetkém, abba írtam, hogy kivel, mikor, hogyan.
1: És már hallottál egy ilyen halk onnan az Évitől, hogy...
3: Igen.
2: De igen. És akkor hozzátette előtt, hogy volt egy időszak, amikor még megvolt ez a füzetke, de aztán az egyik barátnőm vágta darabokra, voltak benne polaroid fényképek is. Amikor vasárnap otthon ültem egyedül, és azon gondolkodtam, mit fogok csinálni, akkor elkezdtem nézegetni ezeket a polaroidokat, majd telefonálgattam.
1: Egy őszinte srác.
2: De ezzel az égvilágon semmi baj nincs, nem? Anette, látom, hogy
4: Hát neked nincs, nekem igen.
2: Neked miért van ez a bajod?
4: Hát azért, mert ugye annyira méltatlan a nők száma, tehát a nőkkel szemben, akiket így kinézett fotón, és utána hívogatta.
2: Nem kinézett fotón, lefotózta őket. Tehát, hogy...
4: Igen, de utána nézegette a fotókat vasárnap, és majd hívogatta a képen, aktuálisan tetszett neki. Ezért tartom ezt baromi tiszteletlennek.
3: Tisztázunk, pontosan csinált a csajról egy képet, és amelyik tetszett, arra megkérte a csajt, hogy írja rá számát. Ezt eltette, és várja vasárnap otthon őt, és ő megnézte ezt a képsorokat, választott egy számot, és azt felhívta. Uh-huh. És azért ez így, na.
2: Ez miért? Ez azt jelenti, hogy elődnek sok nő tetszett, ezzel így lehet sok mindenki, és ő nem a helyszínen kezdett választani, hanem először otthon nyugiban. Ahhoz kellett egy polaroid kép, ha megadta a számát, úgy látszik, hogy nyitott volt
1: így a lány. Van, akkor ő, a lánynak is tetszett az Előd, akkor hol itt a baj?
2: És a döntés nem a szórakozó helyen hozta meg Előd, hanem otthon nyugiban vasárnap egy kávé mellett.
1: Tudod, ezekben a műsorokban is a zsűri vissza szokott vonulni, hogy döntsön.
2: Hát még azt is láttam, hát Sárközi Ákos és Fördős Zoé, ugye? Ott tologatta még a Bosala Rozi polaroidját az asztalon a háttérben.
1: Pontosan, most akkor ez mivel jobb?
3: Hát abból jobb, hogy nyilván egy sztár oda megy hozzád, lefotoz és elkéri a számodat, akkor odaadod.
2: Miért?
3: Hát mert...
2: Hát tudod, hogy mit akar.
4: Mert rajongsz te is érte, de nyilván azért álmokat szövögetsz a fejedben, hogy majd...
2: És ezt lehet, hogy megvalósít. De... Lehet, hogy vasárnapi döntés után meg is valósíthatod az
3: egy
2: álmaidat.
3: Egy pillanatig, nem arra, amiről álmodozom.
2: Tehát a polaroid, a számelkérés és a vasárnapi lapozgatás, az már minősíti a szándékait?
3: Hát miért? Szerintem miért?
1: A mai tévés szakmában, a tehetségkutatókban úgy hívják, ami az Előd volt, korábban mentor. Tehát mentor volt.
2: Nézd, azért Gene Simmons a Kissből.
4: Igen.
2: Róla ugye azt tudjuk, hogy álltak több ezer nővel volt. De ő például bevallottan, szintén hát az nem egy kis füzetke volt, hanem azok enciklopédiák voltak, súlyosak, tele polaroid fotóval, hát ő az ő szeretőit, szerelmeit, nem tudom micsoda, ő bizony a kicsi kincset fotózta le premier plánba polaroiddal, és majdnem azt ragasztotta be, neki így volt egy gyűjteménye.
3: Jó.
4: Hát most erre mit lehet
3: most
4: mondani?
3: Most erre mit reagáljuk? Örülök neki, büszke vagyok rá, hogy ilyen okos. Hát mit csináljak vele? Hát én biztos, hogy nem hagytam volna, hogy valaki fényképezze.
2: De együtt vagy a nagynyelvű Gene Simmons-szal, és már ott...
3: Azt mondanám, no photo.
1: Ez volt a beszéleve, nagy nyelv.
2: Hát de tényleg, hát ő az, aki ott a nagy nyelvét. Na mindegy. És akkor már ott hemperegsz vele az Interkontinentálban, a lakosztályban, és te akkor húzod be a kéziféket, amikor előveszi a polaroid fényképezőgépét, amikor már ott áll mesztelenül, és már lemostas minkét.
3: Igen, akkor mondom, hogy no photo.
2: No photo about my...
3: Gold.
1: No photo, nagy nyelv, no photo.
2: Na jó, szóval ennél azt akarom mondani, hogy ennél sokkal tisztességesebb volt Előd. Jó.
1: És egyébként
2: meg... gyerekek, most tényleg, most az, hogy férfiaknak vannak ilyen fotóik otthon, ez ciki?
1: Nehogy ciki.
4: Nem, biztos, hogy nem ciki, de nektek jut eszetekbe.
2: Hány férfinak van meg a te kincsed fotón?
4: Nem tudom.
1: Nem is tudod?
4: Nem soknak, mert én nem szoktam csak úgy...
2: Alig néhánynak, mondd így.
4: Mivel, hogy nekem sok kapcsolatom se volt.
2: De azoknak megvan.
4: Nem mindegyiknek.
2: Neked, Évi?
3: Nem akartam ennyi. Senkinek nincs meg.
2: Mi a vízilabda szövetségnél nem volt fényképezőgép?
3: Nem, biztos, hogy nincs. Tehát, hogy nekem rólam nincsen.
2: Nincs, mert te ezt a Gene Simmons dolgot csinálod, hogy no photo please, és akkor te ott takarod magad. Oké, van ilyen?
3: Igen.
2: Jó, na jó, akkor a csajozás, pasizás ki mennyire volt sikeres, amikor ismerkedett, még régen, amikor szépek voltunk és nagyok.
3: Hát ti kezdjétek. A mi lányok, mi ebből nem élünk.
2: Na, Gyuri, te?
1: Amikor a tini koromban rasztahajam lett, akkor úgy megindult az érdeklődés körülöttem, és akkor az úgy hirtelen...
2: Elkezdted számolni valamikor, mennyi csajod volt?
1: Nem. Ezt én mindig egy ilyen sutyó dolognak tartottam, hogy valaki így ezt így nagyon számon tartja, és mit tudom én, így csatszolni.
2: De így háromnál még örültél, hogy volt három már.
1: Persze, hát abban még biztos voltam a háromban, utána kezdtek el csúszni a számok. Neked mikor jöttek a sikerek?
2: Az én sikereim jóval később, mint a nemi érettségem. És ez egy nagyon kínlódós néhány év volt.
1: Volt egy idegörlő 10-15 év, mi?
2: Na hát azért talán ismered a múltam, hogy azért az nem 10-15 év volt. De volt egy nézd, hát én nem tudom, onnantól, hogy beteljesült a nemi érettség, hát volt egy szerintem egy négy év, ami kínszenvedés volt.
1: Hát ez, igen.
2: Neked mennyi volt a kínszenvedés?
1: Hát szerintem annyi biztos. Egy négy tuti. Azt szerintem mindenkinek van, még akkor is, hogyha ügyes. De hát azért hát
2: amikor először tisztelgett a kis Gyurika, onnantól mikor lépett be a hadseregbe?
1: A tábornok? Mikor mondta neki a tábornok, hogy pihenj?
2: Jó, Évi szégyenkezve rázza a fejét.
3: Igen, mert egyébként én leestem arról a vonatról, hogy mire vártatok 4 évet?
2: De nem kaptunk nőt.
1: Elmondjuk, hogy ki volt a tábornok, meg ki volt a tudom, mindent.
3: De 4 évig vártatok.
2: Hát 13 éves voltam, amikor ivar élet lettem. Hát most mit csináljak? De persze, hogy vártam, mit csináljak?
3: Ja, szegények.
2: Hát jó, oké, nektek könnyű, mert ti, amikor észbe kaptok, hogy ilyen igényetek van, akkor csak füttyentetek egyet, és már ott van egy pasi.
3: Hát
2: nektek tök könnyű. Hát nekünk rendszerezni kell, ahogy előd is rendszerezte azt, hogy ki a jó fej, ki az, akivel megéri, kivel unalmas, kivel volt jó.
1: És lássuk be, egyébként ez most is működik.
4: Megéri. Tehát jól hallom, hogy ezt
3: és
4: egy férfi...
2: Hát igen, pontosan, akivel megéri, nagyon jól hallod. Először is, tud-e értelmesen beszélgetni? Valamilyen módon szórakoztató-e a társasága? Jó-e az ágyban? Megéri? Igen, pontosan.
1: Építi a lelkem.
4: Gyuri,
2: a lelkem s testem egyaránt.
3: Gyuri, neked nincs is lelked, ne haragudj, mi ugyanerre vágyunk.
1: Nagyon-nagyon alantas volt ez a beszólás most, Éva.
2: De ő azt mondja, ugyanerre vágynak. Hogyha nem találkozunk? Hát de te sokszor találkozunk, csak nem te veled.
3: Nem.
2: Tehát, hogy
3: azért... ugye erre vágyunk. Tudjunk pontosan beszélgetni, jó legyen a történet.
1: És akkor hol rontjátok el?
3: Mi rontjuk el?
1: Hol rontjátok el?
3: Ne szórakozunk, fiúk. Hát ti rontjátok el. Mi tényleg szeretnénk egy kis érzelmet, tiszteletet, szeretetet.
2: Jó, akkor nektek mi számít egynek? Tehát, nektek csajoknak úgy értem. Igen. Mert ugye mi akkor gondoljuk, hogy megvolt, hogyha beteljesedett, ugye, ezt valljuk be, ez szégyen teljes vagy, nem mindegy, teljesen igen, mindegy, itt érkezettek nyugodtan felettünk. Ez volt az, hogy na, ő megvolt.
1: Igen, az egy egész. Igen.
2: Az egy egész. Uh-huh. Nektek honnan van a megvolt?
4: Hát attól függ, tehát gyerek, amikor 10 éves voltam...
1: Amikor a diszkóban összetáncoltok, az nem ér?
2: Nem, hát hadd mondja el, hát lehet, hogy neki az.
4: Mondani, igen? Hogy amikor még tini az ember, és nem jut el a végéig, akkor szerintem egy csók is.
2: Tehát akkor neked megvolt a frici, ha volt csak egy csók.
3: Hát Annát ne így számoljuk már. Nem, te a csókot is számoljuk.
2: Te honnan számolod?
3: Hát legyen meg. Úgy.
2: Tehát úgy?
3: Úgy, ahogy
2: akkor onnan van a megvolt.
3: Onnan volt a megvolt.
2: Ti számoltok-e?
4: Nem.
2: De mert túl sok, és már nem érdemes, vagy úgy se fog ez bővülni ez a szám? És azért fölösleges.
3: Mert nekünk nem erre, nem ez számít.
2: Mi se számolunk.
1: Évi, azt a hármat még könnyen fejbe tartod, hagyjad már.
3: Így van, nem is megyek feljebb, látod. De nem, mi nekünk nem ez a fontos. Szerintem az én fejemben az van, hogy ti számoltok, ti nézitek, nektek fontos az, hogy...
4: És kategorizáltok.
3: Igen, és akkor ilyen meghódítjuk, mint a vadászaton, tehát hogy szerintem ti vagytok abszolút így. Ez abszolút, az előd ezt csinálta.
2: Igen, ezt csinálta. Igen. Számít-e nektek, hogy mi mennyi csajjal voltunk előtte, mielőtt összeismerkedtünk?
3: Hát, valamennyire azért meghatározó. Igen. Tehát a túl sok se jó, és a túl kevés se
2: mi egy jó szám?
3: Nem tudom, de
1: na,
3: mondjuk egy 50 már nagyon zavarna.
1: Nagyon zavarna.
4: Igen, az már mennyinél jársz?
1: Ez nagyon intim kérdés. Mondd el te.
2: Én sem fogom elmondani. Én azért sem fogom elmondani, mert szegény Puskás Petit meghurcolták a 400 valahány nőjével.
1: Igen, meg egy két ítélkező nő között vagyunk most.
2: Így van, és neki az 50 sok, hát akkor jó, hogy tényleg nem beszélünk, akkor hagyjuk abba ezt a műsort.
3: Akkor már tudom.
1: Szerintem ezt befejeztük most, igen.
3: Akkor Puskás Peti és 50 között vagy te.
2: Jó, akkor amikor nektek volt olyan, hogy unalmatokban elkezdtétek lapozgatni a kis telefonkönyveteket, hogy kit lehetne fölhívni, melyik pasit?
3: Nem.
1: Csajok is csinálják ezt, most nem.
2: Nem csináljátok, nem. Nincs egy füzetetek?
3: Nincs.
1: Nem, telefonkönyvben csináljátok, vagy közösségi oldalon.
3: Gyuri, de... mi nem azt keressük, hogy délután átjöjjön valaki egy 10 percre. Tehát arra mi nekünk nincs kedvünk. Elhiszitek?
4: Nem hiszik el, pedig nem. Ez így van, tényleg.
3: Tehát teljesen nem... más gondoltok rólunk, és ez a baj veletek, hogy nem tudjátok, hogy mi mire vágyunk.
2: Ti nem is kategorizáltok bennünket? Hát neked a volt pasiait közül nincs meg az, hogy melyik volt jó az ágyban, és melyik nem.
3: De van, a fejemben megvan, de nem jegyzetelem.
1: Ja, akkor azzal van a baj, hogy valaki leírja, nem azzal, hogy megfogalmazódik? Így
4: de megfogalmazódik, mindenkinek megfogalmazódik.
2: Csak leírta azt a csúnya előd, leírta.
1: Tehát magával a tintával van a baj?
3: A tollal és a papírra, hogy nyomot hagysz róla.
2: Aha, tehát ezzel van a baj.
3: Hát az, hogy a fejembe, ne haragudj, te is a gondolataiddal bárkit megkapsz.
2: De gyerekek, gondolatokkal igen, de hogy milyen volt, hogy milyen emléked van, hogyha újra találkoznál vele, akkor tudjad azt, hogy ő... De tényleg, szóval mondjuk, Anett, te szörnyűségnek találnád azt, hogyha egy fiókból előkerülne egy cetli, és a Csabi írt róla egy listát, és ott van a pozitívumok oszlopa, és ott van a negatívumok oszlopa?
4: Már eleve szörnyűnek tartanám, igen, de...
2: És ott van, hogy pozitív, hogy mindig vidám, hogy kedves ez az Anett, hogy mindenben támogat engem, és egy csomó jó dolog, a negatívumnál egy darab van, hogy csapnivaló vagy az ágyban. Hogy ez zavarna-e, mert hogy túlnyomóan ugye sok a pozitívum.
4: Hogy ne zavarna? Persze, hogy zavarna.
2: Nem örülnél neki, hogy legalább kiderül, hogy miben vagy rossz?
4: De azt akartam mondani, hogy nagyon zavarna, de valószínűleg miután szeretem a Csabit, szeretnék rajta javítani.
2: Tök jó. No. De jó, hogy van egy ilyen listája. No.
1: Hát most néztük meg, hogy mire jó egy ilyen lista.
4: De nagyon rosszul esne. Nagyon-nagyon rosszul esne.
2: De végeredményben előre vinni a dolgot.
4: Azért, mert a Csabihoz ragaszkodom, szeretem, és ezáltal.
1: És a listának köszönhetően lesz jobb a kapcsolatod.
2: Pontosan. Éljenek a listák.
4: Dehogy éljenek.
2: Éljenek a listák. Ezt tudom mondani, drága barátaim, ti otthon írjatok listát a párjaitokról. Pozitívumok oszlop, negatívumok oszlop.
1: Felejtsétek ki a konyhaasztalon.
4: Mi is írunk.
1: Jó lesz a hétvége.
3: Tényleg, most mindenki válni fog a hétvégén, mert ilyen utasítást
2: Évi, adsz. Legyen, oké. Okay. Miután nekünk nincs közünk egymáshoz. Legyen az, itt van két pasi, és te egy nagyon-nagyon szókimondó, őszinte csaj vagy. Mm-hmm. Listázz már bennünket, jó? Egyszerűen kíváncsi vagyok, itt vagy már 3 hónapja, jól ismered a Gyurit, jól ismersz engem, csinálj egy pozitív-negatív listát Gyuriról is, rólam is.
1: Jó? Kezd a pozitívval.
2: Kezd a Gyurival. Kezd velem, nekem minden.
3: Veled az a baj, hogy azért te vagy a főnököm. Tehát, hogy nem...
2: Ne, most ne félj semmitől.
3: Nem, semmit
2: következmény. Ha akarod, most adom a fizetésed.
1: Meg is egy hónappal még meg tudsz lódulni aztán. Több már nem lesz.
3: Nézd, pozitívum, nyilván nagyon kedvesek vagytok, tehát hogy humorosak vagytok, ez tény.
2: Köszönöm. Mi most minden... egy ember vagyunk?
3: Hát most ebben egyformák vagyunk. Igen.
2: Vagyon az ágy.
3: Igen. Örök fiatalnak hiszitek magatokat mindeketten, ebben teljesen
2: ez
3: egyformák.
2: Ez pozitív vagy negatívum?
3: Ez szerintem még lehet pozitív
2: lehet
3: is.
2: Pozitív.
3: De negatív is lehet ugyanúgy, mert ott is elmondom, mert ennek van egy hátulütője, de igazából ez például figyelmes vagy reggelinél, hogyha mondjuk egy tojást oda kell adni, akkor azt odaadod nekem, tehát szerintem figyelmes vagy, Gábor. Gyurira nem tudok több pozitívumot.
1: Kiadok neked ma szalvétát.
2: De most ne tiltakozzál.
3: Nem, de a szalvéta az a tié. Szóval ennyi, legyen ez a pozitívum. Akkor negatív.
2: Na, negatívumok.
3: Nem vagytok empatikusok.
1: Na, ne vicc. Nem tiltakozhatunk, jó?
2: Nem tiltakozhatunk?
1: Hát te
3: mondtad.
2: Jó, de most azért...
1: Amit tiltakozzunk, jó? Na, ne viccelj.
3: Miben érzitek azt, hogy empatikusok vagytok felénk?
1: Mi bármerre járunk, elsőként egy lelket látunk az emberből így kiemelkedni, és mi azzal foglalkozunk.
4: Gyuri, elsüllyed.
2: Nem egyformán kezeljük az embereket, hanem mindig pont a személyiségüknek megfelelően.
1: Van, így van.
3: Igen.
2: Jó, mindegy, ez a véleményed, nem tudunk mit csinálni.
3: Igen, szerintem nem vagytok lovagiasak.
2: Az udvariasságom az üti a lovagiasságom?
1: Hát az, hogy odaadod a tojást, az még nem
2: lovagias. Nem lovagias. Nem.
3: Jó, de azért... Annyira,
2: segítsen fel a kabátodat is egyszerre? Nyissam ki az ajtót?
3: Igen, sokkal.
2: Mi, hány mozdulatot csinálj?
1: Rágd meg neki a tojást.
3: Igen. Mit mondjak még? Hát na. Figyelj, mint mondjuk keveset dicsérsz. Például. Tehát szerintem sokkal több dicséretet kaphatnánk. Gyuri, hát Gyuri, te nem tudom, hogy dicsére, hát neki mindegy. Tehát Gyurira...
2: Tehát én keveset dicsérek, és a Gyurival mi van?
3: A Gyurira nem tudok még hát negatívumot mondani. Hát ugye el van. El van, de...
2: De semmilyen.
3: Semmilyen, igen.
2: El van, mint egy kamember.
3: Figyelj, hogy Gyurira egy bármilyen negatívumot mondunk, azonnal támad, és láttad rajta, hogy pici agresszió van, most újabban egy hete ezt a bámot csinálja.
1: Bim. Kénytelen vagyok megvédeni magam, mióta itt vagy, ez tény.
3: Igen, igen. Tehát, hogy én ezeket tudnám mondani.
2: Jó.
3: Hogy esett nektek?
2: Hát én sehogy, hát úgy lepereg egyébként, hát, mint hogyha impregnálva lennék.
1: Jól mondta a végén, totál semleges vagyok, és nem érdekel.
3: De látod, akkor igazam van. Anett, úgy, hogy ezeket használhatjuk.
4: Igen, ezeket abszolút használhatjuk. Ez a dicséret, ez nekem, bennem is megfogalmazódott. Többször mondtam már, hogy olyan jó lesne azért a női lelkünknek, hogyha mondjuk egy
1: én kicsit... Én szoktalak, azt tudod dicsérni.
3: Te most ne magyarázzál, nem lehet.
2: Igen, a Gyuri többet. A Gyuri, hogy is mondjam, pedagógiai dicsérő. Én meg akkor dicsérek, ha van mit. És akkor...
1: Szóval ez általában... Általában ez nem jön el.
2: Ő pedagógia, úgy dicsér, mint a hangazoli. Tehát ez a jól van, Oszkárka.
3: De abban benne van az a lenéző. A Gyuri csak azért csinálja, tudom, csináljon
2: hát
3: valamit.
2: Tudom, hát ezért ezt nem tudom utánozni.
3: Hát próbáld meg.
1: Mint ahogy neked mondtam évi múlkor, jól van, Oszkárka, jól.
3: Igen, igen, és teljesen retardáltnak éreztem magamat.
4: De mert úgy is beszél hozzánk, igen.
3: Teljesen, tényleg.
1: És, nem
4: és azt hiszi, hogy nem jön át az embernek, csak nincs kedve
3: azt
4: reagálni.
3: Azt hiszik, hogy nem veszük észre.
1: Ha nem dicséred, az a baj, ha dicséred,
2: nem,
1: az
2: nem
1: a
2: tudom,
1: baj.
2: Jó, ha legközelebb beállítok egy doboz répával, és akkor jó van, Oszkárka, jó, ügyes volt.
3: Nem, miért répa?
1: Mert lovagias.
2: Na jó, ennyit erről. Gyerekek, ezt komolyan is kezelhettük volna, ezt a témát nem sikerült, már megint. De nagyon jók voltatok, Anette is, remekül részt vettetek ebben.
4: Na, látod, igen. Ez nem olyan dicséret, ami őszintén jön.
2: Igen, jó, ez ilyen, de tudod,
3: és igen, ez is jó volt, Anette, és így kezeltél egy ilyet.
2: Milyen? Igen, jó, ez jön ki belőle, tehát azért bennem is megvannak a pszichés handicapek. Tehát azért én sem vagyok teljesen épp. De ez legyen már a játék része, hogy azért abnormális vagyok.
3: Igen, igen, azért jó, ha a Gyuri itt van, mert ő is megdicsért.
2: De ő is abnormális.
1: Igen. Hát, igen, mi ketten megtaláljuk egymást ebben.
3: Ezt tudjuk.
1: Ebben az eltévedésben.
3: Így van, kéz a kézben.
2: Jó. Nem, töröm a fejem, de hát nekünk nem kell listát csinálni róluk, ugye?
3: Na, most próbálj sírás meg, lesz meg. Nem. Vállalom, én
2: fél kilenc elmúlt 5 perccel nem akarok sírást.
3: Nem,
2: ma már nem, mindjárt itt a hétvége.
1: Húzzuk meg ezt a hetet sírás nélkül, olyan jól ment.
3: Ne aggódjatok, én már felkészítem, hogy egy hónap múlva nem vagyok itt, azután a lista után.
2: Na, gyerekek, hallgatóktól kérdezzük már meg nagyon gyorsan, nem tudom, mennyi időnk lesz, hogy mi volt az a duma, amit ha bedobtál, akkor garantáltan megkaptad a kiszemelted vagy telefonszámát, vagy közösségi oldal elérését, meg tudom, ilyeneket, jó? Ez lehet minden nem irányába, tehát, hogy most nő férfinak, férfi nőnek, tehát ha kiszemelted egy valamilyen dumával, amit mondjál el nekünk, amitől tuti, hogy megkaptad a telefonszámát, vagy bármi elérhetőségét. 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Tudnék mesélni, behívjatok.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
12: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
13: Ne várj, használd az Urzinolt!
12: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
14: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
15: Ashwagandha, Maka gyökér Q10, Panax Ginseng, Ener, Potemix Energy. 18 összetevő egy precízen felépített formulában. Akció a potemix.hu-n.
16: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
17: Fordítva.
16: Üfödlőzne gyelgéz a kék.
17: Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
18: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
19: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
20: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
21: Buongiorno!
22: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5 millió 990 ezer forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
23: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
24: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile gyilkrém 1499 forint. Három termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
25: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2 millió 200 ezer forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Auto márka kereskedéseiben és a jpauto.hu per Kia oldalon.
26: Kia. Movement that inspires.
27: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
1: Jövő héten is összeül az országgyűlés, rengeteg blitzelő bukott le tavaly az autópályákon. Nagy rész napos időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. 8 évre korlátozhatják a miniszterelnöki ciklusokat, erről is dönthet hétfőn az országgyűlés, a tavaszi ülésszak utolsó rendes ülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvény módosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Új uniós vámszabály lép életbe júliustól az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra, így például a Temuról és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogyha egy csomagban például ruhát, telefonokat és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedéssel csökkenteni szeretnék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Sokan blitzelnek a hazai autópályákon. Jogosulatlan úthasználat miatt tavaly több mint 2.400.000 esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató. A vezes.hu szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyed évben 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Kevés a napokban hullott eső a növényeknek, fejlődésükhöz további jelentős csapadékra lenne szükség. Tegnap reggelre átnedvesedett a talaj felső 5-15 centis rétege, de ez néhány nap alatt el is párolog. A jövő hét második felében ráadásul újabb hőhullám érkezik. Júniusban eddig a legtöbb eső a nyugati, délnyugati, déli és északkeleti területeken esett. A középső országrész egyes tájain eközben szinte egyáltalán nem volt csapadék. Ma már sok napsütésre számíthatunk, és az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az élénk szél mellett 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt majd a nap, de futó záporzivatar bárhol kialakulhat. Akár 28 fok is lehet napközben. Vasárnap aztán egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak majd záporok, zivatarok. Hasonló idővel indul a jövő hét is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr elkerülő szakaszán még a hajnali órákban. Emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat. Útfelújítási munkák folynak az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között a 34-es és az 51-es kilométer között. Irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt lassulás, torlódás tapasztalható. Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbútvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Adta hírül az Útinform.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3.9 elmúlt 4 perccel, és... egy pár SMS gyorsan erre. Egyébként az a helyzet, hogy ezek a dumák, amivel sikerült számokat kicsikarni az ellenkező neműből, hát ezek nagyon-nagyon-nagyon lent vannak.
2: Gagyik.
1: Igen. Majd mondok egy párat. Basszus, bocsi, ezt a degradáló dumát, amit leadott a két alkalmazottat, kicsit firkált meg őket.
2: No.
1: Tehát ők úgy érzik, hogy ti voltatok velem szemetek.
3: Dehogyis. Miről beszél? Melyik rádióműsort hallgatja?
1: Ezt. Ja. Morgan Főni őszinteség fél órája hangzott el, fekszem a röhögéstől, napsüssön rátok. Évi, nagyon cuki, örülök, hogy ő van melletted, Imi Auszkecsó. Bocsi, egy kicsit morbid, sajnálom, hogy leégett a háza, az adatfelvételezéshez szükségem lenne a nevére, telefonszámára.
2: Aha, hát jaj. Ez már egy csajozós duma?
1: Igen. Aztán egy szetlire felírva, szeretkezni szeretnék veled. Ha te is akarod, kérek egy mosolyt.
3: Ez jó.
2: Nem tudom, lehet, hogy bejön.
1: Ez jó? Te mosolyogtál volna, vagy mit csinálsz?
3: Hát most én ezen is mosolyogtam.
2: Hát, akkor
3: mert ez ilyen meglepő, tudod, erre nem számítasz. Tehát ez a szép a szemed, meg jól nézel ki. Akkor nagyon konkrét volt.
1: Oké, egyébként ez is ős régi, tehát nem egy kreatív, csak mondom. Hogy ha engem föl is, hogy figyelj, kaptam egy ilyen cetlit, mit csináljak, bocsi, akkor elmondanám neked.
2: Mit csináljak, bocsi, mosolyogjak?
1: Elegem van a férfiakból, dögöljek meg, ha lesz még egy pasi, meg koalát veszek helyette. Boom, telefonszám, Réka. Tehát egy ilyet mond a pasinak, és akkor kap egyből egy telefonszámot, ezt így kell érteni?
2: Ezek szerint.
1: A lelkedet szeretném magamhoz ölelni. Ez a duma sokszor bejött Matykóbá.
3: Elhiszem.
1: A lelkedet szeretném magamhoz ölelni.
2: Ez is bejönne erre, nektek?
1: Erre hát ez ilyen, igen, ilyenek Anetteket lehet felszedni.
4: Már nem.
1: De... már nem. A Matykóbá is már bácsi. De amikor Matyika volt, akkor azért lehet, hogy ezt meg tudta
4: hát
1: vele csinálni.
4: Mondom, hogy voltam annyi éves, amikor ez tetszett.
1: A legnagyobb dumám, szia, nem tudod, merre van a Mester utca? Nem. Akkor elmagyarázom. Itt felszállsz a 4-es, 6-os villamosra. Mit akarsz? A számodat sokszor bejött. Ma is jók vagytok, Ribi.
2: Hirtelen ugrás.
1: Igen.
2: De ha bejött?
1: Hali, buszsofőrként sokszor álltam meg egy szál vadvirágért. Neki adtam egy általam tetszett lánynak, hogy te vagy a legcsinosabb utasom. Nem egy kapcsolatom alakult ki így.
3: Elhiszem.
1: Azt hiszem, hogy a buszsofőr megáll, kinyitja az ajtót, ott az útszéléről először egy virágot odaadja a csajnak, azt mondom, ezt el tudom képzelni, működik.
2: Lovagias.
1: Így. A legjobb. Olyan szép vagy, lerágnám érted, füredig a nádat. Játszint.
2: Attól függ, ezt Pesten mondod el, akkor az lehet, hogy komoly, de a Tihanynál, hát ez... nem tudom.
4: Megnézném, már csak kíváncsiságból is. De rágjad akkor. Tudom.
1: Ennyire humoros lenni a Balatonparton?
4: Ennyire.
3: És ott állna Anett, és nézi, hogy rágod?
1: De akkor szinte-szinten van, tudod. Igen. Sziasztok, tőlem egyszer megkérdezték, hogy járt már benned kártevő? Válasz, nem, csak haszonállatka. A végét nem árulom el, jó a műsor.
2: Ez nagyon alja.
1: Nagyon alja. Jó, gyerekek, tényleg, és örülök, hogy ennyi koitusz összejött ennyi rossz dumával. Ezért le a kalappal. Tényleg.
2: Ebből látszik, hogy nincs veszve semmi
1: helyzet. És tényleg 13 éves koromban ezekkel kellett volna kezdenem.
4: Hát
1: tényleg négy évet szenvedtem.
2: Gyorsabban beteljesült volna egy ilyen jó dumával.
3: Ez a nádassal mehettél.
1: Nádassal mehettem. Bármivel, én az összes Matykóbá, minden dumával. Lerágnám érted a füredet, a vízbe.
2: 10-15 nap lett volna csak az a 4 év.
1: Én vagyok a haszonállatkád, a kártevőd. Mindent mondtam volna.
2: Gyere vissza, lerágom érted füredet, gyere vissza.
1: 13 vagyok. Jó, hangcsapdát játszunk, és ahhoz itt van a hang, tessék, figyeljetek.
5: Ugye mi, amely az egy tal és a bud eljárásban irányuló edzsai orlata van. Tudjuk meg gyak, hogy az éva.
3: Szerintem megfejthető, és lehet nyerni egy bluetoothos vízálló hangszórót és egy Csipetropi válogatást a Csipetropi jóvoltából.
1: Akkor most hívjatok 0620 22 22 122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádió.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 3 perc múlva, még van egy páros duma. Akartok?
3: Igen. Aha.
2: Szóval sziasztok, én fél évig próbáltam a páromat befűzni, de az Istennek nem állt meg. Azt így írta. Aztán végső elkeseredésemben annyit mondtam, utolsó esélyem, ha nem tudok veled randizni, akkor nem tudom megmutatni neked a görbe jatagán kardomat.
4: Jézus Isten.
2: Erre kérdőn rám nézett, mondom neki, tökön rugott a ló, és elgörbült a nyaka a vitéznek. Erre felrőgött, mint a Gyuri. Ennek 10 éve, és azóta is tart a szerelem.
4: Atya úristen. Hát figyelj, ha bejött, hát... Bejött.
2: Hát megmutatta a jatagán kardját.
4: Na mondjátok, csajok, a jatagán kardos duma, hogy épülne nálatok?
2: Nem? Ez sem?
3: Nem, semmi.
2: Akkor következő csajozós duma. Te illatos fügevirág, te sivatag rózsája, érted kúsznék üvegszilánkokon 10 kilométert mesztelen.
3: Hát erre
2: sem. Szegedről.
3: Hát nem. De nem lehetne egy picit tényleg kreatívabb? Vagy,
2: de van még egy. Szia, Évi!
3: Én.
2: Cukor ment a szemedbe, olyan édesen nézel. És J-vel írt az olyant.
3: Jó, az jó.
2: Tehát, az ismerkedés után.
4: Ez lenyűgöz.
3: Ez a szimpatikus. Jézusom. Hát itt tartunk.
2: Igen. Pisti van a vonalban. Szia, Pisti! Jó reggelt!
5: Sziasztok! Hát, röhögök ezeken a...
2: Mi? Ja, téged nem kérdezlek meg, volt-e jó csajozós dumád, mert eleve nincs jó csajozós duma, tehát ez mindig helyzetfüggő, és hosszabb kommunikáció, nem egy varázsmondat.
4: Igen.
2: Ugye?
5: Igen.
2: Na jó, Pisti, kezdjük el, mutatom neked a hangot. Tessék.
6: Ugye mi, amely az egy és a bud eljárásban dányuló edzsai orlata van. Tudjuk meg gyak, hogy az éva.
2: Na?
5: Hát szinte biztos vagyok benne, de azért egy kis segítséget vagy egy megerősítést hagyj kérjek, egy humorista, aki inkább most a szomorú anyagi helyzetével kapcsolatban került reflektorfénybe, akkor Galla Miklós.
2: Nem, a másik.
5: Ó, hát.
3: Mondd ki a nevét.
2: Összetévesztettem, de nem hasonlít a hangjuk, tehát én biztos vagyok benne, hogy tudod, hogy ki az.
5: Igen,
2: ezért nem akarlak itt lezárni azonnal. Tudod, igen, hogy ki az, de nem a Galla, hanem.
5: Igen, és mindjárt eszembe fog jutni a neve. Ó, és együtt léptek most föl.
2: Igen, bizonyám. A színpadon Galla Miklós és...
5: Igen. Na ez az, amikor lefagy az ember.
2: Annyira drukkolok neked.
5: És én is magamnak, mert nagyon szeretném. De
2: és nem csak humorista, hanem zenész is, és tudom, a Galla is az volt.
4: Ne felejtsük el. Használd a Google-t közben, miközben beszélgetünk.
5: Hát, ha van 2 másodpercem, akkor használom. Köszönöm.
3: Ez is egy jó csajodós duma. Mindjárt megnézem, mit
2: mondom. Jó, akkor addig mondok, törd a fejed, Pisti, addig mondok még egyet, amit írtak. Anett, gratulálok, nyertél egy gyuszi zacsit, majd kereslek a hírek után, csak nincs meg a számod.
4: Jézusom!
2: Anett elájulva fogja be éppen a száját, köpni, nyelni nem tud.
4: Gyuszi rácsorog a hírek után.
3: Kapsz egy gyuszi zacsit.
2: Gyuszi zacsit kapsz. Anett.
7: Jaj, nem jött át.
4: De mit szólsz, a lovagok hogy hódítanak?
7: Azért ez síralmas.
3: Igen.
4: Hírek után csörögni fog a telefonot, figyelj.
2: Pisti, meg vagy?
5: Lárandás esetleg?
6: A buddhizmus az egy tudatra irányuló eljárás. Egy tan, amelynek gyakorlata van.
5: Hát köszönöm a segítséget, meg a lehetőséget.
2: Hát lehetőség volt ez inkább. Igen, de Pisti, nyertél, itt van az egyik nyereményed.
8: Gratulálunk! A nyereményed egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jó voltából.
2: Na.
5: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon és egy gyuszi zacsit is kapsz. Igen. Szóval lesz egy bocsi zacsi benne, sapka, bögre, minden.
5: Köszönöm szépen.
2: Köszi, szia Pisti.
5: Sziasztok. Sziasztok, szép napot!
2: Neked is, szia, szia! Na jó, el szeretném énekelni neked a Hím Gorilla párzási dalát. Suttogtam hátulról a fülébe a miskolci villamoson. Úgy nevetett, hogy elejtette az iskolatáskát. De ez most nem iskolatáskát? Jézus. Most látom a Jacko filmet, ez azért nem olyan vicces.
3: Ajaj.
4: Para.
2: Igen. Na jó, gyerekek, jövünk vissza, és Vokci következik mindjárt, és pszichológiai vírusokról szeretne velünk beszélni. Gyerekek, ez a mikrofonállány, ez egyre szarabb. Igen. És, na mindegy, Gyuri, fejezd be a gondolataimat.
4: Olyan pszichológiai vírusokról képzeljétek el, amik képesek terjedni, és egészen furcsa formákat képesek ölteni, és általában a tömeghez is közük van. Nagyon-nagyon filmekből való egyébként, amiről a János beszélni fog.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
8: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
10: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
9: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
10: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
13: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj, egy kerti moziszett.
12: Részletek az auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
14: Family Frost autó.
15: Honnan tudjam, fiam, mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
16: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
17: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
18: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
19: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
20: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
19: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
20: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
21: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldé mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
7: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
22: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
23: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
24: A reklám után.
25: A Retro Rádióban.
26: A középszintű szóbelikkel folytatódik az érettségi. Támogatás az önkéntes tűzoltóknak. Változékony napok előtt állunk. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Véget értek az emelt szintű szóbeli érettségig. Az oktatási hivatal adatai szerint országszerte csak nem 75 ezeren vizsgáztak, összesen 71 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik, ezek július 1-ig tartanak, több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta a rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
27: A tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentőtűzvédelmében.
26: Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok, a szolgáltatások látványosan fejlődnek. Egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
28: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízi sportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
26: Két halálos baleset is történt az M1-es autópályán Hegyeshalom felé még a reggeli órákban. A helyszínen is idejére teljes szélességben lezárták a pályaszakaszt. A részletekkel hamarosan jövök, de előtte időjárás jelentés. Ma már sok napsütésre számíthatunk, és az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az élénk szél mellett 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt majd a nap, de futó záporzivatar bárhol kialakulhat. Akár 28 fok is lehet napközben. Vasárnap aztán egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak majd záporok, zivatarok. Hasonló idővel indul a jövő hét is.
25: Retro Rádió közlekedési hírek.
26: Még a hajnali órákban két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr elkerülő szakaszán. Emiatt a 112-es kilométernél Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat. Közben az M3-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion. A 123-as kilométernél pályazárat vezettek be. Az M6-os autópályán Pécs felé szalak korlátnak ütközött egy autó, az 52-es kilométernél a belső sávot lezárták. Végül a 44-es főúton

0: hangzott a VB hivatalos dala, a Daida is. Az A csoport másik összecsapásán aztán nagyot mentek a dél-koreaiak. Hátrányból fordítva végül 2-1-re nyertek az ázsiaiak Csehország ellen. Az aljelű kvartetben így lezárult a nyitóforduló. Ma még lesz egy találkozó a VB-n. Bemutatkozik Kanada, Torontóban a juharlevelesek Bosznia-Hercegovina ellen lépnek pályára. A meccs magyar idő szerint 21 órakor kezdődik. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rice Up Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 9 óra 16 perc, jó reggelt újra, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, és szia Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, szia, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, annyi csajozós duma jön még, és nagyon, tehát itt van szívem egyetlen hercegnőjének, szépségének, szép tündérének, kimondhatatlan szerelmemnek, egyetlen szerelmem. És Pisti mondja, hogy így szólítja a feleségét.
2: Ajaj.
0: Akkor bekéne Antal vagyok, neked csak bekéne Tóni. És várjál, és azt mondja, nem azért olvastam fel, mert nagyon vicces, nem az. Feleségül mentem hozzá, 35 éve.
2: Ezt beszéltük a Dásra.
0: Tehát, hogy itt van ez a nő, aki ezt hallotta, és feleségül ment hozzá.
2: Igen, hogy működnek. Tehát ezek igen, be kell látni, igen, hogy igen, működnek igen. Annak ellenére, hogy minden el tudjuk képzelni.

0: És tényleg, tehát, hogy mi vagyunk a hülyék, mert mi ezt elítéljük, mert nem tudom, intellektuálisan magasabb szinten érezzük, tudjuk, véljük magunkat, meg minden, lenézőek vagyunk, lekezelők, és be kell, hogy lássuk, hogy ezek működnek azon a szinten, ahol működniük kell.
1: Én nagyon örülök.
0: Még ez is.
2: Te is meg fogod találni a lovagodat egy jó dumával.
0: Igen.
1: Jó, ne hozzuk ide ezt a témát.
0: Na jó, gyerekek, edzőteremben sírnak rajtunk, ez jó. Mármint, hogy a nevetéstől. Jó, jöjjön a vokci.
3: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit?
0: Hello, Vokci! Jó reggelt! Hello,
4: boldog jó reggelt nektek is! Sziasztok!
0: Ja. Na, jó reggelt! Vokcika, jaj, de jó, hogy veled beszélgetünk, mert itt teljesen elszálltuk, és tényleg igaza van a Gyurinak, hogy ezek a nagyon-nagyon gagyi, csajozós, többnyire csajozós dumák, mert olyan nem volt viszont, hogy pasizós duma lett volna. Tehát, hogy ezek a iszonyatosan primitív dolgok, ezekben lehet, hogy mi tévedünk, és mi vagyunk hülyék, mert ezeket lenézzük, és vannak azok a hölgyek, akik egyébként remekül rezonálnak erre, és boldog házasságban élnek a mai napig. Tehát, hogy vidíts fel bennünket, kérlek.
4: Szépen a helyzet az, hogy igen, minél intellektuálisabb dumával állsz elő, annál kisebb az esélyed a csajoknak. Pontosan erről van szó.
0: Igen.
4: Ugyanis közöttük pont annyi a tufa, mint a férfiak között. Nos, viszont ha találsz egy intellektuális csajt, azzal meg nem érdemes összeírni. Na, mindegy. Pszichogén fertőzés és szociogén fertőzés. Hallottatok ilyesmiről?
0: Hát amennyiben gyerekek, vírusról beszélsz, nem?
4: Hát ez tulajdonképpen, ez egy, hogy is mondjam, ez intellektualitás hiányából származó konteovírus, vagy mondjuk ezt, hogy társadalmi nyomásra kialakuló viselkedés minták hirtelen elterjedése, és ez általában, hát hogy is mondjam, az egész történelmen végigvonult, képzeljétek el. Ez már egészen a középkor elejétől beindult. Talán a köznyelvben úgy hívják ezt leginkább, hogy tömeghisztéria. És ennek, képzeljétek el, már szomatikus tünetei is vannak, valamint olyan tünetei, ami megmagyarázhatatlanok. És ezt sokáig nem tudták kideríteni csak az újkorban, hogy ez mi a fenétől van. Hát ez gyakorlatilag egy ilyen mentális fertőzés, ami társadalmi nyomásra alakul ki, valamint rettenetes félelmektől alakul ki, például háború, éhezés, természeti katasztrófáktól való félelem, stb. És ez mind a mai napig működik, képzeljétek el. És akkor mondanám a fő vonulatokat, és kíváncsi vagyok, hogy ezek rátok hatottak-e valami, egy kicsiben ránk is hatnak.
0: Na
4: tessék, mondom. Táncjárvány, hallottatok ilyesmiről?
0: Nem.
4: Képzeljétek el, Rajna vidéken ez egy rettenetes nagy probléma volt, ugyanis egy ember elkezdett táncolni az utcán, aztán csatlakoztak hozzá, aztán lettek több ezren, és olyan őrületbe fajult az egész, hogy elkezdtek meghalni kimerülésben az emberek.
0: Ez mikor volt?
4: És ez kérlek szépen az 1500 valahányas években, de ez többször előjött aztán, képzeljétek el. Tehát az
0: jó, mert én a 70-es években éltem a Rajna vidéken, és nem kapott el ez
4: akkor
0: a tánc.
4: Ott már még tradicionálisan talán megvan. De mindegy, a lényeg az, hogy aztán ez elkezdett terjedni egyik országról a másikra, és elég komoly következményei lettek.
0: De most ez komolyan, valaki elkezdett táncolni, és elkezdtek egyre többen táncolni, olyannyira igen, sokan elkezdtek táncolni, hogy már nem lehetett nem táncolni, és igen, ebbe bele lehetett halni.
4: Igen.
0: És ezt kiállította hát, le? Valaki kihúzta a zenét? Tehát hogy állt le a tánc?
4: Hát mint minden tömegjelenségnél elfogyott a szufla, érted? Vagy a zenészek, vagy én nem tudom, mert azért az is kellett hozzá. De azért gondolj bele, hogy a végén, amikor már sokan vannak, tehát az elején az a hülyét ott táncol, idióta, aztán ment egy másik idióta, aztán nézi, húha, én ki nem maradjak már ebből, míg a végén agyonlőnek, vagy megvernek, érted? Vagy ilyen a közösséghez való tartozás. Na mindegy. De hát azért nálunk is előfordul, nem, hogy azért látunk táncolni embereket, aztán megy a zenesedő, szívesen beszállunk. Tehát ez ránk is hat valamilyen ezért módon, nem?
0: Hát ha utcabál hát van, igen, de amúgy nem.
4: amúgy nem, mondjuk te nem vagy az a helyzet.
0: Én nem vagyok táncos, igen, egy testszégyenes vagyok azért.
4: Igen, fürgelábú, illető, igen, gúnylábú. Na, rongylábú. Évi, ti, nem? Zé?
1: Én jól táncolok, de...
0: Te jól táncolsz?
1: Igen.
0: Jé!
4: Látta már valaki? Nem, tehát más nem. Is tud véleményt mondani?
2: De hát itt a társaságban nem hiszem, ugye?
1: Ne haragudj, nem munkaköri leírásom, hogy táncoljak.
0: Jó, de nem is kell táncolnod, csak furcsa, mert én nem hittem volna, hogy te egy táncos.
4: Nem. Ja, de nem volt, bocs, hogy táncolj csita, még semmi ilyesmi
1: nem volt. A csitát mondta, de még a táncot kihagyta belőle.
4: Jó, de eljönám, az is semmi gond.
1: De Gyuri viszont szokott nekünk itt táncolni.
0: Meg a Lacika is, igen.
2: Mi minden évben a Lacikával így kigyakoroljuk az aktuális évi ilyen fesztivál koreográfiáinkat, és akkor néha ti is el tudják.
4: De mi a Gyuri meg a Lacika összebújós?
0: Nálunk ők táncolnak.
2: Ez nem lassúzás, tehát külön-külön táncolnak.
1: Ilyen rezgés, meg ilyen remegés.
0: Picit ilyen Justin Timberlake-esen táncolnak.
1: Ők azt hiszik.
4: Értem.
2: Igen.
4: Jó. A másik az a tanganyikai híres nevetőjárvány volt, ami több középiskolát megtámadott Tanganyikában, elkezdett egy csajszi ott is herrészni, aztán az lett a vége, hogy többen megfulladtak. Tehát egyébként nekem, képzeljétek el, volt ilyen. Tehát, és még mind a mai napig is van ilyen, hogy nem tudom abba hagyni a nevetést, és eltűnik az agyamból a vér.
0: Aha.
4: Tehát...
0: De összeesel, vagy csak görnyedsz, vagy meddig tart?
4: Nem, el is esek, és teljesen minden erőm elfogy, és
0: ez nagyon helyes. Mikor volt utoljára?
4: Ez hát azt hiszem tegnap előtt, amikor az Ildikó meg akart verni a kertben. Üldözött egy slaggal, és mindig vége lett a slagnak.
0: És akkor megrándult Ildikó?
4: Igen, amikor futsz, és visszarándt el. Kézzed el, hogy meg egyáltalán, amikor rám támad, érted, bosszot akar rá, és jön a kis öklével, a gombos tűfenyő öklével, akkor annyira elkezdek röhögni, hogy összeesek, érted, és a hátamon pörgök, mint egy büdös bogár. Ez akkor rossz, ha vízben vagyok. Igaz, Évi, amikor az ember vízben röhög, akkor véged van. Akkor
1: igen, az fulladás lehet.
4: Az iszonyatos, szörnyű. Na, azért nem szabad viccet mesélni a gyerekeknek, mikor úszóoktatás van, igen.
1: Köszi.
4: Én sajnos ezzel többször jártam így. Na, szóval nevető járvány. Hát ez is nagyon komoly probléma volt. Ez 1962-ben volt egyébként.
0: Tanganyikában,
4: igen. Ma már nem így hívják, ma már azt hiszem Tanzániának hívják. Na mindegy, hosszú. Na, aztán ami még esetleg kicsiben hatott-e rátok, hogy mert ugye ezek ugye úgy szokták mondani, hogy a nevetés az ragályos, stb. Koró járványról hallottatok. Koró, K-O-R-O.
0: Koró, nem.
4: Nem, Dél-Kelet-Ázsia. Képzeljétek, ez is nagyon érdekes, majd esetleg, hogyha valakinek saját tapasztalat van, azt mesélj el nekem. Tehát Dél-Kelet-Ázsiában azt vették észre, hogy képzeljétek el, napok alatt elterjedt egy olyan pszichoszomatikus járvány, hogy az emberek elkezdték azt gondolni, hogy zsugorodik a nemi szervük. Zsugorodik, majd eltűnik, és belehalnak ebbe.
0: Minden ember, vagy csak a férfiak?
4: A férfiak, igen.
0: Okay. És belehalnak, és ez egy elképzelt... Igen, figyelek.
4: Ez egy elképzelt...
0: Tehát nem volt igaz.
4: Nem volt igaz. Hát persze, hogy nem
2: hogy
4: volt igaz.
2: Hogy elkezdtél aggódni hirtelen?
0: De jó, de a feleség akkor mindig mondta, hogy nem, nagy neked, nagy még. Ugye? De ő nem hitt el, és belehalt.
4: Mindig ekkor volt, mindig kicsi volt, barátom. Csak én mondtam neked, hogy ez egyre kisebb. De képzeld, milyen idióta járvány, és ezzel kellett foglalkozni az államoknak, apám, mert egymást hűítették az emberek, és komoly.
0: Mi volt, egymásnak mutogatták, hogy néz nekem össze, mert hű nekem.
4: Igen,
0: is.
4: Hú, tényleg akkor neked is, mint a kisebb lenne. Igen,
0: igen, tényleg kisebb. És ez ilyen piszoár, vagy hol derül ez ki?
4: Nem, mert ez, figyelj, hát ez jól. Elterjed, maga a duma, és akkor otthon elkezded nézegetni, érted? És akkor...
0: És mindenki ugyanezt érzi.
4: Igen.
0: Aha.
4: Igen.
0: Értem.
4: Na, szóval ez kellene. Érdekes, hogy nekem valami hasonló volt, igaz, hogy nem a cuccommal, hanem valamit szivattak velem annak idején még, És én akkor azt hittem, hogy az ujjaim fogynak el. Tehát én láttam, hogy tűnik el a kezem. Tehát létezik ez a, az érzés maga, hogy...
0: De most nem minden LSD tripről kell beszámolni.
4: Na jó, hát nem tudom,
2: János, mi volt. János, megbeszéltük, hogy az LSD-zést adás kívül hagyod, nem?
4: Valamit szivattak velem, nem mondtam neveket, most mit iző, vagy mit márkákat. Na, ha már itt tartunk. Kóla. A kólával nem mondom ki, melyik kóláról van szó. Belgiumban 1999-ben kólajárvány volt. Középiskolás fiúk, képzeljétek el, piszok rosszul lettek. És ezt rákenték szerencsétlen kólára, és hát iszonyú nyomozások voltak, piszokra elkezdték ellenőrizni az italokat, de az ég adta világon semmit nem találtak. Aztán Leroy, New Yorkban ez egy...
0: De a kólával mi lett végül is? Hogy,
4: abba hagyták egyszerűen az egészet. És
0: tehát nem a kólának volt köszönhető?
4: Nem, semmi, ja, értem, az ég adta világon, persze.
0: Leroy,
4: tiki járvány, képzeljétek el. Egy csaj gimnáziumban kezdődött a dolog, elkezdtek a lányok tikkelni, meg rángatódzni, meg csuklani, és ez is elkezdett terjedni. Hmm. Ez 2012-ben volt. Azt szokták mondani, hogy a csuklás is ragályos, meg a mit tudom én, hát nem tudom én, ezt még nem vettem.
0: De a tikkelés, a tükkel olyan, mint hogy néha egy kacsintasz véletlenül, vagy ilyen, igen, nem tudom, tehát valami rángás többnyire a fejjel. Igen,
4: ez egy ilyen szemmozgató izmoknak, az arcizmoknak az önállósodása és ok nélküli rángása. És hát ugye a napjainkban pedig képzeljétek el, hogy a TikTok bizonyos követőinél fedezték fel egyes influencerek követőinél, hogy azokból a tartalomból az jött ki, hogy végül az öt hallgató kuncsaftok Tourette-szindróma-szerű tüneteket kezdtek el mutatni. És ez is elkezdett terjedni. Egyik pillanatról a másikra.
0: Tehát emberről emberre, de nem vírusosan, hanem ez egyfajta ilyen átvétel, szokás átvétel, vagy nem tudom, minek nevezzem.
4: Ha. Így van.
0: Tehát ha én elkezdek turettezni itt, amíg ugye nem büntethető, ha én elkezdenék most nemi szerveket kikiabálni magamból, de turettes vagyok, akkor azért megbüntetik a csatornát?
2: Ne, szerintem papírt szerzünk, és akkor ok, és...
4: Ezt csak igazolnak. Hát igazolnak.
2: Ilyen igazolnak. Ja, Turett
0: papírt.
2: Torzsa doktor megvizsgál.
4: Turettes vagy, persze. Turett papír, igen.
2: Házi orvosunk
4: kiállítja. Négy rétegű Turett papírt
0: szeretném. És akkor elképzelhető, hogy rákap az Évi is.
4: Hát persze, hát valamivel el kell törölni a csúnyaságokat, a csúnya beszédet, hogy úgy mondja.
2: Kis négy réteg.
4: Jó, a másik gondolom még jó. Na, ugyan már ne menjünk ilyen mélyre, igaz, Évi?
1: Hát már nagyon persze. Mélyen vagyunk megint.
4: De miért most nem érted a szimbolikát, hogy a Turett papírral a csúnya szavaknak a másik oldalát.
2: Elmagyarázza neked a János hip-hop.
1: Igen, értek mindent, mehetünk tovább.
4: Na,
0: a csúnya szavakat kitöröljük.
1: Jó, mindent értek.
4: Azt a másik felévesz ki lehet, most én nehogy arra
1: gondoljam. Mehetünk tovább.
0: A szitkok kloákájában.
4: Nem, egyszerűen szeretném tisztázni azt, hogy állandóan az van, hogy én gusztustalan vagyok.
0: Egyen, és megvédeném a Voga János.
1: Nem csak te, az egész társaság. Hát erről beszélünk.
4: Mi ez te ebből kizárod kérdés. Magad? Évi, te mondasz a legcsúnyábbakat néha, melyik csak része? Nem veszed észre.
1: Melyik igen, része persze. Voga?
4: Hát vannak olyan bújtatott dolgok, amit én ki sem ejtenék apám magammal kapcsolatban. Na mindegy.
1: Állj mellé a barátod.
0: Igen, magának teljesen igaza van.
4: Ezzel mi a bocsánat? Én a bocsit csak meg tudom erősíteni, és csak azt tudom mondani, hogy ezzel ő is így van által.
1: Erre mindjárt megszólal a Gyuri is. Ennyire ragályos.
4: A Gyuri az persze, hát az etalon, ne hülyeskedj.
1: Etalon a Gyuri, hát Voga.
4: Igen.
2: Igen, itt már nincs is mit mondanom.
4: Ő a papír harmadik éle, érted? Tehát, hogyha...
1: És Anett a negyedik?
4: Anett az csodálatos alkat, ha nem ügyeskedj, mert ő soha egy csúnya dolgot nem mondott.
0: Nem is gondol, ez a baj. Szerintem ilyen az ágyban is, de nem tudom milyen amúgy. Semmi csúnya dologra nem gondol.
5: De nem értem, bocsánat.
0: Az egészet olyan izé, a rózsamámorban csinálja.
5: Igen, de úgy beszélsz, mint
1: hogyha... Azért mondod, de nem hal. Igen, nem ezt hal. Mondjuk igen. El, hogy egyébként, na hagyj védje meg egy kicsit Anettet, ő dolgozik a hírekkel, most azért vagy bátor.
0: Igen.
5: Igen, de olyan, de ez is például, látjátok, hogy milyen szörnyű dolog az, hogy azt mondja bocsi, hogy milyen lehet az ágyban. Én nem tudom, tehát hát akkor miért mondasz ilyet te?
0: Mert azért mondom, hogy lehet. Mert amúgy azt mondom, hogy én tudom, milyen az ágyban. De nem mondom, csak hogy milyen lehet.
5: Mindig nem hallja, biztos?
1: Nem hallja.
5: Most már nem akarja hallani.
0: A hírlapban most szerintem a pandamacit szerkezni, a végén járt.
1: Meg a
0: medvebocsok pandamacik. Csak azért biztos megjött a Reuters. Jó,
5: Pepita víziló bébi született, meg én tudom melyik.
0: Vokcika, be kell fejeznünk, elmúlt 1:30-2 perccel, de köszönjük szépen, elgondolkodtunk.
5: Semmi gond, ahogy gondoljátok.
1: Voga nagyon jó volt.
0: Csőkutya, jó hétvégét, szia-szia.
5: Jó hétvégét nektek is, az Isten áldjon.
0: Isten áldjon téged, barátom.
1: Voga ugyanolyan, mint ti. Azonnal reagál, hogyha valamit mondasz. Azonnal. Ilyen gyors lövetű.
0: Abszolút. Na jó.
1: Csináljunk már valamit a mikrofonod, de igen, nem szólja? Tudom.
2: Az ja, a baj... Ati most jön, figyelj, most már lesben állt az Ati. Ja nem, ez a Lacika.
0: Már egyszer megpróbáltam. Azt mondja, nekem volt egy bevált szövegem, ami már nem egy alkalommal vált be pasizás szempontból. Nem vagyok fejfájós. Puszi pacsi Andi Erdélyből.
2: Andi rátapintott a lényegre ezek szerint.
0: Akkor a fehér Audis Csajci azt mondja, most már elmész a csába, tegyél magadévá. Ezt mondtam egy srácnak, 10 éve vagyunk együtt. Fehér Audis Csajci.
2: Évi,
1: ezt
2: valami?
1: Ezt sem kipróbálom most innen, de amikor elindulok, kész vagyunk, befejeztem, megyek, és itt már a hegy alján kiabálok.
2: Ezt a legutolsót? Ezt a tegyél magadévá dolgot?
1: Hát lesz a nádas, hogy Balatonfüredig rágd a nádat.
0: Ez miért föl, hogy milyen szellemi szintű a kiszemelted?
1: Nem kell, ezek nem után kell? Nem kell. Hát nem én kell. Úgy látom, hogy ezek sikersztorik.
2: Tehát elindulsz itt a hegyen, és kiabálsz, hogy tegyél magadévá?
1: Ilyen is lesz. Meg még valami, meg gyuszi vagyok, és zacsit adok, vagy mi van?
0: Gyerekek, felejtsük el, kezdjük előről. A mai nap legjobb pillanata, és császár előttből indultunk ki.
1: Így van, császár előtt csajozós listájától kikerekedett a szemünk, aztán vallottunk, és mi is listáztunk.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis
10: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
12: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
11: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
14: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
15: akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
17: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
18: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az Idei Múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
19: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
20: Június 13 és 19 között.
19: Ez az!
20: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
21: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
22: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
23: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2.200.000 forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
24: Kia. Movement that inspires.
25: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója,

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-10 lesz 4 perc múlva. Csak egy kérdés. Merre indulsz, Évi?
2: Itt a... Gyertek nyugodtan, Hegyalja úton sétálok. Nem sokára. 11 és 12 között várható érkezésem.
1: Na, a mai nap legjobb, igen, tudod, miért kérdezték, a mai nap legjobb pillanatai, Évi?
2: Ugye császár előtt csajozós listájától kikerekedett a szemünk, aztán vallottunk, és mi is listáztunk.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Császár előd. Igen, megoszlanak róla a vélemények, nyilvánvalóan valaki nosztalgikusan gondol vissza az FLM-es időkre. Nyilván mindenkinek eszébe jut az a nagyon-nagyon csúnya baleset, amelyet ő valójában megúszott, és ezért a legtöbb ember haraggal gondol rá. Ő szeretné ezt az egészet elfelejteni, ami az ő szempontjából érthető is, de most gondoljunk csak az FLM-es időkre. Annál is inkább, melyiként 30 év szünet után tér tavaly talán vissza ezzel az új dallal, ez a Ráncok a szemem alatt. Egész jó dal egyébként.
2: Igen, és tegnap hallottam a rádióba itt.
1: Így van, mi néha adjuk. Aztán ő volt DJ is a 2000-es években, Shane 54, vagy Shane 54, ki hogy szereti.
4: Nemzetközi szinten sikerült neki egyébként befutni. Tényleg.
1: Mit jelent a nemzetközi szinten befutni? Mert ezzel, tudom, de én mindig óvatos vagyok. Tehát ez a világhírű hegedűsünk, meg minden. Tehát, hogy ez azért, mert külföldön előadsz valamit, még nem vagy világhírű.
4: Hát ugye, őt lehet ebben az
1: orvosatában. Ezért kérdezem, lehet, hogy ő az volt. Csak
4: én nem... Őt a világ minden tájára hívták, meg egyébként nagy világsztár DJ-k is pörgették különböző...
1: Na, de magyar lányokat is hívtak a világ minden tájára kiválkodni. Tehát, hogy az nem világsztár még, érted?
4: De nemzetközi siker volt, lássuk be.
1: Igen, de nem világsztár. Tehát hát, most egy...
4: Megadtad az elődnek a párhuzamot minden esetre.
1: Ez csak tisztázni akartam, hogy nem. Én azt akartam, hogy hozzál képbe, érted? Igen. Szerkesztő vagy, hozzál képbe. Tehát, mint a magyar dubajozó celebek, olyan világsztár volt Shane...
2: 54.
1: 54, vagy... gyakorlatilag ha valahol elszórtad azt, hogy Shane 54, akkor mindenki tudta, hogy kiről van szó. Hongkongtól Dublinig.
4: Na már most ennyire nem mélyültem el a munkásságába, hogy tudjam, hogy melyik kategória. Mm-hmm. Én elhittem azt, hogy ő nemzetközi. Hogy ilyen
1: árnyalatában.
4: Igen. Ja. Igen.
1: Honnan a forrásaidat ismertest?
4: Forrásaim azok nagyjából tényleg a barátaim, akik ilyen
1: Jaj, oké, ennyi volt, ennyi, köszönöm.
4: Mindegy, a dubai vonalról sikerült lehoznunk, ennyi is elég.
1: Engem lehoztál, hát én csak akartam egy hasonlatot.
4: Persze, meg volt.
1: Na mindegy. Szóval ez volt a nemzetközi karrier, igen. Aztán...
2: Tényleg.
1: Aztán volt, hogy a festészetbe is belekóstolt, és itt is lehet, itt is világsztár festő volt?
4: Erről a Lacika tud többet, nekem ő ajánlotta.
1: Igen, mert ő a mesterséges intelligencia segítségével aztán tervezett és olajjal festett is ilyen macskás képeket.
5: Igen, cicás, és hatalmas, voltam is a kiállításán.
1: Uh-huh. Nem, külföldön?
5: Nem, itthon.
1: Nemzetközi sikere volt?
5: Én úgy tudom, hogy nemzetközi, a világon mindenhova adja el a képeit, és nagyon nagy sikerrel, igen.
4: Vagy az olányokat is hívják a világon mindenfelé. Olyan?
5: Ezzel nem tudok vitatkozni.
4: Ehhez mérjed.
1: Szóval előd éli a világát, és most ott volt Anger Zsoltnak a Popkaja stb. Című műsorában az Előd, és ott beszélt az FLM fénykoráról. És ezen egy picit megakadt a szemünk, mert ugye arról mesélt 91 körül, amikor indult a zenekara, akkor ő egy füzetben vezette a hódításait. Könnyű volt, hát, hogy egy jó külsejű srác volt, popstár volt, hihetetlen, tehát hódítani nyilván könnyű volt, és azt mondja, hogy akkor volt egy füzetkém, abba írtam, hogy kivel, mikor, hogyan.
4: És már hallottál egy ilyen halk onnan az Évitől.
2: Igen.
1: De igen. És akkor hozzátette előtt, hogy volt egy időszak, amikor még megvolt ez a füzetke, de aztán az egyik barátnőm vágta darabokra, voltak benne polaroid fényképek is. Amikor vasárnap otthon ültem egyedül, és azon gondolkodtam, hogy mit fogok csinálni, akkor elkezdtem nézegetni ezeket a polaroidokat, majd telefonálgattam.
4: Egy őszinte srác.
1: De ezzel az égvilágon semmi baj nincs, nem? Anette, látom, hogy
6: Hát neked nincs, nekem igen.
1: Ez azt jelenti, hogy elődnek sok nő tetszett, ezzel így lehet sok igen. mindenki, ha és ő nem a helyszínen, nem a helyszínen kezdett választani, hanem először otthon nyugiban. Ahhoz kellett egy polaroid kép, ha megadta a számát, úgy látszik, hogy nyitott volt
4: igen,
1: a lány.
4: Akkor ő a lánynak is tetszett az előd, akkor hol itt a baj?
1: És a döntés nem a szórakozó helyen hozta meg előd, hanem otthon nyugiban vasárnap egy kávé mellett.
4: Tudod, ezekben a műsorokban is a zsűri vissza szokott vonulni, hogy döntsön.
1: Hát még azt is láttam, hát Sárközi Ákos és Fördős Zoé ott tologatta még a Bosalarozi polaroidját az asztalon a háttérben.
4: Mai tévé szakmában, a tehetségkutatókban úgy hívják, ami az előd volt, mentor. Tehát mentor volt.
1: Nézd, azért Gene Simmons a Kissből.
6: Igen.
1: Róla ugye azt tudjuk, hogy álltak több ezer nővel volt. De ő például bevallottan, szintén hát az nem egy kis füzetke volt, hanem azok enciklopédiák voltak, súlyosak, tele polaroid fotóval, hát ő az ő szeretőit, szerelmeit, nem tudom micsoda, ő bizony a kicsi kincset fotózta le premier plánba polaroiddal, jó, és azt nem. ragasztotta be, neki így volt egy gyűjteménye.
6: Jó. Hát most erre mit lehet
2: most
6: mondani?
2: Most erre mit reagáljuk? Görülök neki, büszke vagyok rá, hogy ilyen okos. Hát mit csináljak vele? Hát én biztos, hogy nem hagytam volna, hogy valaki fényképezze.
1: De együtt vagy a nagynyelvű Gene Simmonszal, és már ott...
2: Azt mondanám, no photo, no photo.
4: Ez volt a beceneve, nagynyelv.
1: Hát de tényleg, hát ő az, aki ott a nagynyelvét. Na mindegy. És akkor már ott hemperegsz vele az Intercontinentalban, a lakosztályban, és te akkor húzod be a kéziféket, amikor előveszi a polaroid fényképezőgépét, amikor már ott áll mesztelenül, és már lemosta a sminkét.
2: Igen, akkor mondom, hogy no photo.
1: Ne no photo about my...
2: Gold.
4: No photo, nagy nyelv, no photo.
1: Na jó, szóval ennél ezt, hogy azt akarom mondani, ennél sokkal tisztességesebb volt előd. Jó.
4: És egyébként
1: gyerekek, most tényleg, most az, hogy férfiaknak vannak ilyen fotóik otthon, ez ciki?
4: Nehogy ciki.
6: Nem, biztos, hogy nem ciki, de nektek jut eszetekbe.
1: Hány férfinak van meg a te kincsed? Fotón.
6: Nem tudom.
4: Nem is tudom.
6: Nem soknak azt mond, tehát nem tudom, nem soknak, mert én nem szoktam csak úgy.
1: Alig néhánynak, mondd így.
6: Mivel, hogy nekem sok kapcsolatom se volt.
1: De azoknak megvan.
6: Nem mindegyiknek.
1: Neked, Évi?
2: Nálam biztos, hogy senkinek nincs meg.
1: Mi a vízilabda szövetségnél nem volt fényképezőgép?
2: Nem, biztos, hogy nincs. Tehát, hogy nekem róla nincsen.
1: Nincs, mert ezt a Gene Simmons dolgot csinálod, hogy no photo please, és akkor te ott takarod magad. Oké, okay, van ilyen?
2: Igen.
1: Jó. Na jó, akkor a csajozás, pasizás ki mennyire volt sikeres, amikor ismerkedett, még régen, amikor szépek voltunk és nagyok.
2: Hát ti kezdjétek.
1: Az én sikereim jóval később, mint a nemi érettségem. És ez egy nagyon kínlódós néhány év volt.
4: Volt egy idegörlő 10-15 év, mi?
1: Na hát azért talán ismered a múltam, hogy azért az nem 10-15 év volt. De volt egy nézd, hát én nem tudom, onnantól, hogy beteljesült a nemi érettség, hát volt egy szerintem egy négy év, ami kínszenvedés volt.
4: Ez, igen.
1: Neked mennyi volt a kínszenvedés?
4: Hát szerintem annyi biztos, egy négy tuti. Azt szerintem mindenkinek van, még akkor is, hogyha ügyes, de hát az hát azért...
1: Amikor kezdődik. Először tisztelgett a kis Gyurika, onnantól mikor lépett be a hadseregbe?
4: A tábornok? Mikor mondta neki a tábornok a pihenyt?
1: Jó, akkor... amikor nektek volt olyan, hogy unalmatokban elkezdtétek lapozgatni a kis telefonkönyveteket, hogy kit lehetne fölhívni, melyik pasit?
2: Nem.
4: Csajok is csinálják ezt most. Nem,
1: nem csináljátok? Nem. Nincs egy füzetetek?
6: Nincs.
4: Nem, telefonkönyvben csináljátok, nem. Vagy közösségi oldalon.
2: Gyuri, de... mi nem azt keressük, hogy délután átjöjjön valaki egy 10 percre. Tehát arra mi nekünk nincs kedvünk.
1: Oké. Miután nekünk nincs közünk egymáshoz. Legyen az, itt van két pasi, és te egy nagyon-nagyon szókimondó, őszinte csaj vagy. Uh-huh. Listázz már bennünket, jó? Egyszerűen kíváncsi vagyok. Itt vagy már 3 hónapja, jól ismered a Gyurit, jól ismersz engem. Csinálj egy pozitív-negatív listát Gyuriról is, rólam is.
4: Jó? Kezd a pozitívval.
1: Kezd a Gyurival. Kezd velem. Nekem minden.
2: Veled az a baj, hogy azért te vagy a főnököm. Tehát, hogy nem...
1: Ne, most ne félj semmitől.
2: Nem, semmi
1: most, ha akarod, most adom a fizetésed.
7: Még is egy hónappal még meg tudsz lódulni, aztán több már nem lesz.
2: Nézd, pozitívum, nyilván nagyon kedvesek vagytok, tehát hogy humorosak vagytok, ez tény.
1: Köszönöm. Mi most egy ember vagyunk?
2: De most ebben egy formák vagyunk. Igen.
1: Vagyon az ágy.
2: Igen. Örök fiatalnak hiszitek magatokat mind a ketten, ebben teljesen egyformák.
1: Ez pozitív vagy negatívum?
2: Ez szerintem még lehet pozitív
1: lehet
2: is.
1: Pozitív. De
2: köszönöm. Negatív is lehet ugyanúgy, mert ott is elmondom, mert ennek van egy hátulütője, de igazából ez például figyelmes vagy reggelinél, hogyha mondjuk egy tojást oda kell adni, akkor azt odaadod nekem, tehát szerintem figyelmes vagy, Gábor. Gyurira nem tudok több pozitívumot.
7: Ki adott neked ma szalvétát?
1: Te most te tiltakozzál.
2: Nem, de a szalvéta az a tié. Szóval ennyi, legyen ez a pozitívum. Akkor negatívum.
1: Na, negatívumok.
2: Nem vagytok empatikusok.
4: Na, ne vitt. Nem tiltakozhatunk, jó?
1: Nem tiltakozhatunk?
4: Hát te mondtad.
2: Az előbb mondtam.
1: Jó, de most azért...
4: Amit tiltakozzunk, jó, na, ne viccelj.
2: Miben érzitek azt, hogy empatikusok vagytok, Fenénk?
4: Mi bármerre járunk, elsőként egy lelket látunk az emberből így kiemelkedni, és mi azzal foglalkozunk.
6: Gyuri, elsőjét.
1: Nem egyformán kezeljük az embereket, hanem mindig pont a személyiségüknek
4: így
1: megfelelően.
4: Van, ez. Így van.
2: Igen.
1: Jó, mindegy, ez a véleményed, nem tudunk mit csinálni.
2: Igen, szerintem nem vagytok lovagiasak.
1: Az udvariasságom az üti a lovagiasságom?
2: Hát
4: az, hogy odaadod a tojást, az még nem lovagias.
1: Nem lovagias.
2: Nem, jó, de azért... Annyira,
1: segítsen fel a kabátodat is egyszerre? Nyissam ki az ajtót?
2: Igen, sokkal.
1: Milyen, hány mozdulatot csinálj?
4: Rágj meg neki a tojást.
2: Igen. Mit mondjak még? Hát na. Figyelj, mint mondjuk keveset dicsérsz. Például. Tehát szerintem sokkal több dicséretet kaphatnánk. Gyuri, hát Gyuri, te nem tudom, hogy dicsére, hát neki mindegy. Tehát Gyurira...
1: Tehát én keveset dicsérek, és a Gyurival mi van?
2: A Gyurira nem tudok még hát negatívumot mondani. Hát ugye el van, de...
1: De semmilyen.
2: Semmilyen, igen.
1: El van, mint egy kamember.
2: Figyelj, hogy Gyurira egy bármilyen negatívumot mondunk, azonnal támad, és láttad rajta, hogy pici agresszió van, most újabban egy hete ezt a bámot csinálja.
4: Bim. Kénytelen vagyok megvédeni magam, mióta itt vagy, ez tény.
2: Igen. Tehát, hogy én ezeket tudnám mondani.
1: Jó.
2: Hogy esett nektek?
1: Hát én sehogy, hát úgy lepereg egyébként, mint hogyha impregnálva lennék.
4: Jól mondta a végén, totál semleges vagyok, és nem érdekel.
2: De látod, akkor igazam van. Anett, úgy, hogy ezeket használhatjuk.
6: Igen, ezeket abszolút használhatjuk. Ez a dicséret, ez nekem, bennem is megfogalmazódott. Többször mondtam már, hogy olyan jó lesne azért a női lelkünknek, hogyha mondjuk egy
4: én kicsit... Én szoktalak, azt tudod dicsérni.
2: Te most ne magyarázzál, nem lehet.
1: Igen, a Gyuri többet. A Gyuri, hogy is mondjam, pedagógiai dicsérő. Én meg akkor dicsérek, ha van mit. És akkor...
4: Szóval ez általában... Hát ebben ez nem jön el.
1: Ő úgy dicsér, mint a Hangazoli. Tehát ez a jól van, Oszkárka.
2: De abban benne van az a lenéző. A Gyuri csak azért csinálja, hogy csináljon
1: hát
2: valamit.
1: Hát ezért ezt nem tudom utánozni.
2: Hát próbáld meg.
4: Mint ahogy neked mondtam évi múlkor, jól van, Oszkárka, jól.
2: Igen, és teljesen retardátnak éreztem magamat.
6: De mert úgy is beszél hozzánk. Igen.
2: Teljesen.
6: És azt hiszi, hogy nem jön át az embernek, csak nincs kedve
2: azt
6: reagálni.
2: Azt hiszik, hogy nem veszük észre.
4: Ha nem dicséred, az a baj, ha dicséred,
1: nem,
4: az
1: nem
4: a
1: tudom,
4: baj.
1: Jó, ha legközelebb beállítok egy doboz répával, és akkor jó van, Oszkárka, jó, ügyes voltál.
2: Nem, miért rép?
4: Mert lovagias.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 10 óra lesz 2 perc múlva, és megyünk is. Jó, már Anettnek megjöttek az üzenetei, a kis hergerű SMS-ek, ugye a hétvégére. Készíts magad, baby bubi.
2: Indul az ászari szerelem, marad baby bubi.
3: Na, azt hiszem, itthon maradnék, ha ilyen üzenetek jönnének.
2: Ez a becenevet, nem? Ezt jól tudja, bocsi.
3: Nem.
1: Nem?
3: Ja, tehát lehet, hogy ez. Lehet, hogy te többet tudsz, mint én.
1: Mi a becenevet amúgy?
3: Kincse.
1: Jó, hát ez jó. Ló. Jó, jó.
3: Tudod, hogy kisbérhez.
2: Kérdett magad Baby Bubira, jobban jársz.
1: Akkor kössünk rá Anettre fogadásokat.
3: Hát jó.
1: Ma hogy érzed, befutó leszel?
3: Mindig az vagyok.
2: Mennyi idő alatt nyomod le az ászárt kincsem? Ír ilyet?
3: Nem, de lehet, hogy most azt fogok majd kapni ilyen üzeneteket.
1: Na jó, SMS-ek. Sziasztok, a műsorotok után mindig kell pár perc, hogy újra társadalmilag elfogadható legyek. Szép hétvégét mindenkinek, zsé.
4: Ja, ezért mi is küzdünk.
1: Igen, tartalmas hétvégét, ti csodálatos állatok, azért az nem semmi, hogy már a McLaren-est is hamisítják. Igen, Jóci a bordiller üzente. Basszus, ilyen Leander virágládákat tényleg még egy anya sem szült, ami a rakparton van. Laca biáról, borzalmasak. Ezt csak az nem érti, aki nem akarja, szuper ez a téma, ez örök, Gyurit bírom a nevetése, szenzációs ölelés mindnyájatoknak Mami Szatmárból.
4: Te is szenzációs vagy, Mami.
1: Mami Szatmárból.
4: Igen.
1: Igen. Évi, mi lesz a program, hétvége?
3: Fogalmam sincs.
1: Ja, most nem
3: készültem semmivel, pihenés, meg okay. Kicsit...
1: kertészkedés.
3: Igen, meg kipihenlek titeket.
1: Helyes. Egyébként Évi sütött nekünk, ezt el is titkolta.
4: Igen, és milyen finomat.
3: Hát most jöjjek ide, hogy sziasztok, képzeljétek, sütöttem a fiúknak.
1: Hát egyébként így szokták mások. Igen.
3: De az nincs itt.
4: Már nem dolgozik itt, erre gondolod?
3: Igen.
1: Na jó, aztán hogy... köszönjük ezt is, Évi, neked. Jön vágó piros, totál nyári zöld és színes kombóban van, nadrág és felső, minden van rajta ma.
4: Pedig már nem lesz olyan nyárias idő, ilyen 21-22 foknál
1: a
4: megáll.
1: A színek nyáriasak.
4: Igen, az viszont
1: valamikor valaki úgy öltözik az ember, hogy vágyik arra, ami még nincs, és ezért ezt kifejezi ruházatával.
4: Milyen jó ötlet.
1: Igen, ezt csinálja piros. Fogadjátok szeretettel, kellemes hétvégét mindenkinek. És találkozunk hétfő reggel 6:08.
4: Viszlát.
0: Nem a témáig fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Hétfőn 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on. Műsorajánló.

0: Kicsi Bobó, gigantikus show az MVM Domban.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobó show-nak idén október 3-án.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
3: A 30 éves Pennyben ez is nyerő. Meg ez is. És ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között. Mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
4: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
5: Ügyeszeti segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
8: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj, egy kerti moziszett.
7: Részletek az auchancorso.hu-n. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
9: Family Frost autó.
10: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
11: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
12: A Toyota bemutatja egy év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
13: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
15: Spórolj az Euronix nyár-jár zuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
16: A fájdalom nem jó társaság, főleg, ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról. Safe Laser készüléket most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentése és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod. Részletek safelaser.hu.
17: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
18: Nem tudom, mi történik.
6: Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Tragédia az M1-esen, többen meghaltak, felkészültek a balatoni strandok. Nem lesz nagy meleg ma sem. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Tömegszerencsétlenség az M1-esen, a Strádán hajnalban Hegyeshalom felé két baleset is történt, a 115-ös és a 133-as kilométernél. A tragédiában 8 ember vesztette életét, többen megsérültek. A rendőrök az érintett szakaszt teljes szélességben lezárták, a forgalmat elterelik. Véget értek az emelt szintű szóbeli érettségig. Az oktatási hivatal adatai szerint országszerte csak nem 75 ezeren vizsgáztak, összesen 71 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik, ezek július 1-ig tartanak, több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Új uniós vámszabály lép életbe júliustól az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra, így például a Temuról és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogyha egy csomagban például ruhát, telefonokat és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban. Is. Az intézkedéssel csökkenteni szeretnék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok, a szolgáltatások látványosan fejlődnek. Egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
20: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségi. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízisportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízisportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
19: A folytatásban időjárás jelentés. Ma már sok napsütésre számíthatunk, és az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható. Az élénk szél mellett 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt majd a nap, de futó záporzivatar bárhol kialakulhat. Akár 28 fok is lehet napközben. Vasárnap aztán egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak majd záporok, zivatarok. Hasonló idővel indul a jövő hét is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: 10 óra után nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit péntek délelőtt. 10 óra múlt, ráadásul 2 óra múlva el is indítjuk a hétvégét, egy DJ Bobo hétvégét. Párizsi lány, Csepregi Évától, Rob Thomas, Lonely No More-ja, addig is szólnak.

Hey, Johnny. Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Itt ott egy kisebb frigidert helyezett el a szél vagy a hidegfront az országban, elsősorban a nyugati végeken, mert hogy ott volt, ahol 4 fokig hűlt mindössze a levegő. Az biztos, hogy felfrissültünk. Tegnap pedig végre elkezdődött az, amit nagyon sok futballrajongó szerte a világon várt. Elkezdődött a 2026-os futball világbajnokság. Bevallom, hogyha nem tudtam volna, hogy Shakira lép fel a megnyitón, akkor nem ismertem volna meg. Valahogy sem a hangjáról, sem ezzel a napszemüveges megjelenésével, szóval a mozgása volt az egyetlen, amiről úgy valamennyire be lehetett azonosítani. Aztán pedig túl voltunk egy nem túl forrósító nyitó mérkőzésen, ahol gyakorlatilag több piros lap született, mint gól. És biztos akadtak néhányan, akiket a Wecker ébresztett hajnalban, hogy megnézhessék aztán a cseh dél-koreai mérkőzést. Másokat pedig a hajnali szél ébresztett. Mi maradunk ez utóbbinál, szól mindjárt a Tátrai Bendel. De elsőként halljuk az Army of Lovers, a Crucified. Fájdal.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Katy Perry és az I Kiss the Girl itt a Retro Rádióban. Az amerikai énekesnő valószínűleg egy amolyan média atombombát dobott le, amikor először jelentek meg lesi fotók a kanadai ex-miniszterelnök társaságában róla, Justin Trudeau-val fényképezték, ugye tavaly júliusban valamikor. Aztán pedig szép lassan kiderült, hogy ez a szerelem kiállta az idő és az óriási érdeklődés próbáját is, és mostanra Katy Perry már élete szerelmének nevezte az ex-miniszterelnököt. És valószínűleg mostanra pedig a közvéleményt már sokkal inkább a foci VB foglalkoztatja a Kanadában is, hiszen az előzetes számítások alapján a három rendező ország közül Kanada jár legjobban a sportturistákkal, a szálláshelyek és a repülőjegyek foglalásai alapján. Na meglátjuk. Az biztos, hogy mi folytatjuk mindjárt a Hooligans királylányával, és már is szól a Walk of Life a Dire Straits-től.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A Királylány után folytatjuk majd a Szelevi lány csapattagjaival is.
1: Vár ránk a nyár, és most nem lehet késnünk. Ha lemaradsz, nincs tovább, lesz más futítás.
0: Vár ránk a nyár. A hétvégén még csak moderátóban, de azért jó lesz az. És itt lesz Gloria Estefan kongája is. Már is egy órával közelebb kerültünk a délben induló DJ Bobo hétvégénkhez. Erre készülhetnek hamarosan.
2: Műsorajánló.

0: Bobó, gigantikus show az MVM Dome-ban.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót. Ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobó show-nak idén október

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Egy doboz kucsina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt.
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
8: Na, mi lesz a mai program?
9: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis?
9: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor...
9: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
10: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
11: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
12: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
15: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
16: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
17: Július 5-én Folk Fesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Egy este 4 koncert. 5-től a Szalonna és bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csík zenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között táncház és gyerekprogramok. Csík zenekar július 5. Jegyek budapestpark.hu.
18: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
19: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
20: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
0: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Higiénia, a büfékocsikkal még mindig akadnak gondok. Influencerekre csapott le az adóhatóság. Polgármestert kergetett egy medveszékelyföldön. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátó egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
23: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátók helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes üzletbezárást. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatóság és a minőségmegőrzési időbetartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levél. Tehát a fogyasztókodat már nem juthat el.
22: 8 ember halt meg a ma hajnali baleset sorozatban az M1-es autópályán Győr közelében. A tragédia után Magyar Péter miniszterelnök azonnali jelentést kért az autópálya terelések közlekedés biztonsági hatásairól. Előbb egy teherautó ütközött munkagépnek is kigyulladt, majd röviddel később egy kis busz csapódott az emiatt feltorlódott járműveknek. A második balesetben 7 vesztették életüket, 2 megsérültek. A rendőrség vizsgálja a körülményeket. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de a bevételeiket nem vallották be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Kalandos éjszakát éltek át a székelyvarságiak, miután egy fiatal medve betört egy gazdaságba és egy csikóra támadt. A Székelyhon arról számolt be, hogy a riasztásra érkező vadászokat és hatósági embereket később maga az állat vette üldözőbe. A polgármester szerint még neki is futnia kellett a medve elő a gumicsizmában az aszfalton. A veszélyes állatot végül kidőtték. Ma többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel és kevés fátyol felhővel. Keleten helyenként kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél több felé megélénkül. A délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, és elsősorban az északi és északnyugati tájakon fordulhat elő zápor-zivatar. Vasárnap ismét sok napsütés várható, de délen és délnyugaton több felé kialakulhat csapadék. A hőmérséklet a 30 fokot is megközelítheti.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szájen légkondicionáló.
24: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
25: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
26: 11 óra után 3 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és már is összeállt ennek az órának a zenei kínálata, amiben szerepel majd a KFT, a Korona, az Alcazar, és indulunk már is egy csipet varázslattal a Steve Miller Band-el.

zenék szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy picit a nyárral folytatjuk majd a KFT-vel, az Afrikával, Gloria Estefan Kongájával, de jöjjön egy-két közlekedési info. Az M1-esen Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán ugye még hajnalban sajnos történt két súlyos baleset. Emiatt a 112-es Győr-Szentiváni csomópontnál leterelik az autókat az autópályáról, és a 115-ösnél lehet visszatérni. Budapest felé Tatabányánál a terelés előtt torlódtak fel több kilométeren keresztül a járművek, illetve magában a terelésben is lassul a sor, úgyhogy óvatosan, türelmesen és elsősorban figyelmesen vezessenek. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesd és Füzesabony között történt baleset. Itt a 123-as kilométernél teljesen lezárták az autópályát, és a 127-es kilométernél ki is terelnek mindenkit a 3-as főútra. A mentés idejére a Vásáros-Namény felé vezető oldalon is lezárták a külső és a belső sávot. Több kilométeres torlódás alakult ki, szóval akkor jó utat kívánok, és a sort indítom már is a Koronával, a Baby Babyvel, a Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezekre a nyár elejé hétvégékre, amikor még azt gondoljuk, hogy talán nincs óriási nagy hőség, szívesen tervezünk, szervezünk valamilyen kinti sütögetős, főzögetős programot, csak hogy ugye a tűzgyújtási tilalom azért keresztül tudja húzni a számításokat. A jó hír, hogy az elmúlt időszakban lehullott csapadék annyiban segített, egyrészt segített abban, hogy nem kellett mondjuk locsolni két napig, másrészt pedig, hogy így Budapesten és 10 további vármegyében feloldhatták a tűzgyújtási tilalmat, és már is sorolom ezeket a vármegyéket, tehát Budapesten kívül Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyékben. A többi hadban viszont megmaradt a korlátozás, úgyhogy erre mindenképp érdemes figyelni. Mi is csak a zenével forraljuk hallgatóink vérét, mindjárt a Kozomból is szól, előtte pedig érkezzen a Pet Shop Boys az It's a Sin-nel.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Biztos, hogy nagyon sok hallgatónk kapta fel a fejét arra, hogy ezen a hétvégén DJ Bobo hétvégét tartunk. Mert hogy visszavisszük hallgatóinkat az ifjúságukba, a fiatalkorukba, és milyen érdekes, hogy ami nagyon sokaknak nem sikerült a 90-es évek sztárjai közül, az DJ Bobónak igen, ugyanis mind a mai napig aktívan fellép, lemezt ad el, és úgy egyébként is Európa zeneiparának egyik legsikeresebb termékévé nőtte ki magát, ez a svájci születésű úriember, aki egyébként eredetileg pék és cukrász tanuló volt, és a hobbija volt a breaktánc, és aztán valahogy a szíve elvitte ebbe az irányba, és nyilván ez a táncos háttér adja azt, hogy ő nem sima koncerteket ad, hanem egy kifejezetten látványos showval készül, majd a magyar közönségnek is, és nem csak a koreográfiában. Na de mennyivel egyszerűbb mindezekről személyesen meggyőződni, úgyhogy arra buzdítom hallgatóinkat, hogy figyeljék a felhívást, ha meghallják, akkor hívjanak majd bennünket tizedikként, és mondják el, hogy melyik dal előtt szólt a felhívás. Hamarosan ezzel folytatjuk, viszont addig két dalra még mindenképpen jut időnk, a simogató hangú Desiree-re a Life-val, Chris Norman és Suzy Quattro duettjére a Stumbling In-re.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Korszakokon, stílusokon átívelően folytatjuk, majd ezek után is Presser Gábor szól a Nagy Utazással.
1: Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg.
0: Pharrell Williams pedig vidít bennünket. Lehet tehát együtt dudolni a péntek délutánban a Happy-t. És figyelni a felhívást a DJ Bobo játékunkban, hiszen déltől kezdjük a DJ Bobo hétvégét itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: Szállás, biztosítás, rendben. Valami tuti, hogy hiányzik.
6: Feszülté teszi az utazás. Nem tud ellazulni. Próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kovalszki meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kovalszki meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgy is te!
12: A tökéletes otthon az XXX Lutz-ban kezdődik!
13: Irány az XXX Lutz!
12: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online! Teremtse meg álmai otthonát! További részletek az xxxlutz.hu oldalon! Nagy választék! Szuper árak! XXX Lutz!
14: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
15: Várjuk szeretettel hétvégén az Ásvány és Ékszerbörzén Budapesten a MOM Sportban. 120 kiállító és programok 2000 négyzetméteren. www.ásványbörze.hu.
16: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
17: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
16: Ezt azonnal le kell foglalni.
17: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
16: A Thrive Banktól. Az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
18: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitelek Express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
19: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
20: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
21: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
22: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
21: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
1: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
0: Ez az!
1: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
10: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
23: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Lezárult az idei kompetenciamérés. Megkímélte a fagya cseresznyét, milliárdos számlagyárat számolt fel az adóhatóság. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatják meg teljesen a tanulók képességeit, hiszen a kreatív és a gyakorlati intelligenciát sem tükrözik.
26: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
25: Lezárult az idei országos kompetenciamérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A felmérések a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúráról is képet adnak a tanulók teljesítményéről. A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagy részt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű, sötét piros cseresznyét keresik. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglalt le az adóhatóság. Egy nagyszabású akcióban egy fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányította a működést, és a hatóság szerint éppen Tájföldre készült áthelyezni a központját. Az ügyben 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként, 5-öt közülük letartóztatott a bíróság. Ma a napsütésé lesz a főszerep, bár délután nyugat felől ismét növekedni kezd a felhőzet. Főként a keleti ország részben fordulhat elő kisebb zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél több helyen élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Szombaton gomoly felhős, időnként napos idő várható, elszórtan záporokkal, főként északon. Úgy tűnik, vasárnap már melegebb levegő érkezik, sok napsütéssel, de a déli délnyugati tájakon ismét megnő a zivatarok kialakulásának esélye.
23: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló.
27: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
28: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
29: Délelmúlt 4 perccel, a Retro Rádió mikrofonjánál pedig Vágó Piros köszönti a hallgatókat, töltsük együtt az időnket délután 2-ig, és játszanak velem. Elindítom ugyanis a DJ Bobo hétvégét, úgyhogy figyeljék a felhívást, és hívjanak 10-ig.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk hamarosan DJ Bobó játékunkkal. Igen, elhangzott a felhívás. Telefonszámunk a 0620-22-22-122. Kaptunk viszont Gábortól egy közlekedési infót. Szia Piros, az M1-esen Pest felé a Moson pihenő után kamion durdefektet kapott a terelésben. Félrehúzódott, de sok a törmelék az úton, és torlódásra kell számítani. Köszönöm szépen. Illetve ugye a korábban hajnalban történt a győri elkerülő szakaszon szintén az M1-esen Hegyeshalom felé baleset. Most a 113-as kilométernél az átterelt sávon már megindult a forgalom, tehát a főváros felé 2, a határ felé pedig 1 sáv járható. Óvatosan vezessenek, és mindjárt játszunk. Addig viszont szóljon az Appal a nap, Elton John és az I'm Still Standing, és most itt van már is a C-blokkal, a So Strong Out a Retro Rádióban.

0: El is érkeztünk tehát DJ Bobo hétvégénk első játékához.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, jó napot kívánok!
2: Szia, Melinda vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Melinda, valamit nagyon pakolsz. Mit csinálsz közben? Ebédet?
2: Igen, ebéd készül.
0: Mi lesz az ebéd ilyenkor? Én ezt nem hagyhatom ki rádiókonyha gazdaként.
2: Paradicsomos húsgombot.
0: De még nem a töltött paprika vált, tehát hogy paprika még nem kerül hozzá, csak maga ez.
2: Ilyen zöldségekkel töltött paprikát szoktam beledobni. Petrezselyem zöld.
0: Nagyon jól hangzik, Melinda. Zseniális, hogy így közben megcsörgettél bennünket, mert hogy te hívtál tizediknek.
2: Juhé!
0: Ezt én szoktam mondani, juhé! Ezek szerint kifejezetten szereted, hogyha visszaviszünk a kamaszkorodba, fiatalkorodba DJ Bobóval.
2: Igen.
0: Voltál már egyébként koncertjén?
2: Még nem.
0: Én sem, de most olvastam, hogy hihetetlenül látványosak. Tehát volt már olyan, hogy egy komplett ilyen egyiptomi fáraó szobrot építettek föl a színpadon. Tehát ugye önmagában ott vannak a dalok, amik fülbemászóak, de hogy még ráadásul nagyon látványos a show-ja. Ja igen, mielőtt olyan nagyon átadnánk magunkat az ünneplésnek, én azért csak megkérdezem tőled, hogy melyik dal előtt hallottad a felhívást.
2: V-motorok, tűzvarázsló.
3: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő DJ Bobo 2026. október 3-ai koncertjére az MVM Domba.
0: Igen, és akkor most örülünk, hogy megvannak a jegyek.
2: Szuper, köszönjük szépen.
0: Kivel mész majd?
2: Férjemmel.
0: Jó, ő is szereti, vagy
2: mondja? Igen, igen, igen.
0: Oké, okay, jó, tehát nem úgy kell majd elvonszolni hatodikos
2: szakérre.
0: Jó. Jól van, akkor jó étvágyat az ebédhez, majd jó hétvégét kívánok nektek, és természetesen érezzétek majd jól magatokat az októberi koncerten, ugye azért ez még messze van. Hallgatóinkat pedig szeretném megnyugtatni, este 6-ig játsszuk még a DJ Bobo játékot. Most pedig már is folytatjuk a Yellow-val, a The Race-szel a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Na, hogy elnézem, nem csak az Alföldön, hanem az ország jó részén felhős napos az idő, van, ahol még néhol esik az eső, de alapvetően azért a felhők mögül előbukkan a nap. Hogyha itt kinézek a budapesti stúdióból, akkor ugye a szél azért csak kitisztította a levegőt, szóval olyan nagyon friss a látvány, olyan harsogó, a kék égen pedig nagy felhő pamacsok úsznak, és hát látom, hogy azért a szél az fúj rendesen. Nagyjából ugyanez várható szombaton és vasárnap, záporokra, zivatarokra készülhetünk, és egy pár fokkal talán melegebbre, de nem kifejezetten strandidőre. És ez az az idő, amikor az UV sugárzásra bizony figyelni kell, mert ugye a szél és a hűvösebb levegő miatt nem érezzük, de bizony a nap azt tud égetni. Nálunk ugye el is indult a hétvége, egész pontosan a DJ Bobo hétvége. Egy nyertesünk már van, de folytatódik természetesen a délutánban egészen este 6-ig Dénes Tamással. Most pedig jöjjön Cukero Poljanggal a Senza Una Donnában.

0: legnagyobb slágerei retro rádió, kellenek ezek a dalok is. És lesz a folytatásban is hasonló. A Nick Cave and the Bad Seeds előadásában Where the Wild Roses Grow Kylie Minogue hangjával kiegészülve. És természetesen nem maradnak el a vidító dalok sem, mint amilyen Mark Ronson és Bruno Mars kettőse az Uptown Funkban. És folytatódik a DJ Bubu hétvége is, úgyhogy figyeljék nagyon a felhívásunkat.
1: Műsorajánló.

0: Kicsi Bobó, gigantikus show az MVM Dome-ban.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobó show-nak idén október

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
6: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkban. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
10: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
11: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
12: G-A-E-C-O-O. G-Co. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új G-Co 5 és G-Co 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. G-Co. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. G-Co.hu.
13: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
14: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
15: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
16: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
15: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
16: Szállás.hu.
15: Úgy is tett.
17: Mindennapi intim higiénia. Cicatridina Intim Tisztító Hab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina Intim Tisztító Hab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
18: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
20: Razzia, az ittas sofőrökre vadászik a rendőrség. Uniós nagykövetekkel tárgyalt a külügyminiszter. Csak nem 1000 fészek ellepték a Varjak Dombóvárt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Razziát tart a rendőrség a hazai utakon. Az ittas és bódult járművezetőkre vadásznak jövő hétfőtől egészen vasárnapig. A Rútpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, amelynek során az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel az autósok. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű alkohol is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát. Az Európai Unió tagállamainak magyarországi nagyköveteit fogadta munka reggelin a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek kérdéseire válaszolt Magyarország európai szerepéről és külpolitikai irányairól. A megbeszélésen szóba került az állami intézményrendszer működése és a fékek és ellensúlyok intézményi szintű helyreállítása is. Veszélyes lehet a gombelem a kisgyerekekre. A Heimbál gyermekkórházba egy héten belül 4 gyermek került azért, mert gombelemet nyelt le. Egyiküknél súlyos sérülés alakult ki. A szakemberek fokozott óvatosságra kérik a szülőket. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
21: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyálzás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
20: Már több mint 1000 vetési varjúfészek van Dombóváron. A Tolna vármegyei hírportál arról számolt be, hogy egyre türelmetlenebbek a helyiek. A lakók szerint a madarak okozta zaj és szennyezés mindennapos problémává vált, miközben védettségük miatt a lehetőségek korlátozottak. A szakértők szerint a varjak egyre nagyobb számban költöznek be a városokban, ahol könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. Ma kellemes koranyári idő várható sok napsütéssel és változó felhőzettel, csapadék csak elszórtan fordulhat elő, leginkább keleten, ahol egy-egy zivatar sem kizárt. A délutáni órákban 20 és 24 fok közé melegszik a levegő. Holnap átmenetileg több lesz a felhő és főként északnyugaton, valamint északon fordulhat elő zápor vagy zivatar. Vasárnap aztán ismét több órás napsütésre van kilátás, miközben délnyugaton erőteljesebb gomoly felhőképződés indulhat, amelyből záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló.
12: Sporthírek a Retro Rádióban.
22: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Csehországot a labdarúgó világbajnokság A csoportjának nyitó fordulójában. Az első félidőben az ázsiaiak futballoztak fölényben, de a szünetig nem született gól. Később megszerezték a vezetést a csehek, az ázsiaiak azonban nem estek össze, fordítani tudtak és 2-1-re győztek végül. A VB nyitó meccsén Mexikó városban Mexikó a dél-afrikai köztársasággal csapott össze, és 2-0-ra győzött. A több mint 80 ezer néző által buzdított közép-amerikai együttes meggyőző volt, a dél-afrikaiak közül a második félidőben 2 játékost is kiállított a brazil játékvezető, aki aztán a ráadásban egy mexikói futballistát is piros lappal büntetett. Magyar idő szerint este 21 órakor bemutatkozik egy újabb házigazda, Kanada Bosznia-Hercegovina legjobbjaival találkozik. Ez a mérkőzés Torontóban lesz. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
10: A sporthírek támogatója a Rijszab Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Döbbenet, milyen gyorsan telik az idő. Egy óra elmúlt már 5 perccel. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Töltsék velem még ezt az órát, Vágó Piros vagyok, és természetesen játszanak is velem. Úgyhogy figyeljék a DJ Bobo játékban a felhívásunkat, meg most hallgassák a Queen-t.

csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Rápillantottam az SMS falunkra, már is mondom, mi a helyzet. Laci Szlovákiából írt nekünk. Szia Piros, Székesfehérvár 22 fok napsütés, de Székesfehérvár M7-es Balaton felé dugó, a városon keresztül is. Szép napot és csodás hétvégét kívánok Laci Szlovákiából. Köszönjük szépen a tájékoztatást, a figyelmeztetést, és még egy üzenet. Szia Piros, Gyuran-Gyuran jegyekért játszottam, nem kaptam még meg, megkapom? Judit vagyok. Judit természetesen, ugye júni 28 a koncert, szóval időben megkapják nyerteseink a jegyeket. Mi pedig folytatjuk már is a Roxette-tel, szóval a Sleeping in my Car a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, megint csak elérkeztünk a játékidőhöz.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Csiki Dóra vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia Dóra, ugye tegeződhetünk?
2: Persze, persze.
0: Jó, hol vagy, mit csinálsz?
2: A Meki előtt álltam meg épp a gyerek, és vinnék valami kaját, aztán szépen megálltam, úgyhogy meg is lepődtem, hogy felvetted a telefon.
0: Munka után vagy most már?
2: Munka után, igen, ballagás lesz ma, és ilyen rövid nap volt.
0: De jó, és akkor, hogy a gyerek ne essen össze szegény az éhezéstől, ahogy megtörténik az ünnep, ezért gondoltad, igen, egy gyors energia.
2: Valami kis meglepi, igen.
0: Ja, hogy ráadásul meglepi, és ő nem ballag, tudja, vagy ő
2: igen,
0: csak alattad?
2: Igen,
0: jaj,
2: óvodából.
0: Hát cuki fül, jó, oké, mindent, teljes család ízét, mindent kifaggattalak. Gondolom, hogy nagyon szeretnél eljutni DJ Bobo koncertjére.
2: Igen, évek óta tervezem, mert minden évben van, és valahogy mindig lecsúszok róla, és most gondoltam idén, hát ha meglepem magam itt, hát ha szerencsém lesz.
0: És figyelj, nem hát ha szerencséd van, mert odáig megvagy, hogy te vagy a tizedik?
2: Jesszusom, Isten, hát el se hiszem, ez akkor egy szerencsés nap lenne. Remélem, hogy jól hallottam, hogy melyik sláger volt.
0: Na, akkor mondd, melyik volt szerintem.
2: Hát a Hevesi Tamás.
0: Igen.
3: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő DJ Bobo 2026. október 3-ai koncertjére az MVM Domba.
2: Jesszus, hát ennek nagyon örülök, úristen.
0: Na és akkor ezek szerint van partnered is majd elmenni bulizni?
2: Hát a párommal igen, nagyon szeretjük. Buliztunk valamikor ős régen, de...
0: Nem erre jöttetek össze.
2: Nem.
0: Hát, de akár kerekíthetjük most már így is a sztorit, de nem, jó nyilván.
2: Jó lesz egy kis kikapcsolódás ott októberben.
0: Pontosan, hiszen nagyon izgalmas lesz a nyaratok, ugye az iskola előkészületekkel, meg aztán az iskola indulással, úgyhogy akkor majd jó pihenés nektek, és biztatom hallgatóinkat, hogy szerezzék be az őszi egyik ilyen elvonulásukat idézőjelben a DJ Bobo koncertre a délutánban már Dénes Tamással, és folytassuk Phil Collins-szal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A zene szól, igen, és közben elindult egyébként a hétvégénk már déltől, a DJ Bobo hétvége. Aki egyébként breaktáncosból lett Eurodance sztár, és magát ezt a DJ Bobo művész nevet is még breaktáncos korából hozta, egész egyszerűen csak hozzá bigyeztett egy DJ jelzőt. És lehet, hogy pont a tánc miatt választotta ki 1996-ban a pop királya Michael Jackson a History túrjának, a világ körül Húrjának négy európai állomásához, hogy DJ Bobo legyen a nyitó műsor. És akkor még egy szál, ami abszolút a tánchoz köti DJ Bobót, a feleségét is ennek köszönheti, mert hogy háttértáncosa volt korábban, de nem csak korábban, mind a mai napig, tehát ő is fellép a társulattal, úgyhogy hallgatóink, ha októberben elmennek majd DJ Bobo látványos koncertjére, akkor minden bizonnyal a feleségét is látják majd. Na de ahhoz ugye meg kell nyerni a jegyeket, mindenkit megnyugtatok, hogy Dénes Tamásnál a délutánban tovább folytatódik a játékunk, úgyhogy figyeljék a felhívást, én pedig már is folytatom F.R. David Words-ével.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Én ezzel a slágerrel búcsúzom is, hip-hop elröpült ez a péntek délutáni 4 óra, mármint hogy a pénteki 4 óra, és már is átadom a szót majd Dénes Tamás kollégámnak. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor a rádiókonyhában jövök. Műsorajánló.

0: Bobó, gigantikus show az MVM Dome-ban.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót, ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobó show-nak idén október

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
3: Meg ez is. És ez is.
2: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között. Mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
4: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
5: Június 13 és 19 között.
4: Ez az!
5: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
6: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
7: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
8: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
7: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
10: Honnan tudjam, fiam, mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
11: Tőzsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
12: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
13: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
16: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
17: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
16: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
18: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
19: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az Idei Múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
6: Július 5-én folkfesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Egy este 4 koncert. 5-től a Szalonna és bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csík zenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között táncház és gyerekprogramok. Csík zenekar július 5. Jegyek budapestpark.hu.
8: Szállás, biztosítás rendben. Valami tuti, hogy hiányzik.
5: Feszülté teszi az utazás. Nem tud ellazulni. Próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
17: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Majd ha, vagy most.
20: Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
21: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz kucsina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Hiányosságok a büfékocsiknál. Jelentés készül az M1-es tragédia után. Három vulkán tört ki egyszerre Indonéziában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátó egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
25: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes ügyletbezárást. A legjelentőbb problémák a fogyaszthatóság és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levél. Tehát a fogyasztókodők már nem juthat el.
24: A Magyar Közút készíti el azt a vizsgálati jelentést, amelyet a miniszterelnök kért a hajnali halálos autópálya balesetek után. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő közlése szerint a baleset egy szabályosan lezárt munkaterületen történt az M1-esen Győr közelében, és a terelést több lépcsőben már másfél kilométerrel korábban jelezték az autósoknak. A társaság szerint a kamion a terelésbe még szabályosan érkezett, majd ismeretlen okból áttért a másik sávba. Kiemelték, a vizsgálathoz minden szükséges adatot átadnak a szakembereknek. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de a bevételeiket nem vallották be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Szinte egy időben tört ki három vulkán Indonéziában, két tűzhányó ugyanazon a szigeten, egy harmadik pedig több száz kilométerrel arrébb egy másik szigeten lövelt hamut a magasba. A több száz méteres hamufelhők miatt továbbra is figyelmeztetések vannak érvényben az érintett térségekben. Indonézia a világ egyik legaktívabb vulkánövezetének számít. Ma többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel és kevés fátyol felhővel. Keleten helyenként kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél több felé megélénkül. A délutáni csúcs hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, és elsősorban az északi és északnyugati tájakon fordulhat elő zápor-zivatar. Vasárnap ismét sok napsütés várható, de délen és délnyugaton több felé kialakulhat csapadék. A hőmérséklet a 30 fokot is megközelítheti.
22: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló.
26: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
27: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
28: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes péntek délután csodaszép hétvégét kívánok a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, folytatódik a DJ Bobo hétvége a svájci popstar koncertjegyeiért, figyeljék a játékfelhívást.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Igen, igen, azt hiszem, amire sokan számítanak, már elkezdődött a futballvilágbajnokság. Jönnek is az SMS-ek. Úgy látszik, én vagyok megtisztelve, mint futballszurkoló, hogy kapom itt a híreket. Például a kamionosat lesz azt írja, Hello Tamás, Pécs hírden aszfaltozási munkálatok zajlanak, de továbbra sincs kész, viszont elkezdődött a foci VB, Mexikó és Dél-Korea megnyerték a nyitó meccsüket. Hát valahogy így. Györgyi egyébként azt írja, M3-as autópályán Nyíregyháza felé a 41-es kilométernél. Kamion az árokban alakul a torlódás, mondjuk ezt egy jó 20 perce írta. De mindezek után most ne a futballról beszéljünk, hanem DJ Boborról, hiszen DJ Bobo hétvége van itt a Retro Rádióban, és ha már DJ Bobo hétvége van, akkor természetesen jegyeket lehet nyerni a budapesti koncertjére. Igaz, ez ősszel lesz. Na és? Tehetnénk fel a kérdést. Attól még így nyár elején nem lehet koncertjegyet nyerni a Retro Rádióban, de hogy nem, úgyhogy tessék figyelni. Nálam is lehet, és majd Balázsnál is, szombaton és vasárnap is jegyeket nyerni az október 3-i koncertjére az MVM Domban. Na, úgyhogy a játék a szokásos, ha meghallják majd szokás szerint a felvezető kérdést, akkor kell csörögni, és tudni kell, hogy utána ki vagy milyen zenét játszott itt a Retro Rádióban. Én a következőt már konferálom, ez még nem a játékhoz tartozik, se érkezik itt a Retron, ez a Süpp Süpp Szom.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Hát legyen öné egy páros belépő DJ Bobo budapesti koncertjére, ami ugye össze lesz, de hát attól még egy nyár elején el lehet vinni a jegyeket. Miért is? Ne egy picit lehet legalább előre tervezni. Nézzük is ki a következő telefonáló. Halló!
2: Szia, Tamás, István vagyok.
1: Szevasz István, honnan csöröksz?
2: Mezőcsátról.
1: És mit csinálsz ilyenkor délután, fél három után Mezőcsáton?
2: Épp azon gondolkozom, hogy mit fogok ebédelni.
1: Jaj, de jó dolog, legalább van miből választani?
2: Van, hála Istennek.
1: És mi lesz a megoldás?
2: Hát, szerintem pizza.
1: Ne, hülyeskedj, mert pizzát eszel pénteken délután.
2: Arra értem, már most egy ideje.
1: Jó. Jó, figyelj. Megrendelted már, vagy hogy működik, vagy te csinálod?
2: Még ezután fogom,
1: Jó.
2: Szerintem elmegyek, és ott helyben megeszem.
1: Jó, az se rossz. Figyelj, én fölütöm azért neked a dolgot, mert hogy te vagy a tizedik ebben a körben, István.
2: Igen, köszönöm.
1: Na várja. Viszont ahhoz, hogy elvidd a DJ Bobo jegyeket, tudni kéne, hogy vajon a felhívást követően kinek, vagy melyik felvétel szólalt meg a Retron?
2: Hát ez a rossz jó ától a BBG.
3: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő DJ Bobo 2026. október 3-ai koncertjére az MVM Domba.
1: Igen, Rust You Are, Baby Jane, István, hát ahogy hallottad, ott leszel DJ Bobo őszi koncertjén, egészen pontosan. Ha van naptárod, akkor október 3-át írd be, jó?
2: Már írom is.
1: Inter.
2: Fiatalkorom nagy kedvence. Nagyon örülök neki.
1: Azt képzeld el, hogy nem is olyan régen voltam Gyulán, az egyik hotelben, ilyen kis wellness hétvégét nyomtunk, és a portásrác mondta, hogy figyelj, én hallottalak téged, Dénes Tomi, amikor DJ Bobót közvetítettél, még egy másik rádióban volt ez, a Budapest sportcsarnokból. És meg volt neki kazettán, behozta, megmutatta nekem. És tényleg ott volt. Mert még ilyet is csináltam, DJ Bobót közvetítettem a Budapest sportcsarnokban, még lenne még egy szegény, igen.
2: Most is ezt teszed én felén. nagyon köszönöm.
1: Jó van, István, akkor nagy a boldogság?
2: Nagyon örülök neki.
1: Akkor már csak azt áruld, hogy minden ezt milyen pizzával fogod leöblíteni?
2: Szerintem egy magyarossal.
1: Jó van, édesapa. Maradj vonalban, hogy minden továbbit föl tudja kérni, pedig hadd jelezzem a retro hallgatóknak, hogy pizza előtt, pizza után lesz még játék a DJ Bobo jegyekért, csak itt a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, Rádió 3 perccel járunk, 3:43 után, és azt írja valaki, bár pirosnak címezte, szeretném, ha megtudnánk rajtad keresztül, miért állt meg az M1-es Tata és Tatabánya között. Köszönöm a segítséget több itt ragadt autós nevében. Hát piros nem fog tudni válaszolni, mert ő már nincs itt, de én megpróbálok majd, ha küldenek SMS 0620-22-22-122, addig Holly Johnson az American, azzal itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ugye itt egy hallgató írta, hogy ácsorognak az M1-esen kilométeren keresztül, hogy mi lehet a probléma. Rengeteg SMS érkezett, azt írja Zoli. M1-esen Ausztria felé felborult egy kamion, azt darúzzák, ezért áll a forgalom, teljes a pályazár. Ágica is jelentkezett, felborult egy kamion, ja, hogy ez már az M3-ason. Aha, kiömlött az üzemanyag bagnál, félpályás útzár 60 felé, akkor ez egy másik kamion, de szintén ez, ami feldőlt. Illetve a Budapest felé vezető oldal Tatabányánál a terelés előtt torlottak fel több kilométeren keresztül a járművek. Magában a terelésben is lassul torlódik a forgalom, főleg a külső sávban, ezt Tom írta, de valószínűleg ez lesz, amit itt többen is írnak, hogy felborult egy kamion az M1-esen, az darúzzák. Köszönöm, megyünk tovább, a következő órában játék is, Neoton Família is. Olyan hétvégi hangulatban hozok majd a Dirty Dancingből is. És még egy csomó más nagy slágert így pénteken délután itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.

0: Kicsi Bobó, gigantikus show az MVM Dome-ban.
1: Hallgassa hétvégén is a Retro Rádiót. Ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobó show-nak idén október

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Hamarosan lejárnak a lapozgatós személyik. Milliárdos számlagyárat számolt fel az adóhatóság. Újra járható a transzfogaras. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Augusztus 3-án végleg lejárnak a régi lapozgatós, puha vagy kemény fedeles határidő nélküli személyi igazolványok. A belügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy az érintettek külön értesítést nem kapnak erről, ezért érdemes ellenőrizni az okmányokat. Akiknek csak ilyen igazolványa van, azoknak új e-személyt kell igényelniük a kormányablakokban. A 70 év felettiek számára az új személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok. A szakemberek arra kérik a szülőket, hogy a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatják meg teljesen a tanulók képességeit, hiszen a kreatív és a gyakorlati intelligenciát sem tükrözik.
3: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
2: Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglalt le az adóhatóság. Egy nagyszabású akcióban egy fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányította a működést, és a hatóság szerint éppen Tájföldre készült áthelyezni a központját. Az ügyben 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként, 5-öt közülük letartóztatott a bíróság. Megnyitották a transzfogarasi út magas hegyi szakaszát. Ráadásul a szokásosnál csak nem 3 héttel korábban, így hosszabb lehet az idei turista szezon. A látványos hegyi út az utóbbi években nem csak a panorámája, hanem az út mentén gyakran feltűnő medvék miatt is népszerű. A hatóságok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a vadállatok etetése és megközelítése veszélyes, és akár jelentős bírsággal is járhat. Ma a napsütésé lesz a főszerep, bár délután nyugat felől ismét növekedni kezd a felhőzet. Főként a keleti ország részben fordulhat elő kisebb zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél több helyen élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Szombaton gomoly felhős, időnként napos idő várható, elszórtan záporokkal, főként északon. Úgy tűnik, vasárnap már melegebb levegő érkezik, sok napsütéssel, de a déli délnyugati tájakon ismét megnő a zivatarok kialakulásának esélye.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Ahogy Péter is jelezte, itt a hétvége, amely nyárias időt hoz, igaz záporokkal, zivatarokkal, erre van szansz. A mikrofonnál Dénes Tamás, nálunk pedig DJ Bobo játékra van szansz. Charlie és Ricky Martin mellett a nyitány már is, az osztrák Joey jön a Valerie.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan játék ismét itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk 5 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Sziasztok, az Újpestről Palotára vezető felüljáron baleset történt pár perce. Húha, köszönöm szépen. M1-es autópálya Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán korábban két súlyos baleset is történt, de a 113-as kilométernél az átterelt sávon megindult a forgalom. Jelenleg tehát a főváros felé 2, a határ felé 1 sáv járható. Budapest felé vezető oldalon Tatabányánál a terelés előtt torlódtak föl több kilométeren keresztül a járművek. Elég kemény arra felé.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: 2 perc múlva lesz 3:44, és DJ Bobó játék van itt a Retro Rádió. Játék? DJ Bobó hétvége, mert hogy rengeteg jegyünk van, páros jegyeink. Na nézzük is a következőt, hogy ki az, aki elviheti majd. Halló!
2: Halló, szia Tamás, én János vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Szevasz János, honnan csöröksz?
2: Szödligetről.
1: Szödligetről?
2: Igen.
1: És mit csinálsz most arra felé?
2: Takarítunk.
1: Ó, hétvégi házat, vagy a saját házat?
2: Saját lakás, hétvégi takarítás.
1: Az igen, és hétvégi takarítás közben szól a Retro Rádió.
2: Pontosan így van.
1: És benne hallottad a játékfelhívást, majd segítek, jó? Majd én mondom, hogy mi történik ezek szerint.
2: Igen.
1: És jelentkeztél, és te vagy a 10.
2: Ó, nagyon szuper, nagyon örülök neki, Tamás.
1: Hát elég higgadtan örülsz, ami azt illeti.
2: Igen.
1: De figyelj, János, nekem az sokkal fontosabb, hogyha elárulod, hogy vajon a felhívást követően kinek vagy melyik felvétele szólalt meg itt a Retro Rádióban.
2: Igen, Bill Medley és Jennifer Warnes számát hallgattuk.
3: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő DJ Bobo 2026. október 3-ai koncertjére az MVM Domba.
1: Igen, így van, Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life. Esetleg tudod, hogy melyik filmben szólalt meg ez a betétdal?
2: Hú, nem tudom, most így hirtelen nem jut eszembe.
1: Nem á, hát ez a Dirty Dancing, nem á.
2: A Dirty Dancing,
1: jó,
2: igen,
1: mindegy,
2: a
1: akkor még elvitted igen, a két egyet, de te úgy látsz, inkább DJ Bobóban utazol, mint a Dirty Dancing.
2: Így van, így van, okay. Imádom őt.
1: Igen? Voltál már koncerten?
2: Igen, igen. Volt, igen, én is pont veletek nyertünk.
1: Oda
2: pár, jó pár évvel ezelőtt.
1: Jó, hát nagyon szuper 3 volt. Éve volt, hogyha a Budapest Parkosra gondolsz.
2: Budapest Parkos volt, igen.
1: Tényleg? Figyelj, 3 éve nyertél tőlünk Budapest Parkos DJ Bobokot.
2: Igen.
1: Azt a mindenit. Hát figyelj, akkor is nyertél, most is nyertél. Hát látszik, így kellett lennie, ilyen az élet. Jó, figyelj, igen. Gratulálok neked, ez a legfontosabb, na meg az, hogy maradj vonalban, mert mindent föl kell írni. Jó,
2: rendben, Tamás, jó, szuper.
1: Én pedig agyjelezem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy akár voltak DJ Bobok koncerten, akár nem, akkor is csörögjenek, hiszen játék a következő órában, a felhíváskor ismét, itt, ha velünk tartanak. Szia.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 9 perc múlva lesz. Délután 4 óra, rengeteg a baleset, nem tudom mi az oka mindennek. Most Ancsa írja, M3-as 60 felé Gödöllőtől áll, baleset lehet, most ment el a mentők, majd néhány perccel később írt megint Pest felé, és baleset a Babati tavaknál. Hát itt nézem közben az útinform jelentését, azt írják, M3-as autópálya Nyíregyháza felé, Bagnál egy kamion beborult az árokba, korábban a 41-es kilométernél egy sávot lezártak, 12 kilométeres a torlódás. Gödöllőnél is balesetet tesztek, pedig Budapest felé a 32-es kilométernél, az 5 kilométeres most a

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben. Pisti azt írja, szia kedves Tamás, szeretnék egy nyugdíjazott pszichiáternek, dr. Kis Zsuzsana doktornőnek egy jó számot kérni, kívánok neki boldog éveket. Drága Pisti, én most majd berakok egy dalt, de minden további kérés kívánság 6 órától majd Izával, úgyhogy szóljon a doktornőnek majd Korda György és a Reptér hamarosan. Jobban szereti az AC/DC-től a Thunderstruckot, mert azt is játszani fogom. De választhat mást is, mert hogy rengeteg nagy slágert fogok még nyomni a játék mellett itt a Retro Rádióban hamarosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Az ittas vezetőkre utazik a rendőrség. Egy gombelem is elég, hogy megtörténjen a baj. Már a kémhalaktól is tartanak Kínában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a hajnali halálos balesetek előtt az M1-es autópályán Győr közelében, közölte a rendőrség. Az első esetben egy kamion hajtotta lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy kis busz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 80 vesztették életüket. A körülményeket továbbra is vizsgálják. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kér az autópályaterelések közlekedés biztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút készít el. Razziát tart a rendőrség a hazai utakon. Az ittas és bódult járművezetőkre vadásznak jövő hétfőtől egészen vasárnapig. A Rútpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, amelynek során az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel az autósok. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű alkohol is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát. Veszélyes lehet a gombelem a kisgyerekekre. A Heimbach gyermekkórházba egy héten belül 4 gyermek került azért, mert gombelemet nyelt le. Egyiküknél súlyos sérülés alakult ki. A szakemberek fokozott óvatosságra kérik a szülőket. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
4: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyálzás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
3: Kémhalakra és kémteknősökre figyelmeztet Peking. A kínai Állambiztonsági Minisztérium szerint a modern tengeri hírszerzés már állatoknak álcázott eszközöket is bevethet. A hatóságok arra kérik a halászokat, hogy jelentsenek minden gyanús eszközt, amelyet a tengerben találnak. Ezek ugyanis érzékeny katonai és gazdasági adatokat gyűjthetnek a kínai partvidékről. A tárca azt ígérte, tovább erősíti fellépését a tengeri hírszerzési tevékenységek ellen. Ma kellemes koranyári idő várható sok napsütéssel és változó felhőzettel, csapadék csak elszórtan fordulhat elő, leginkább keleten, ahol egy-egy zivatar sem kizárt. A délutáni órákban 20 és 24 fok közé melegszik a levegő. Holnap átmenetileg több lesz a felhő, és főként északnyugaton, valamint északon fordulhat elő zápor vagy zivatar. Vasárnap aztán ismét több órás napsütésre van kilátás, miközben délnyugaton erőteljesebb gomoly felhőképződés indulhat, amelyből záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 3 perccel járunk délután 4 óra után, és most már itt van az orrunk előtt a hétvége. Ráadásul ez nálunk itt a Retro Rádióban DJ Bobó hétvége. A koncertjegyekért folyik a küzdelem. A mikrofonnál Dénes Tamás, de jön a Beatrice vagy a Bee Gees kezdésnek a Los

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan ismét játék majd a DJ Bobo jegyekért itt a Retro Rádióban. Most viszont közlekedjünk. 9 perc múlva lesz délután 4:30. A mikrofonnál Dénás Tamás. M1-es autópálya Budapest felé a Tatabánya és a Nullás között kiépített terelésben szakaszosan lassul torlódik a forgalom, főleg a külső sávban. Annak, akinek a főváros a célja és személyautóval van, érdemes az átterelt belső sávot választani. M3-as autópálya Nyíregyháza felé Bagnál egy kamion borult az árkba korábban a 41-es kilométernél. Egy sávot lezártak, de kb. 10-12 kilométeres torlódásra készüljenek, úgyhogy aki teheti, Gödöllőnél a 3-as főútra tud letérni. Maradjunk az M3-asnál, Budapest felé Gödöllőnél baleseteztek a 32-es kilométernél. Itt a külső sávon megindult a forgalom, de itt is nagyjából 10 kilométeres dugóba lehet beleszaladni. Még van egy hírem, 23-as főút Mátra terenye és Ivád között frontális karambol történt. A 17-es kilométernél, még egyszer a 23-as főúton teljes az útzár.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: 7 perc elmúlt délután 5:30 eljött a játék ideje itt a Retro Rádióban, hiszen a felhívás megvolt, sokan telefonáltak, na nézzük a következőt. Halló!
2: Halló, szia Tamás, Gyula vagyok és játékre jelentkezem.
1: Szevasz Gyula! Gyula, honnan hívsz?
2: Csepel-szigetről,
1: Budapest. Csepel-sziget, aha. És most mit csinálsz ezen a csodálatos délutánon, ezen a pénteki délutánon?
2: Igen, hát most miután ugye már boldog, nyugdíjas éveket élvezem, ezért nagy sétát tettem Csepel-szigeten kint, éppen Dunaparton, és haza siettem azon, hogy hát a sikerül bejelentkezni a játékra, mert DJ Bobo koncertre szeretnék menni.
1: Na tessék, hát figyelj, igen. Esélyed van, mert hogy te vagy a tizedik.
2: Igen, szuper.
1: Úgyhogy Gyula, már csak azt kéne megmondanod, hogy vajon a felhívást követően kinek, vagy melyik dala szólt itt a Retro Rádióban?
2: Igen, a Bee Gees együttes a Stayin' Alive című dal szólt.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő DJ Bobo 2026. október 3-ai koncertjére az MVM Domba.
1: És pontosan! Bee Gees, Stayin' Alive! Na, tőled is megkérdezem, hogy vajon melyik filmben szólt ez a dal? Tudod-e?
2: A Saturday Night Fever.
1: Oda néz! Így van, a szombatesti lázban. Ki a főszereplő, ezt kötelező tudni?
2: Jaj, nem láttam már sajnos filmet.
1: Nem láttam?
2: Hát nem láttam sajnos, nem úgy.
1: Figyelj, amikor a John Travolta ott vagánykodik 20 évesen. Édesem, hát ez nem viccelj. Ez kötelező pótolni valahogy. Ezt látni kell, ahogy a 70-es évek legvégén a diszkolázban ott lépked Brooklynban a John Travolta. Na jó, foglalkozunk viszont inkább DJ Bobóval. Voltál-e már koncertjén?
2: Hát nem voltam még koncertjén.
1: Akkor most leszel keményen. Október 3-át írd be a naptárba, az MVM Domban, ahogy hallhattad, DJ Bobo koncert. Figyelj, annyit kell tudni, hogy mindig baromi látványos, tele van táncossal, és hát hozza a legnagyobb slágereit.
2: Nagyon szuper lesz, nagyon várom, párom is nagyon szereti.
1: Jó, hát akkor figyelj, most már azt is megtudtuk, hogy kit viszel magaddal.
2: Igen.
1: Úgyhogy Gyula, maradj is vonalban, hogy mindent fel tudja kérni, hogy el tudjuk jutatni hozzád a jegyeket. És amíg itt írogatom, hadd jelezzem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy ma még egy körjáték van, és a Balázsnál többször is a hétvégén, szombaton és vasárnap csak

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, másfél perccel járunk 3:45 után, és a folytatásban Edmond Montag Grant következik, akit az egész világ csak Eddie Grantként ismer. Úristen, 78 éves, most nézem itt a honlapját. Az igen, hát ő mondjuk a 70-es, 80-as években volt óriási sztár, előbb az Equals-el, a Baby Comeback-kel, utána pedig szórta a nagyobbnál nagyobb sikereket, az Electric Avenue-t, vagy éppen a Gimme Hope Joannát, vagy az I Don't Wanna Dance-et, amit már is játszom itt a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Én természetesen játszom a következő órában is a DJ Bobo jegyekért, úgyhogy figyeljék majd a játékfelhívást. Mindezek mellett többet között érkezik már hétvégi hangulatban majd a Ladány Bene, hiszen ők tudják, hogy kell egy ház.

0: Bobó, gigantikus show az MVM Dome-ban.
1: Hallgass a hétvégén is a Retro Rádiót. Ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobó show-nak idén október 3-án.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
7: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
8: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj egy kerti moziszett.
7: Részletek az auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
9: Buongiorno!
10: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
11: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
12: Nem, pont fordítva.
11: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
12: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
13: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
15: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
14: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
16: Hajló.
17: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
18: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
19: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
20: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
21: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
22: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
0: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
1: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2 millió 200 ezer forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Auto márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
9: Kia. Movement that inspires.
23: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tollet trapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
24: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: Tragédia, az M1-esen már vizsgálják a részleteket. Kommandósok mentek a börtönőrt, fenyegető volt rabért. 500 éves kelléket ünnepelnek Szegeden.
27: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
26: A Magyar Közút készíti el azt a vizsgálati jelentést, amelyet a miniszterelnök kért a hajnali 8 halottat követelő autópálya balesetek után. A koncesziós infrastruktúra fejlesztő közlése szerint az ütközés egy szabályosan lezárt munkaterületen történt az M1-esen Győr közelében. A terelést több lépcsőben már másfél kilométerrel korábban jelezték. A társaság adatai szerint a kamion a terelésbe még szabályosan érkezett, majd ismeretlen okból áttért a másik sávba. Büfékocsikat, futrákokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
28: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági hígyené problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes ügyletbezárást. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókról már nem juthat el.
26: Lecsaptak a börtönőrt fenyegető rovottmúltú férfira, Szabolcs-Szatmár-Berekben fogták el. A 35 éves elítélt a közelmúltban szabadult, és nem csak a börtönőrt, valamint annak családját fenyegette meg, hanem bántalmazta két zárkatársát is, akik közül az egyik arccsonttörést szenvedett. További részleteket nem közölt az ügyről a Nemzeti Védelmi Szolgálat. Holnap ünneplik a szegedi papucsot. Kiállítás, hímző bemutató, kreatív programok várják az érdeklődőket. Délután 100 néptáncos gyerek ad ünnepi műsort. A szegedi papucs a török hódoltság idején született meg. A könnyű mutatós viselet egyazon kaptafán készül, és a taposásával válik jobb, illetve ballábassá. A történelmi kelléket 8 éve felvették a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe. Változatos időt hoz a hétvége, mondom a részleteket. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
24: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló.
25: Retro Rádió közlekedési hírek.
26: Több mint 10 kilométeres torlódásra kell készülni az M3-ason Vásárosnamény felé Bagnál. A 41-es kilométernél korábban árokba borult egy kamion, érdemes a 3-as út felé kerülni. Ugyancsak az M3-ason, de Budapest felé Gödöllőnél történt egy baleset a 32-es kilométernél, mögötte ott is több kilométeres a torlódás. Helyszínelnek a 23-ason Mátra terenye és Ivát között frontális karambol miatt teljes az útzár. Sokkal lassabb tempóra készüljenek az 52-esen Solt és Fülöp szállás, a 34-es és az 51-es kilométerkő között is útfelújítási munka miatt, jelezte az Útinform.
25: Sporthírek a Retro Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Nem mindenkit nyűgözött le a labdarúgó világbajnokság nyitó meccse. A Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozó után több neves szakember is kemény kritikát fogalmazott meg. Jürgen Klopp szerint taktikailag kifejezetten gyenge színvonalú volt az összecsapás, és úgy véli, a mexikóiak hibáit az ellenfél sem tudta kihasználni. Azt a találkozót Mexikó végül 2-0-ra megnyerte, a mexikóiaktól egy, a dél-afrikaiaktól pedig két játékost állított ki a játékvezető. Közben lejátszották már az alcsoport másik mérkőzését is az első fordulóban, Dél-Korea Csehország 2-1. Itt a csehek szerezték meg a vezetést, az ázsiaiak azonban nem estek össze, és fordítani tudtak. A VB következő meccsét Torontóban rendezik meg, Kanada Bosznia-Hercegovinával találkozik. Ez a mérkőzés magyar idő szerint 21 órakor kezdődik. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
24: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Ahogy szoktam ilyenkor, most is megteszem, megnyitom ezt a hétvégét immáron nagy slágerekkel és persze DJ Bobó játékkal. A mikrofonnál Dénes Tamás, hamarosan érkezik Szil, vagy éppen a Bikini, kezdésnek már is John Parr és

és a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan jön a játékfelhívás, sasoljanak, figyeljenek. A DJ Bobo jegyekért most viszont közlekedjünk itt a Retrórádióban. 5:55 előtt a mikrofonnál Dénás Tamás. M1-es autópálya Budapest felé Tatabánya és a Nullás között kiépített terelésben torlódás van, főleg a külső sávban. M3-as Nyíregyháza felé Bagnál egy kamion borult korábban az árokban, 41-es kőnél újra mindegyik sávjárató, de 10-12 kilométeres a torlódás, ez bizony lassan fog feloszlani. Budapest felé az M3-ason pedig Gödöllőnél baleseteztek a 32-es kilométernél, a külső sávon megindult a forgalom, de itt is jó 8-10 kilométeres dugó van. M0-as déli szektor Sziget-Szent Miklósnál az M5-ös felé baleseteztek a 18-as kilométernél, itt egy sávot lezártak, 3 kilométeres a dugó, míg a 23-as főúton Mátra terenye és Ivát között frontális karambol történt a 17-es kilométernél, itt most már megnyitották a 23-as utat, félpályán indult meg a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Játék még ilyenkor is itt a Retro Rádióban, de hát ígértem, hogy folyamatosan játék a DJ Bobo jegyekért, és így lesz ez holnap is Balázsnál, úgyhogy érdemes figyelni bennünket, bármikor jöhetnek a játék felhívások. Na nézzük a következő telefonálót, ki van a vonalban. Halló!
2: Halló, szia! A játékra szeretnék jelentkezni.
1: Szia, ki vagy?
2: Kriszta vagyok.
1: Hello, Kriszta! Egy női hang. És honnan csöröksz?
2: Budapestről.
1: És mivel foglalatoskodsz most?
2: Ott hagytam gyorsan a vendéget. Mondtam, hogy hadd telefonáljak.
1: Fodrász vagy? Úristen, pénteken délután még nyomják a fodrászatot?
2: Hát feltétlen. Körül rá mindenki.
1: Női vagy férfi fodrász vagy?
2: Mindenki. Női, férfi, gyermek.
1: Oké, bárki jöhet hozzád.
2: Bárki.
1: Érdemes volt egyébként ott hagyni a vendéget, mert te vagy a tizedik, Kriszta! Te vagy a tizedik ebben a körben.
2: Tényleg? Nagyon jó, nagyon örülök.
1: Na jó van, akkor tudtam örömet okozni. Fogadjunk, hogy azért nem kiabálsz, mert ott a vendég.
2: Persze.
1: Figyelj, ezt most már tudom, már van ilyen tapasztalatom itt a rádióban. Viszont el kéne árulni, hogy a felhívást követően ki vagy, melyik felvétel szólalt meg a Retro Rádióban.
2: Hát a Laidback zenéje.
3: Gratulálunk! Az önnyeremény egy páros belépő DJ Bobo 2026. október 3-ai koncertjére az MVM Domba.
1: Igen, pontosan a Laidback, a Bakermannel. Így van. Hát figyelj, most már hallottad, DJ Bobo koncerti jegyeid vannak, nem is egy, hanem rögtön kettőt nyertél, na?
2: Ez az. Nagyon-nagyon-nagyon örülök neki, köszönöm.
1: Figyelj, annyit kell tudni, hogy 3 éve nem volt DJ Bobo Magyarországon, most megint itt lesz, és ha már itt jár, akkor hozza a szokásosat, azaz mindig ilyen óriási LED falakat, meg rengeteg táncost, nagy buli lesz, ez kétségtelen.
2: Azon is ott voltunk, imádtam.
1: Voltál 3 éve DJ Bobon?
2: Igen, a Budapest Parkban.
1: Asztal! Szuper, hát nagyon, akkor te figyelj, nagyon, akkor te nagyon csinál. Otthon vagy DJ Boboban.
2: Én nagyon szeretem, igen.
1: A rajongó! Jó! Kriszta, menjél nyugodtan vissza a vendégethez, abban a biztos és boldog tudatban, hogy te ott leszel DJ Bobo őszi budapesti koncertjén.
2: Juhú, köszönöm!
1: Akkor egy boldog Kriszta, de várja, ne menjél messzire, mert még föl kéne írni néhány adatodat mindehez. Én pedig hadd jelezem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy természetesen játék holnap után is Balázzsal itt a Retro Rádióban.

0: ez a dal.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a játék, a DJ Bobo jegyekért tehát a hétvégén Balázsnál folytatódik. Keressék majd akkor is a játék felhívást, akkor érdemes csörögni. Most viszont hamarosan majd este 8 órától DJ Dominik és barátai érkeznek, azaz indul a szokásos Fergetek Party itt a retro rádióban, a 70-es, 80-as, 90-es évek legtáncolhatóbb muzsikáival. Előtte viszont, azaz már is most a hírek után Nyerges Izabella veszi át a mikrofont, és vele indul a szokásos két órás élő retro kívánság műsor vele és a Silent Circle-lel. Én ezzel búcsúzom mára, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózás, csodálatos hétvégét. Dénes Tamást hallották, találkozunk hétfőn ugyanitt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
7: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
9: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
10: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
9: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
11: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
14: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
15: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj, egy kerti moziszett.
14: Részletek az auchancorso.hu-n. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
16: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
17: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság.
0: Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
17: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
18: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
17: Ezt azonnal le kell foglalni.
18: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
17: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
19: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
20: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
21: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
22: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Évvégi bizonyítványok, fontos figyelmeztetés a szülőknek, influencereket kapott el a NAV, foci VB, lázadnak a szurkolók a drágaság miatt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
25: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, a logikát, az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, a 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
24: Lezárult az idei országos kompetenciamérés, ezen több mint 600 ezer általános és középiskolás diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint az előzetes eredmények már elérhetők az interneten a mérési azonosító segítségével. A tesztek a matematikai, szövegértési és természettudományos készségek mellett idegen nyelvből, történelemből és digitális kultúrából is visszajelzést adnak a tanulók teljesítményéről. Több millió forint eltitkolt bevételt talált két népszerű tartalomgyártónál a NAV. Az egyik influencer több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett videóival, de nem vallotta be. A pénz egy részét kiskorú gyermekeik számlájára utaltatták. Az adóhivatal szerint a be nem vallott jövedelmek után adót, bírságot és késedelmi pótlékot is fizetniük kell. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk két hete. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szájellék kondicionáló.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Még mindig több kilométeres a torlódás az M3-ason Vásárosnamény felé. Korábban Bagnál felborult egy kamion a 41-es kilométernél. Továbbra is érdemes a 3-as út felé kerülni. Budapest felé is lényegesen lassabb a tempó. Gödöllőnél történt baleset a 32-es kilométer kőnél. Helyszínelnek az M0-as déli szakaszán Sziget-Szent Miklósnál az M5-ös felé. Egy sávot lezártak. Félpályán már megindult a forgalom a 23-ason Mátra terenye és Ivát között a 17-es kilométernél. Torlódásra készüljenek az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és az M0-ás között, jelezte az Útinform.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Nimród a legelső, aki felkereste a pénteki kívánságműsorunkat, ő az édesanyjának szeretne küldeni egy meglepetés dalt azzal az üzenettel, hogy nagyon szereti. Jön a Silent Circle, engem Nyerges Izabellának hívnak, és ma is 8-ig maradok. Várom a hívásokat és az SMS-eket.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel várom önöket a kívánság műsorba. Ma pénteken is tudnak üzenni azoknak, akiket igazán szeretnek, és megvallom őszintén, én imádok önöket csevegni, úgyhogy biztos, hogy meg fogom kérdezni azt is, hogy mit csinálnak hétvégén. Jöhetnek a programötletek, hát ha tudunk egymásnak is segíteni. Ha valaki például tanástalan, így péntek délután azon gondolkozik, mivel is kéne elütni az időt szombaton meg vasárnap, na hát innen a kívánság műsorból merítkezhet majd. És hát közben szólnak a szuper jó ajándékslágerek is. Csak ki kellett mondanom a varázsszót, hogy SMS-eket is várok a kívánság műsorba, és Pisti már is bepötyögte a sajátját. Kedves Izabella, én egy nyugdíjazott pszichiáternek, dr. Kis Zsuzsannának szeretnék egy szuper jó számot kérni. Boldog éveket!

0: sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Nitro Rádió.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Születésnapi köszöntések következnek a Retro Rádió kívánság műsorában. Judit az első, aki üzen. Szervusz Izabella, én a kislányomat ünnepelném meg. Milúnak szóljon a következő sláger, aki a mai napon lett 11 éves. Nagyon szeretem, ezt üzenem neki. Judit, Isten éltesse az ünnepeltet. Jó napot kívánok, vagy szia, neked miben segíthetünk?
1: Szia, Izácska, Monoki Tibi vagyok. Szeretnék kérni egy számot, és ezzel a számmal szeretnék kedvestegedni és köszönteni dr. Kis Erika osztályvezető főorvosasszony a Csepeli Kórházba, aki a születésnapját, ünnepiát kívánok ezzel a számmal. Nagyon-nagyon sok boldog születésnapot. Isten éltesse sokáig. És akkor hát, ahogy szoktuk, köszöntjük együtt a rádióba. Köszönj, te is légy szíves, hogy ezt a főorvosasszonykát még sokáig tartsa jó Isten életbe. Köszönöm szépen, és jó munkát neked.
0: No, hát akkor az ünnepeltnek minden szépet és jót kívánok én is tiszta szívemből. Hát leginkább jó egészséget, hiszen ez a legfontosabb. Az egyetlen igazán fontos kincsünk, mindig így fogalmazok. A Murray Head slágere szól a Retro Rádió kívánság műsorában. Eltöltünk képzeletben egy éjszakát, Bangkokban.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620-22-22-122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.

0: Idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, de 0620 22 22 122-es száma kívánság műsor elérhetősége. Itt tudnak üzenni a szeretteiknek, vagy telefonon, vagy SMS-ekben. Halló, halló!
1: Igen, drága, itt a Mariam vagyok Törökszentmiklósról. Sójának szeretnék üzenni, hogy bármennyire is megbocsátok neki, sokszor félrement, sajnos félrement, de megbocsátok neki. És nagyon szeretem, és bízom benne, mert én hűséges vagyok, és meg tudok mindent bocsájtani.
0: Hát figyelj, csak annyit én azért hozzáfűznék, nem bírom ki, hogy ne mondjam, hogy azért ez így elég egyoldalú, tehát te hűséges vagy hozzá, de ő hozzád egyáltalán nem az, szóval nem vagyok benne biztos, hogy mindenképpen mindig mindent meg kell bocsájtani, de ezt majd te eldöntöd, csak gondold végig, amit mondtam. Albano és Romina Power Sojának zenélnek, ez a Felicitámnak kívánságműsorban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Niki SMS-sel következik a kívánság műsorban. Szia Izabella, éppen Budapestre tartunk az M1-es autópályán, és ebben a percben csücsülünk a dugóban, és közben szól a Retro Rádió, titeket hallgatunk. Arra gondoltam, hogy lepjük meg közösen a férjemet, Danit. Neki szeretnék küldeni egy számot. Üzenem neki, hogy közel 20 év után is nagyon, de nagyon szeretem. Niki, legyetek nagyon boldogok, akkor még 100 évig, és kívánom, hogy hamar jussatok ki a dugóból is. Radics Gigi ének

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Sokan írnak SMS-eket, amiben csak annyit írnak bele, hogy milyen sláger szeretnének hallani itt a Retro Rádióban. Az a helyzet, hogy ez a műsor, ez egy üzenőműsor. Tehát amit én tudok teljesíteni, az az, hogyha bemutatkoznak, elmondják azt, hogy kit szeretnének meglepni a következő dallal, és mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánnak. Ezek a szeretetteljes üzenetek azok, amik színesítik a Retro Rádió fantasztikus zenei repertoárját. Én a slágereket ajándékba adom, önök pedig mosolyt csalnak a szeretteik arcára. No, lássuk a következő SMS-t. Kedves Izús, szeretnék kérni egy számot a kislányomnak, Emmának, Nagy Igmándra. Azt üzenem neki, hogy szeretem nagyon, és sok-sok puszit küldök neki köszönettel. Nóra írta ezt az üzenetet. Hello Izabella, szeretnénk kérni egy slágert. Szilva barátnőmmel éppen körbeutaztuk a Balatont, és most megyünk hazafelé Pécsre. Örülnénk, hogyha játszanátok nekünk az utazáshoz egy szuper jó zenét. Süti és Szilva írták ezt az SMS-t. Michael Jackson és a Billie Jean gondoskodik a jó hangulatú utazásról. Már a mozikban a Michael Jackson életéről készült film is, úgyhogy akár ez is lehet a hétvége programja. Összecsődítik a barátokat és elmennek megnézni. Jön a Billie Jean a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az Algida Smile Heal Cream 1499 forint. Három termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
5: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
4: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
5: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
8: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj egy kerti moziszett.
7: Részletek az auchancorso.hu-n. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
9: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis Nanos LTV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
10: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
11: Június 13 és 19 között.
10: Ez az!
11: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
13: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
14: A tökéletes otthon az XXX Lutz-ban kezdődik.
12: Irány az XXX Lutz!
14: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
15: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
16: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
17: És most a kérdés az ajándék falitöltőjét.
10: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
17: Azt tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
10: Ez az!
17: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
18: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
19: Nem, pont fordítva.
18: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
19: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színező rendszerek. A legújabb sláger.
20: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
21: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
22: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
23: Buongiorno!
24: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
1: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: 8 halott az M1-esen, elalvás okozhatta mindkét tragédiát. Elemcsatmágnes veszélyben a gyermekek. Illegális hulladékudvart nyitott portáján egy férfi Hevesben. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedés biztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút készít el. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
27: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
26: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Orosziban. A bitumen és az azbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felül csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
25: Retro Rádió közlekedési hírek.
26: Még mindig több kilométeres a torlódás az M3-ason Vásárosnamény felé, Bagnál a 41-es kilométernél korábban kamion borult az árokba, ez okozza a fennakadást, érdemes a 3-as út felé kerülni. Szakaszosan lassul a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és az M0-ás között, aki kifejezetten a fővárosba tart, válassza a belső átterelt sávot. Felújítási munka miatt kell lassítani az 52-esen Solt és Fülöp szállás között, torlódásra készüljenek ott is, jelezte az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
25: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ferenc Dunakesziről kereste fel a kívánságműsort és a csodálatos pár

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szia Izabella, így kezdődik a következő SMS. Debrecen felé tartunk a párommal, és ma van a születésnapja. Szeretnék kérni neki egy szuper jó slágert és egy köszöntést. Isten éltessen téged, bár nevek nem szerepelnek az SMS-ben, szóval nem biztos, hogy most így be tudja azonosítani saját magát, de reméljük a legjobbakat. Van velem valaki a vonalban is? Halló, halló!
1: Halló, halló! Én Hódi Győzőné Magdi vagyok, és szeretnék kérni egy számot. Én jelenleg Baján élek, és akinek küldeni szeretném, nagyon messze van tőlem, 650 kilométerre Hévízen, illetve Keszthelyen lakik, Hévízen dolgozik, és neki szeretnék küldeni egy számot.
0: Hogy hívják az illetőt? Mi a keresztneve vagy beceneve?
1: Tamás.
0: Jó, és mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzenne?
1: Hát ezt, hogy vasárnap tudunk beszélni, és hogy szeretném, ha jól kellemesen tölteni a hétvégét, és sokat gondolok rá.
0: Biztos vagyok benne, hogy nagyon fog örülni a meglepetésednek. Jön a ráadás sláger is, amit mindig viccesen úgy hívok, hogy ez a cseresznye a tejszínhab tetején, ez a

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsora, Retro Rádió üzenő műsora, ahová SMS-eket is lehet küldeni. Öreg Binyó aláírással kaptam egy üzenetet. Szia, minden traktorosnak szeretnék küldeni szuper jó zenét, aki még dolgozik. Üzenem neki, hogy húzzátok, mindjárt este van, üdvözli őket, Öreg Binyó. És itt van velem Csenge is, aki azt kéri, hogy az Ausztriából hazafelé utazó édesapját lepjük meg azzal az üzenettel, hogy nagyon, de nagyon szereti. Van velem valaki a vonalban is. Jó estét kívánok!
1: Halló!
0: Mutatkozz be nekünk, légy szíves!
1: Jóci vagyok!
0: Jóci, kinek szeretnél slágert küldeni?
1: A barátaimnak, mert itt vannak velem, éppen egy vonaton utazunk osztálykirándulásról.
0: Nagyon jó, és hányan vagytok ott körülbelül, egy egész osztály?
1: Ötten vagyunk, csak itt hülyéskednek.
0: Jó, és mit szeretnél nekik üzenni, mik azok a kedves gondolatok?
1: Az, hogy remélem ők is örülnek ennek az osztálykirándulásnak, mert jó volt, nagyon, és hát igen.
0: Hol voltatok kirándulni, annyit mesélj még el.
1: Tatán voltunk.
0: Tatán, oké. És ott mit csináltatok pontosan? Mivel telt az osztálykirándulás? Mi volt a programotok?
1: Hát sokféle. Voltunk sárkányhajózni.
0: Oké, és akkor még arra vagyok kíváncsi, hogy mik lesznek a nyári programjaid. Adjál nekünk is ötleteket.
1: Főleg táborozni fogunk. Néptánctáborba megyünk.
0: Érezzétek magatokat szuper jól. Leah Rimes nektek énekel, meg azoknak a tanároknak is, akik a kirándulást megszervezték és oda elkísértek benne.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Ők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy nagyon szép és kifejezetten romantikus hangulatú SMS-t kaptam. Kedves Izabella, drága férjemnek, Maricek Attilának szeretnék küldeni egy slágert itt a Kívánság műsorban. Ezzel szeretném megköszönni neki, hogy a betegsége ellenére is milyen sokat segített ma nekem a cseresznye lekvár és a befőtt eltevésben. Nagyon szeretem és gondoskodom róla egész életemben. Az aláírás felesége Moncsi, legjobb a Retro Rádió. Köszönet érte, drága Izabella, Bella, hogyha beolvasod. Hát persze, ez a dolgom, ahogy szoktam mondani. Én vagyok a Retro Rádió postagalambja. Van velem valaki a vonalban is. Halló, halló!
1: Szia, Iza! Velem vagyok, csak a Zümimnek szeretnék kérni egy számot Rákkevérről.
0: Igen, milyen üzenettel?
1: Olyan üzenettel, hogy nagyon szeretem, és köszönöm szépen, hogy most már 20. éve együtt vagyunk. És nagyon szeretem őt, és köszönöm szépen ezeket az időket, amit együtt töltöttünk. Sütöttünk, főztünk, és nagyon jó volt minden.
0: Jó, és mi lesz a hétvégi programotok? Adjatok nekünk is ötleteket, mit csináltok majd?
1: Hát én most egy különleges programmal készülődök. A lényeg az, hogy halászlevet szeretnék csinálni a konyhában.
0: Jó, nagyon kellemes főzőcskézést. Figyelj csak, egy utolsó kérdés, olyan régóta motoszkál már bennem. Miért lett a te beceneved Szellem, és az ő beceneve Zümi?
1: Azért, mert ő szereti a méhecskéket, az egyik. A másik, nekem azért lett Szellem a nevem, mert hogy én úgy eltűnök, hogy valami eszméleten, az egyik, a másik meg, hogy hiszek bennük.
0: De nem a szerelmed életéből szoktál eltűnni, így bejelentés nélkül, nem úgy értetted?
1: Nem, abszolút nem. Csak szeretek a szellemvilággal is foglalkozni, és hiszük bennük, és ennyi.
0: Há, értem, tehát akkor te ilyen spirituális beállítottságú ember vagy, jól van, nincs ezzel semmi gond, köszönöm, hogy megosztottad velem a személyes történeteteket. Én pedig meg is hálálom egy szuper jó retro slágerrel. Megyünk a strandra, ez a dal címe, Vamos a la playa!

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ez a két órás esti kívánság műsor, ahol természetesen tegeződhetünk is. Én örülök neki. Szia!
1: Szia, Gyulai Lakosa Veronika vagyok. A férjemet szeretnék kezdve számmal meglepni, hogyha lehet.
0: Jó, mi az, amit üzenél neki, és mutasd be őt, hogy hívják?
1: Gyulai István, és most együtt utazunk, és jövő hétvégén is együtt fogunk utazni, és azért szeretnék neki egy kis előbulit.
0: Jó, és mi az, amit üzennél neki az utazások apropója? Mik azok a személyes gondolatok?
1: Hát, hogy érjünk képségbe, de is ő szeretem.
0: Ez a legfontosabb nekem. Adáson kívül elmesélted, hogy idén nem mentek nagyobb nyaralásra, viszont a Balatonra mentek retro bulikba, úgyhogy köszönjük szépen a programötletet. Ugye a műsor elején mondtam, hogy mindenkit kifaggatok azzal kapcsolatban, hogy hétvégén meg nyáron mit csinál. Hát, ha azok, akik még tanástalanok, tudnak ezekből a beszámolókból ihletet meríteni. Brian Adamsének lél az ajánlás. Ez a Summer of 69.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sokan vannak autóban ebben a pillanatban, többek között Ildikó is erről számol be. Kedves Izabella, az M5-ösön utazunk a röszkei határ felé, szeretnénk ehhez az utazáshoz kérni egy szuper jó retro slágert. Van velem valaki a vonalban is, haló, haló.
1: Jó napot kívánok, szeretnék kérni egy számot, ha lehetséges. Én József vagyok, Mezőcsátról.
0: Kinek szeretne meglepetést küldeni?
1: Szeretném küldeni a nagybátyámnak, aki Puttokon van a szociális otthonban.
0: Igen, mi az ő keresztneve?
1: László.
0: Mi az a néhány kedves gondolat, amit Lacinak üzenne?
1: Üzenem, hogy ki fogom hozatni, ne féljen.
0: Rendben, továbbadom a lehetőséget. Haló, haló, önnek hogyan tudunk segíteni?
2: Jó estét kívánok, Ugrácsanyi bácsi vagyok, a Dunaföldvári Idősek otthonából. Szeretnék egy dalt kérni, ugyanis ma ballagott el az óvodából a hármas számú unokám, és holnap együtt megyünk a fagylaltozót megvenni az egész fagyizót, amennyi csak beleférő belé habból szerintem.
0: Ez nagyon kedves, és hogy hívják őt? Mi a keresztneve?
2: Friedrich.
0: Mi az, amit üzenne neki? Mik azok a kedves gondolatok?
2: Boldog legyen az iskolában, meg sikeres.
0: Szerintem a holnapi közös fagyizás is boldoggá fogja őt tenni. Oké, okay, This is your night, ez az ajándéksláger címe, Amber énekel, és hát ez már egyben a Fergetek Party nyitóslágere is. Mutatok egy pici ízelítőt belőle.

Ti segítségével kiengedheti mindenki egy picit a fáradt gőzt, kellemes lazítást. Hétfőn találkozunk legközelebb a Kívánság műsorban. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban. Műsorajánló.

0: DJ Bobo gigantikus show az MVM Domban.
1: Hallgass a hétvégén is a Retro Rádiót, ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, és ön is részese lehet a DJ Bobo show-nak idén

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most DJ Bobok koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készletereig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz Cucina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
4: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
5: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy országtuning. Telekom.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
7: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Július 5-én folkfesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Egy este 4 koncert. 5-től a Szalonna és bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csík zenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között táncház és gyerekprogramok. Csík zenekar július 5. Jegyek budapestpark.hu.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
11: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
12: Buongiorno!
13: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
14: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
15: Fordítva.
14: Üfödlőzne gyelgéz a kék a
15: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
14: Jó.
15: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
12: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
16: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
17: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
18: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2.200.000 forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Auto márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
19: Kia. Movement that inspires.
20: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Lépett egyet előre a MÁV Plus app. Erre még Lali is elpirulna, razziáztak a büfékocsiknál. Fontos vizsgálatra várják a cigarettarabjait. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos újítással jelentkezett a MÁV Plus app. Egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazástervezés. Emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utastájékoztatást. Büfékocsikat, futrákokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 egységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
23: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak. Találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az információk vagy a kötelező címkézések maradtak el. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókodat már nem juthat el.
22: Fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel egy nagyszabású akcióval az adóhatóság zalai nyomozói. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 milliós kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányított, és épp Tájföldre készült áthelyezni központját. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, közülük 5-öt letartóztatott a bíróság. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egész nyáron fogadják az 50 és 74 év közötti megrögzött bagósokat a vizsgálatra. Ehhez regisztráció is kell. Az érdeklődők a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen jelentkezhetnek. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem itthon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért különösen fontos a korai felismerés. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
24: Kellemes péntek estét kívánok minden Retro Rádió hallgatónak. Párkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. Kívánok minden Retro Rádió hallgatónak kellemes estét. Jöjjön a mai felgetek party. Jön

Akkor Red Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Nagy megtiszteltetésért, hiszen megkaptam a Magyar Lemez Lovas és Producer Szövetség életműdíját, amiért nagy köszönettel tartozok mindenkinek, aki ebben valamilyen formában részt vett, és természetesen köszönöm szépen hallgatóinknak is a több év és a több együtt töltött nap minden összes jóját és jóságát, mert hogy hallgatóinktól is nagyon-nagyon sokat kapunk. Itt a műsorban is rengeteg visszajelzés érkezik, és az összes felületen, és ahogy ezt közzétettem, sok tízezer visszajelzéssel éltek hallgatóink, ami külön is nagyon jól esett. Szóval köszönöm szépen, számomra ez azt jelenti, hogy még jobban, még többet, még pontosabban kell dolgozni, pont úgy, ahogy a csillag megy az égen, ahogy a költő is mondta, de most megyünk tovább, ugyan a csillagok már lassan fenn lesznek az égen, mi viszont hozzuk a legnagyobb csillagokat, legnagyobb zenészeket és a legnagyobb dalokat.

Egy nagyon kedves ismerős, és furán hangozhat ez, hogy egy világsztár az ismerőseink közé tartozik, de a Fergeteg Parti csapata ott volt múlt májusban a Aréna Fergeteg Partin, amit megszerveztek nekünk, de mi voltunk a főszereplők, és az Aesop Bét is fellépett, és nagyon sokat beszélgettünk, és azóta is tartjuk a

Létezik dal, amely a 90-es évekből itt maradt, és átmentve a legnagyobb értékeit annak az évtizednek, velünk van minden futballmeccsen, minden nagyobb eseményen, minden buliban és minden tombolásunkon, akkor ez a Culture Beat és legendás felvétele a Mr. Vain. Most biztos vagyok benne, hogy ezt játsszák a legtöbbet abból az évtizedből.

Mai első óránkban a legnagyobb 90-es évekbeli dalokat vettük elő. A következő előadója egy fogorvos Svédországból, dr. Albánnak hívják az urat. A dal címe pedig Sing Hallelujah. Szóljon ez a dal, és jönnek hamarosan a mixek is itt a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Évvégi bizonyítványok nem mutatnak meg mindent az osztályzatok. Javában tart a szüret, egész jó lesz a cseresznye szezon. Börtönőrt fenyegetett, kommandósok mentek érte. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
3: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
2: A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötétpiros cseresznyét keresik. Lecsaptak a börtönőrt fenyegető robotmúltú férfira, Szabolcs-Szatmár-Berekben fogták el. A 35 éves elítélt a közelmúltban szabadult, és nem csak a börtönőrt, valamint annak családját fenyegette meg, hanem bántalmazta két zárkatársát is, akik közül az egyik arccsonttörést szenvedett. További részleteket nem közölt az ügyről a Nemzeti Védelmi Szolgálat. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk két hete. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Elérkezett műsorunk második órája. Kellemes estét mindenkinek, és gyönyörű péntek éjszakai szórakozást és szórakozási lehetőséget kívánok. Tartsanak velem, velünk, innentől kezdve mixben érkeznek a legnagyobb és

Önök a Retrorádiót hallgatják, hosszuk minden idők legnagyobb slágereit. Említést tettem már az imént, és csak a körülményeket is szeretném önökkel megosztani. Én nagyon büszke vagyok erre, és nagyon köszönöm, hogy én lehettem az életműdíjas a DJ és Producer Szövetség keretein belül. Szóval nagy megtiszteltetésért, mert hogy megkaptam az életműdíjat ettől a csapattól, a Grémiumtól, és úgy adták át rendhagyó módon, hogy ezúttal nem egy gála volt, ahogy az minden évben lenni szokott, hanem azt találta ki az elnökség, hogy meglepik a lemezlovasokat, és oda mennek, ahol éppen valamely fellépésen vesznek részt a kollégák, és ott fogják átadni nekik a díjat. Én is tartottam az egyik budapesti szórakozóhelyen a szettemet teljesen normális körülmények között, majd egyszer csak megjelentek az elnökségi tagok, kamerák, körbevettek engem, és átadták ott nyilvánosan a díjat, az életműdíjat. Egyrészt egy picit el is érzékenyültem, de a másik, az első mondat, ami kicsúszott a számon, az úgy hangzott, hogy ugye nem kell abba hagynom. Mondták, hogy természetesen nem. Úgyhogy az eheti 11 fellépés hűen bizonyítja, hogy még nem tartunk ott, hogy véget kelljen vetni ennek az egyébként nagyon jó sorozatnak. Szóval, kedves hallgatók, köszönök mindent, hiszen önök nélkül, nélkületek nem lesz volna ez a díj. Sem az enyém, sem egyáltalán.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Tragédia az M1-esen, elaludhatott mindkét sofőr, veszélyesek a gombelemek, egyre több gyermeket kell műteni. Napsütés, felhők, záporok, ezt ígéri a hétvége. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mind külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedés biztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút készít el. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az Ittas és Bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
3: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
2: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Országszerte megnövekedhet a felhőzet, leginkább északnyugaton eshet kisebb csapadék, hajnalban 9-14 fok lehet, utána szakadozik, gomolyosodik, majd holnap délután nyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan valószínű zápor, viszont megélénkül a szél. A csúcsok 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, az előrejelzések szerint front érkezik záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fok jelenti majd a csúcsot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Elérkezett műsorunk harmadik órája, kellemes péntek estét mindenkinek, Márkony Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom ezúttal is minden idők legnagyobb slágereit. Tudják,

Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Elindult a nyár, elstartolt, ha szabad így fogalmaznom, ami azt jelenti, hogy rengeteg eseménnyel, különlegességgel várunk mindenkit. Nem sokára vége lesz az iskolának is, ami azért egyrészt könnyebbség a családoknak, mert nem kell reggel időre menni a családfőnek vagy a feleségnek vinni a gyermeket, de egyben nehézség is, mert hogy valahova tenni kell a gyermeket. Sok esetben, akiknél ugye mind a két szülő dolgozik, nem olyan könnyű ezt megoldani, viszont arra lehetőséget ad, hogy a család együtt kimozduljon rengeteg olyan délután és esti programban, ahol a család együtt tudja élvezni a legjobb muzsikákat, és érdekes módon a gyerekek is nagyon-nagyon szeretik a retro zenét, de itt a Retro Rádióban pedig ígérem, hogy a retro közül is a legjobbak jönnek, tartják.

Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Jártam Szegeden a Deja Vu Fesztiválon, két szettem is volt, az egyik a műsor elején, másik pedig a műsor közepe vége felé, az egyik még fényes nappal, 6 órakor. Azt hittem, hogy ember nem lesz ott, aki ezt meghallgassa, de szerencsére már nagyon sokan összegyűltek, és ugyanez történt éjjel, mert akkor meg az eső eredt el, és akkor amiatt hittem azt, hogy nem lesznek. Olyan sokan voltak, hogy a hatalmas sátorfedés alá nem fér be a tömeg, úgyhogy mindenért köszönet, és megyünk is tovább. Jön a Retrorádió Fergeteg Patti című műsorának utolsó órája.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Kellemes péntek estét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb slágereit. Köszönöm önöknek, hogy velünk töltik minden pénteken és szombaton az időt, megjöttek a felmérési adatok, nagyon jó szerepel rádium.

Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Sok minden változik, csak a változás állandó. Itt a Retro Rádió környékén, és az én életem környékén is egyébként, mert 16 év után meghívást kaptam egy élő televíziós műsorban, a Magyar Televízióba, és nagyon jó érzéssel léptem be az ajtón. Én ott több évig igazgatóként dolgoztam, és hozzám tartozott a könnyű zenei és a szórakoztató osztály. Ezt a csapatot vezettem, akik közül még gyakorlatilag mindenki ott dolgozik, akik annak idején is, pedig annak már 15 esztendeje, hogy én eljöttem onnan, de egy biztos, hogy nagy szeretettel fogadtak, lejöttek a kollégák, és hát leültünk egy picit beszélgetni, megbeszéltük a világ nagy dolgait, és hát már a második meghívás is megérkezett, de itt a Retro Rádióban biztos, hogy hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Egy biztos, csak azon leszünk, hogy önöknek a legjobb muzsikákat játsszuk.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergetek Patti című műsorának mai pénteki utolsó órája. Ezzel sajnos maga a műsor is a végéhez ért. Rolinak és Attilának köszönöm, hogy velünk töltötték az időt, köszönöm, hogy mindent előkészítettek, és mindent a lehető legjobban bonyolítottak le. Így hát a műsor is eljutott ehhez a ponthoz, amikor is vége van. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, kívánok mindenkinek szép estét, holnap 8-kor újra vár mindenkit a Fergetek Parti.
1: Ez a Fergetek Parti DJ Dominikkal a Retro Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.